to the flow now, ooh. Oops, Spurs. Ball to the flow now, ooh.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.
1: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés. Donald Trump elhalasztja a kedre tervezett katonai akciót, előadás lesz Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabály javaslatai, közölte a miniszterelnök a hétfői kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, az országgyűlés elnöke, illetve a házbizottság dönt arról, hogy az ülés kétnapos lesz-e. Közölte, lesznek jogszabály javaslataik, így korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte, azt is meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katár és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a szavai szerint kedre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen. Az elnök Truth Social közösségi oldalán washingtoni idő szerint hétfőn délután megjelent bejegyzésében az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is nagyon elfogadható lesz, és magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa május 21-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Nők a Magyar Irodalomban című vetített képes előadására várja az érdeklődőket, melyen az elmúlt évtizedek néhány jeles író költőnőjét mutatja be Kozmáné Gombkötő Hajnalka könyvtáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, a Zaki Zugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án szombaton 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: A sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé megérénkül az északias szél, reggel 10-12, délután pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Panos Morgan Best of Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: A világ első gyorshajtási bírságát kiosztották Angliában 1896-ban. Figyeljetek, mondjuk a konkrét adatokat. Walter Arnold, így hívták az úriembert. A megengedett 3 km/h helyett 13 km/h ment az őrült száguldozó vadállat.
2: És azt hittem, hogy ez ilyen kamu, hát 3 km/h, azt nem lehet így meghatározni meg minden, úgyhogy utána olvastam 3 forrásból. Képzeld el, egy Mercedes-Benz vagy Benz Motorwagen típusú korai automobilja volt, és frankon 2 mérföld/h volt a sebesség, ami meg volt engedve, ez 3,2 km/h, ehelyett ugye 13-mal ment, a rendőr elkezdte üldözni kerékpárral. És ezzel érte utol.
1: Na, akkor annyira mégsem lehetett gyorsan, hogyha utal érte. Vagy a rendőr volt képes valami gyorsan tekerni.
2: 13-mal én tekerek. Hát gondolom el, tudnál bármilyen járművel 3,2-vel menni, ami nem a gyaloglás?
1: Próbáljuk már meg együtt autóval. Mely, hogy
2: lehetetlen.
1: Tehát az... Hát de hát én nagyon-nagyon lassan gurulsz.
2: Gondolom nem gyalog.
1: Egyes,
2: hogy ezt hogy lehet?
1: Egyesbe kiteszed, és ez az épp, hogy csorogsz. De alig veszed észre, hogy haladsz körülbelül.
2: Hát ez csak akkor lehet, hogyha ilyen digitális kijelződ van. Tehát a mutatón ezt észre se veszed. Én az 5-öt sem tudom tartani, amikor ilyen parkológarázsokban 5 van kiírva.
1: Hát nem, az is lehetetlen szerintem. Sziasztok, a mai autóknál általában 7 km/h szokott lenni, amikor egyes alapjáraton gurulunk. Ezt írja nekünk Péter.
2: Nem tudom,
1: honnan tudod ezt fejből, de simán elhiszem, mert mondom, tehát 3 az annyira kevésnek tűnik, hogy olyan, mintha állnál szinte.
2: És hallod, hogy ha 7-tel mész, akkor a 3,2-höz képest az már egy ilyen 200%-os túllépés, ami olyan brutális büntetéssel jár, hogy megszakadsz.
1: 1896-ban ezért rommá büntettek volna a kerékpáros rendőrök.
2: De ez milyen jó, hogy már tudjuk, hogy azóta büntetnek. Itt van velünk a Kitty!
3: Hello, sziasztok! Szép hétfőt!
1: Kár Kevin után! Kitty, Kitty, hogy akkor, hogyha dadognék, akkor lenne, de ez milyen papszav is.
3: Ja. Amúgy ti értetetek valamit, Kevin mondod?
1: Igen, amúgy lehet érteni, ha odafigyelsz, akkor a lényeg az, hogy...
2: Én ráhívnám a mentőt, ugye a dal felénél, hogy
3: hát, stroke.
1: Nem, de a jacuzziban kezdi a napot, látod, milyen jó neki.
2: Egyébként az nem rossz. A jacuzziban napkezdés, nem tudom, voltatok-e már ilyen wellness szállóban, ahol van ilyen lehetőség. A napzárásnak nagyon jó a jacuzzi, meg reggel is ilyen nyitásnak. Volt már ilyen, hogy ti reggel wellness-eztetek? Az nagyon jó.
1: Hogyne, a jacuzzi mindig jó. Csak mondom neked.
2: Ez is egy olyan...
1: Mondjuk én nem a Kevinnel jacuzziztam, még mielőtt bárki félre gondol.
3: Nekem még nincsenek ilyen élményeim, úgyhogy aki... Küldene egy jegyez.
2: Ülj be a kertbe egy szívószállal, és így bugyogj magad alá vele.
1: Aki elvinnék itt wellness-elni, azért reggel. Nem kezdeni, jó?
2: Ne, csak a múlt héten Roland mostanában ilyen nagyon nagy bölcseleteket mond, olyan, mintha egy kicsit összegezni az életét, és így a nagy okosságokat így kimondaná.
1: Most már majdnem mondtam valamit, hogy kösz meg.
2: De ugye a múlt heti nagy bölcsessége, mert most azt mondta, hogy a jacuzzi mindig jó. A múlt hetit én nagyon szeretem, amikor így halálkomoly arccal rám nézett, és azt mondta, hogy Bicskére bárhonnan lehet menni.
3: Hát ez egy igazság. Tehát, hogy igen.
1: Elindulhatsz Los Angelesből, és Bicskére csak akkor hülye vagy.
3: Erre a hétre?
1: Miért mész honnan oda?
3: Erre a hétre mi az útmutatód?
1: Még nincs.
2: Egyelőre a jacuzzi mindig jó. De szerintem lesz ennél még jobb is. Gondolatban utazzunk el Johnny Depphez. Egy ilyen deppes mód lesz most a hangulatunk. Biztos mindenki hallotta ilyen múlt heti csúcshír, de egyébként szerintem erről muszáj beszélni. 220 millió forintot szedett le a bankkártyájáról egy angyalföldi betyár.
1: Egy betyár?
2: Igen, az van, hogy most már tudják, hogy Magyarországon élő, de valószínűleg jordániai férfiról van szó, és nagyon jól altatta Johnny Deppet, mert azt csinálta, hogy az első évben, miután valószínűleg ő megszerezte a hitelkártya adatokat, nem csinált semmit. Tehát nem az volt, hogy ott egyből akkor most hogyan tudunk gyors hasznot kisajtolni belőle, egy évig csendben volt. És utána sem vásárolt effektíve a fizikai kártyával soha, mert nyilván nem voltak meg az adatok, amik kellenek ehhez, hanem csak online vásárlásokra használta. Mondanám, hogy mikrotranszakció, de 308 esetben lehúzni 220 milliót, az azért drágább. Vett belőle utazásokat, rendelt magának cuccokat. A legnagyobb tétel, amit vett, egy autó volt, és évekig nem tűnt fel Johnny Deppnek, hogy valaki pulykázza a kártyáját.
1: Hát nézd, nyilván volt azért rajta némi fedezet, ugye? Hogyha nem tűnik fel összesen több, mint 220 misi, ugye ez 721.415 dollár, mondom gyorsan, így fejből átadtakoztam nektek. Ennyi, hogy ennyit szeretne összesen.
3: Roland, még mindig ott tartom a tek érettségét.
2: Amúgy szerintetek, tehát ahhoz, hogy 220 millió nem tűnjön fel, ahhoz mennyinek kell lennie? Tehát, hogyha a ti kártyátokról eltűnne, hány százalék a pénzeteknek az, ami nem tűnne fel?
3: Hát gyakorlatilag nem tudnának elvenni, mert nincs ott semmi. Tehát, hogy...
1: Ki így védekezik, gyanús.
2: Valaki megnyitotta a hitelkeretet.
3: De egyébként itt jelezném, hogy Johnny Depp nyugodtan utaljon bármennyit a számlámra, szívesen megadom neki.
2: Jó neked a jordániai Johnny Depp?
3: Hát...
1: Az angyalföldi Johnny Depp.
3: Ja,
1: egyébként ugye a férfi tagadja bűnösségét, de viszont sokat tartózkodott Budapesten, többször is jártak itt Magyarországon forgatni, és 2023-ban betörtek az egyik szereplő társa otthonába, ahonnan 5 millió forintnyi értéket loptak, szóval azért a Deppéknek nem igaz, nem annyira zárták a szívükbe Magyarországot,
2: hát
1: szerintem.
2: Figyelj, a Johnny Depp ugye rendszeresen járt Magyarországon, volt ez az ominózus év, amikor a zenekarával jött, és ugye csomóan megvették a jegyet, hogy de jó lesz, de annyira részeg volt, hogy a magyar állomáson a turnén nem állt színpadra, tehát gyakorlatilag azt ott kihagyta, de hogy ő rendszeresen jár ide, és így elképzelhető, hogy ha nem is a Lidl-ben, de hogy az American Express kártyát így oda nyújtja valakinek, és azzal fizet. Na most, hogyha nekem megvan az a magyar állomáson a turnén nem állt színpadra, tehát gyakorlatilag azt ott kihagyta, de hogy ő rendszeresen jár ide, és így elképzelhető, hogy ha nem is a Lidl-ben, de hogy az American Express kártyát így oda nyújtja valakinek, és azzal fizet. Na most, hogyha nekem megvan az ő 12 számjegy,

0: Meg gyakorlatilag annyira rosszul néz ki, most majdnem más szót használtam, hogy fel se tűnik, hogy Johnny Depp.
1: Tényleg? Ennyire gatya? Ennyire össze van szakadva?
2: Megcsinálták a fogát. Tök jó lett. De tényleg most gondoljatok bele, most jön megint Magyarországra majd a zenekarával. Szerintetek meglátogatja az angyalföldi fosztogatót?
1: Készít vele egy közös szelfit? Vagy
2: egy szembesítésre. Hát figyelj, ez a sors iróniája, tehát egy kaluszt kirabolni, az szerintem az valahol vicces.
1: Figyelj, lehet, hogy megkérdezni, hogy figyelj, haver, hogy tudsz én keveset költeni, mert nekem nem megy.
0: Ja, igen.
2: De szerintem, ahogyha az én bankszámlámról a rajta lévő pénznek mondjuk ilyen 10% alatti része elmegy, még azt is észreveszem, de mondjuk ilyen 1-2-3 ezer forintos ilyen tranzakciókat lehet, hogy nem vennék észre. Tehát, hogyha most erre gondolok, akkor valószínűleg ennek a pénznek legalább a 100-szorosa kellett, hogy ott legyen a Johnny Depp kártyáján. Az meg már nagyon sok.
1: Hát, hogy ki tudja, hogy hány kártyája van, tudod? Mert hogy most nem tudom, ti hogy vagytok, de általában azért szerintem a legtöbb magyar embernek van mondjuk egy bankkártyája. Mm-hmm. Johnny Deppnek gyanítom, hogy van egy pár bankkártyája, igen, meg hitelkártyája, tehát könnyen elképzelhető, hogy ezt annyira nem használja, csak úgy hébe-hóba vásárolgat vele, ezért
0: csak
1: ezen
0: csak van rajta,
1: fél milliárd van rajta, vagy egy milliárd. És hát úgy nem tűnt föl neki. Hát,
2: én valószínűleg azt hinném, hogy az Amber Heard lopta el az adataimat, és hogy ő vásárol be.
1: Hát nem, mert szerintem megbecsülte. Pont ezért nem is annyira zaklatott, mert szerintem ez a csávó sokkal kevesebbet költhetett, mint az Amber, és sokkal normálisabb dolgokra.
2: A minden esetre most megnéztem, a teljes vagyona az ilyen 53 és 55 milliárd forintra van becsülve. Most ebből úgy 220 millió kicsöpök. Mert érdekes,
0: hát ez apró
2: pénznek. Érdekes, hogy mostanában vette észre, tehát amikor már nincs annyi filmszerep, meg bevétel, tehát lehet, hogy most már megszámolja a forintot.
0: Összeszedte a kártyáit, és így elkezdte megnézni.
1: Elkezd porolgatni. De most ért rá, tudod, most tudja figyelni az értesítéseket a telefonon, hogy jön, hogy ki miket vett.
0: És gyereket. Akkor azt mondta, hogy 220 milliárd, de van még rajta egy milliárd, vagy...
2: Mi az, hogy Suzuki Vitara angyalföl vettünk ilyet?
1: Rákeresett a Google. Ez az autó nemrég, mikor ment a garázsba, tudod, ködbe nézett, melyik hasonlít erre?
2: Thermal Hotel Spa, meccsek. Mi voltunk a Timber?
0: Nem emlékszik rá, you know.
1: Hát az én bőrrel már nem járt, mert sehol nincs, ugye.
0: Igen.
1: Az lecsúgy a vállás volt, gyerekek. Ott milyen sztorik belültek is, ki.
0: Hát igen, meg hát az a tárgyalás.
2: És az is durva, hogy mindenki közvetlen. Először a nőnek hitt. Tehát mindenki azt hitte, hogy a Johnny Depp lesz a gonosz, pedig ő egy teljesen kis jámbor, józan életű férfi.
0: A józant mondjuk.
2: Na, a Jordan csávó, oké, tagadta a dolgot, de nagyon ügyesen csinálta ezt a lopkodást, és hát gondoljatok bele, hogy így nagyjából 2 év alatt ezt a pénzmennyiséget levenni, tehát 2 év alatt 220, akkor mondjuk ilyen havi közel 10 millió forintos kis összegeket elvásárolgatott,
0: hát akkor ezért elutazgatott. Nem tűnt fel neki.
2: És a legkedvencebben, hogy még az angyalföldi albérletét is Johnny Depp fizette.
1: De hogy így, várjál, mert nem tűnt fel a főbérlőnek, hogy Johnny Depp nevű, tehát ő fizeti az albérlet. Johnny Depp.
2: Emeljük már díjat.
1: Ismerős ez a név valahonnan.
0: Következő hónaptól plusz 200 ezer.
1: Dollár.
0: Igen.
2: Elégetjük az ágyat, ugye? Hogyha járt itt az Amber. Jaj, de hát ez hihetetlen menő. Tehát, oké, nyilván ne ilyen dolgok miatt legyünk büszkék a magyarokra, de hogy egy ilyen sztori, és pont itt történik meg, azért ez a nagyon magyar, nem?
1: Én várok egy interjút az úriemberre, nyilván, ha itt él, akkor valamilyen szinten talán tud magyarul, vagy legalább angolul beszél, hogy úgy meséljen már erről, tényleg, és elítéljük, tehát nem az, de mondján egyébként tényleg vicces, de hogy meséljen már erről, hogy egyébként hogy szerezte meg az adatokat, mondjuk most tagadja még, amikor már nem tagadja, hogy szerezte meg, és az egészet így hogyan kivitelezte, engem tökre érdekelne.
2: Most, hogyha én lemásolom tényleg a bankkártyádnak a két oldalát, azzal én online simán tudok vásárolni?
1: Hát figyelj,
2: szerintem... Most már van ilyen megerősítő kód
1: így
2: is,
1: így van, igen, uh-huh. Igen. Az enyémmel nem tudná például. De lehet, hogy Johnny nem volt ennyire óvatos.
2: Azt mondod, hogy nem volt a telefonjára állítva, hogy pitty.
1: És hogy nyisd be a kódot.
2: Angyalföl, tejföl.
1: Kétfaktoros hitelesítés, pedig az egyébként... Fontos.
0: És ez mindenhol fontos, igen. Én egyébként mindenről SMS-t kapok, úgyhogy...
1: És akkor nézi, hogy Gum Street. Oh, Budapest, Gum Street, yeah.
2: Angel Land.
1: Angel Land. Angel Land.
2: Jó, oké, csak van ez a tök jó Karib-tenger kalózai magyar verzió, ahol van egy iszonyat jó hasonlása, tehát lehet, hogy az ő arcával húzták le a dolgot.
1: Egyébként az egy zseniális mű, igen. Hát, de gyerekek tényleg, szóval, hogy azért erre, hogy nem készültél föl, nem? Tehát,

0: egy ügy. Angyalföld, Gömb utca,
1: nem láttam jönni.
0: És Johnny Depp hitelkártyáját használják, és ott lopják el.
2: De most gondold el, hogy most már nem csak az van, hogy mindenhol a világban van egy magyar, hanem hogy mindenhez köze van egy magyarnak.
0: Tehát, hát, egy Magyarországon
2: vagy Magyarország, érted? Tehát, hogy mindig van valami magyar.
1: Minden országból
2: minden
1: van valaki, akinek feljük a kártyáját. Nagyjából így. Igen.
2: Mi is keresünk valakit.
0: Rákeresek itt most a Gömb utcára, milyen nézik.
2: Azt hiszem a Angel Land.
1: Méltó Johnny Depp? Ez a feleségem látta egyébként a Johnny Depp házát. Amúgy.
0: Én ezt tudom, igen, ezt a Gömb utcát, ezt tudom, hogy hol van.
1: A feleségem látta Johnny Depp házát.
0: Majd elmesélem adásunk kívül. Én nem a Johnny-val jártam arra, nem is a Jordán férfival.
1: Kifizette a mostani szabadságotokat és az utazást rólam?
0: Ki hívott meg minket a színházba, ugye?
1: Ijesdep.
0: Ijesdep.
1: Ahogy méltó-e hozzá, a feleségem mesélt az ő házáról, mert ők egy ilyen kiránduláson látták kívülről nyilván, és tök érdekes az, hogy ilyen pálmafák voltak a kertjében, és azok voltak karácsonyfaégőkkel feldíszítve. Ilyen nagyon-nagyon szépen lenyírt pálmafák, és tehát, hogy ilyen, ha nagyon hangulatos a Gömb utca, tud ilyet hozni?
0: Nem annyira. Hát. Nem.
1: Most ránézel az utcára, mit látsz?
2: Hát egyelőre.
0: Tömböket.
1: Látod Johnny
0: Szép
1: Deppet?
0: Tömböket.
1: Látod Johnny Deppet másnaposan négy kézláb haza kúszni a Gömb utcába?
0: Azt látod. Azt sem lehet képzelni bárhol.
1: Ti, hogyha külföldi ismert híresség kártyájához juttok, akkor kinek lépnétek be?
2: Úgy mondja, mint hogy...
1: Ott van nálatok a kis helyeteken, Kitti a megálmodott boltodban, mondjuk bejön a kis kézműves fülbevaló, meg ilyen ékszer boltodban, amit álmodsz, oda bejön egy külföldi sztártel, véletlenül lefotózod a bankkártyának két oldalát. Ki lenne az, akivel szívesen közös kasszál lennél?
2: Hát, mondjuk Jenniferrel. Osztoznék Jennifer Lopez-el.
1: Ó, Lopez.
2: Lopez. Roland? Én meg Lopez. Tehát, hogy...
0: Várjál, most leggazdagabb hollywoodi sztárok.
2: Jaj.
1: Én Elon Musk lesz, nem?
0: Mindjárt megnézem, hogy ki dob ki az AI.
1: Én tudod, mi lenne? Riddle Trump befizette a nyaralását.
0: Figyelj, azt írják, Steven Spielberg a legmódosabb. Úgyhogy akkor legyen. Ő amúgy is olyan kedvesnek tűnik, hogy biztos szívesen megosztaná velem.
1: És akkor alatt megy majd a vita, hogyha elmegyünk kávézni, hogy akkor az E.A. Spielberg vagy a Riddle Trump fizet.
0: Figyelj, azt írják, hogy több mint 7 milliárd dollár a vagyona. Egyébként ott
2: az
0: van
2: billió,
0: George Lucas,
2: nem?
0: Is, igen, 5,2-vel, szóval azért a 7 milliárd dollárból, most érted, tehát abból a 7 milliárd forint, az simán átcsoroghat hozzám.
1: És próbálnál olyan dolgokat vásárolni, ez Kitty rád is vonatkozik, ami nagyjából profilba illik nálad, tehát hogy ne tűnjön nagyon ki.
0: És hát figyelj, mondjuk a Spielberg annyiféle filmet forgatott már, hogy bármit vehetnék.
1: Bármit. Nálad mit tudom én, tehát például tök gyanús, hogyha, kit mondtál, Jennifer Lopez, hogyha mondjuk Ben Affleck-es pósztert veszel, az rohadtul gyanús.
2: Hát az elég.
1: Ezzel vigyázni kell.
0: Kivéve, hogyha azért veszi, mert szeretnéd dárcozásra használni.
1: Jó van, írjátok meg a ti véleményeteket is, meg hogy mennyi pénzt tűnne fel, hogyha eltűnne a kártyátokról. Ezt nyugodtan Mónika írja, most már tényleg Mónika, hogy Ádi Ecsire legyen.
0: Egyébként pedig nagyon játékos hetünk lesz, mert a Koktélban is lesz játék, ott pedig a vasárnapi szingli partira nyerhettek belépőket, ahol nem csak Zimmererrel, meg Hubikkal, meg Szecseivel, meg mindenféle ilyen táncolós, vetkőzős fiúkkal, hanem még a forrásos műsorvezetőkkel is találkozhatok.
1: Na szép, a csipendéleseket azért kiemelted, nem?
0: De és nem mi leszünk. Jó, ezt még gyorsan hozzáteszem.
1: Amúgy, hogyha mi lennénk, akkor miből kéne vetkőzni? Tehát mert a tűzoltóknak, a rendőröknek úgy megvan az egyenruha, amiből lehet indulni a rádiós. Miben érkezik?
0: Fejhallgatóban.
1: Fejhallgató, és azt vesszük le?
0: Csak azt.
1: Jó, a vezeték nélküli vagy a vezetékes?
0: Szerintem az már részletkérdés.
1: Vezetékes, hogy minél többet takarjon, nem?
0: Hát ha csak az van rajtunk, akkor veszed fejszényele.
1: Jó, egyébként látom magunkat úgy, hogy mondjuk a mikrofonnal takarjuk magunkat. Jó, inkább nem látom.
0: Nem is kell nagy mikrofonnak.
1: Kis izé, ilyen kis mikroklipsz.
0: Ja, az is elég.
1: Hivatalosan most 9 fokot jelentenek a meteorológusok, meg 18 lesz ma majd később, szóval így szépen lassan visszastartolunk majd. Vettünk...
0: Neked sokat jelentenek a meteorológusok.
1: Nekem sokat jelentenek, igen. Szóval, hogy vettünk otthonra, most a hétvégi program volt ez, ilyen kis teraszfákat.
0: Teraszfákat?
1: Aha, tök jók. Úgy kell elképzelni...
0: Mondom, hogy teraszista vagy.
1: Próbáltam elmagyarázni a kertés csávónak, hogy olyat akarok, ami egy ilyen rúd, meg a tetején bojt. És feleségem kirőgött, de relatív nehéz elmagyarázni azt.
0: Hát, hogy egy akkora hülyeséget nehéz, azt nehézem.
1: Hát, de hogy mondod szépen azt, hogy ilyen metszet vagy nyírt, felnyírt valami kell, ami bírja a napot, de az se baj, ha nem locsolod sokáig, így túléli a telet, de aztán nyáron is életben marad, és egyébként tényleg csak egy nyele van, és a tetején pedig mint egy nyalóka egy ilyen gombolyag.
0: Szerintem neked nyalóka kell.
1: Na, megvettük. Citrusféle lett. Nagyon cuki amúgy. Tényleg úgy van, hogy rúd bojt. És olyan, mint amikor így a pudlinak lenyírják a farkának a végén ilyen kerekre, és hogy addig csak áll, és a végén pedig rügy.
0: Azért figyelj! Tehát, hogy én voltam a zoológus, és megállapítottam, hogy a bán az nagy állat. Hát mondjuk úgy, hogy azért biológiából hányas voltál?
1: Biokémiából voltam nagyon rossz, a biológia az még megvolt, jelentem 5-ös.
0: Szerintem már megbánja a biológia tanárod, ha ezt hallgatja, igen.
1: De amúgy tök jó a cucc, nagyon tetszik, és büszke vagyok rá, az előző az 3-4 évig élt, most ettől is várok legalább annyit ott a teraszunkon, tényleg tök jól néz ki.
0: Hogy fog is teremni valamit, mondod, hogy citrusféle?
1: Nem annyira, tehát van rajta kis virág, ami néha kijön, de az örökké termő málnánk az, amiben reményeink vannak, csak az a baj, hogy még semmit nem hozott, de elvileg annak folyamatosan málnát kéne ontani a magáról.
0: Hát mert terem, tehát hogy sose ér célba, mindig csak magát a folyamatot hajtja végre.
1: De a kislányom meg nagyon cuki, mert van egy ilyen eperbokra is, azon meg már jönnek az eprek, és amikor már zöld, akkor már ő érzi a késztetést, hogy ezt leszedje magának, és mindig mondjuk neki, hogy ne, és akkor így megfogja, így forgatja, hogy csak nézem. Tudod, mi lesz abból?
0: Azért az kemény, hogy a hajnalnak jobban megy a kertészkedés, már most mindenket.
1: Egyébként abszolút, de nekem csak az kell, hogy amikor kiülök a kis teraszfotelbe, akkor így lássam, hogy ott szép bojt van.
0: Na hát ez van, igen, ez ugye az AC/DC-nek a klasszikusa, a Back in Black, és hát az irigyeim sokan vagytok című kevésbé klasszikus Jolly dal, de szerintem a kettő együtt baromi jól csengett, és hát Jollynak jól állt az AC/DC. Fordítva meg elnézést kérek minden AC/DC rajongótól.
1: Hát a Back in Black ilyen formában én még nem hallottam eddig, de így Jolly rajongó lennék, tehát hogyha elmehetnék egy koncertre. Ez egy olyan dal egyébként, ami ismert tőlem, már hogy a Jollytól nem tudom. Tehát ez egy koncertjén ez előjön?
2: Az ismertebbek között szerintem ott van.
0: Ott van, igen.
1: Tehát akkor ezt lehet kérni tőle.
0: Uh-huh. Hát azt nem tudom, hogy kérni lehet, hát ha lehet van a CD-n, akkor igen, vagy a pendrive-on, amivel érkezik.
1: CD-n.
0: CD-n.
2: CD-n.
1: Ez tetszett. Ez egy jó meghallás szerintem, és itt dallamilag is megvan, minden irányban megvan a dolog, és én azt gondolom, hogy tényleg az AC/DC-sek, hogyha ezt hallanák, akkor valószínűleg mosolyognának rajta egy nagyot, tehát neki van annyi humoruk.
0: Igen, vélhetően igen, és azért is gondoltam, hogy akkor ez az utolsó mashup, amit hozok, mert ez egy méltó megkoronázása a mashupoknak, és úgy voltam vele, hogy ez még szerintem neked is tetszeni fog, mert hogy ez tényleg annyira jól összecseng.
1: Hát megadtad, amit én szeretek, tehát így hozol össze egy házaspárt is, akiknél az egyik a bulisabb zenét szereti, a másik pedig a rockot. Tehát, hogy ilyen zenékkel lehet két oldalt megfogni. Szerintetek amúgy az AC/DC-nek vagy Jollynak durvább a közönség? Tehát, hogyha mondjuk egy ivóversenyt hirdetnénk, akkor melyik inne asztal alá a másikat?
0: Hát nézd, ha ivóversenyt hirdetnénk, akkor az AC/DC-é, hogyha egy Mónika Show castingot, akkor a Jollyé.
1: Gondolod, hogy rosszabbul bírják a Jollysok? Nem vagyok ebben annyira biztos. Láttam én most amerikai celebeket, akikkel kóstoltatták a pálinkát. Ezt néztek?
0: Ja, de hát a pálinkát azt nem bírják a külföldiek.
1: Ezért mondom, tehát, hogy azért...
0: De hát nem mindenki. De hát azért a többség azt szerintem nem bírja.
1: Oké. Melyik közösséggel mennél el mondjuk egy hétvégi balatoni nyaralásra? Az AC/DC-sekkel vagy a Jollysokkal? Én biztos az AC/DC-sekkel amúgy.
0: De szerintem én is erre szavazok.
1: Kitty?
2: Én meg egy vegyes vágottam.
1: Kivel vállalnál közös vállalkozást? Tehát, hogy pénzügyi függőség van kettőtök között. Melyik közönséggel?
2: Hát egyikes. Maradok egy személyes KFT.
0: Oké. Egyéni vállalkozók, mondjuk
1: ilyen tudásalapú vetélkedőbe melyik kell mennél inkább?
0: Oda velem.
2: Hát egyébként igen.
1: Mert én az AC/DC-seket vinném már, elnézést, meg bocsánat mindenkitől. Hangszert venni tuti? Az meg megint egy másik téma.
0: Jó. Miért? Lehet, hogy a jövők rácsodálkoznának.
1: Az mi?
0: Ilyenek léteznek.
1: Hol a szintetizátor?
0: Na, úgyhogy egy ideig most mashup nem lesz. A humpabat is átgondoljuk minden esetre szerintem. Már egy igazi gyöngyszemmel sikerült mindenkit megörvendeztetni.
1: Nekem volt egy olyan kommunikációs előadásom, amin azt akartam bebizonyítani, hogy az emberek mennyire nem asszertívek, meg mennyire nem hisznek el egy ilyen helyzetet. Uh-huh. Nem az én ötletem, csak valahol láttam és megcsináltam én is. És az előadás elején kiraktam egy ezrest. És azt mondtam, hogy aki ezt elviszi, azért lehet. Uh-huh. És egy csomó ideig nem jönnek ki. Mert nem hiszik el, hogy itt tényleg oda lehet persze jönni, el lehet venni. Aztán egyszer valaki megtöri a csendet, kijön érte és elviszi, hogyha már így nagyon győzködöm őket, de hogy nem az az alap, hogyha azt mondom, hogy itt egy ezres, aki viszi, az vigye, akkor jönnek érte, sokan megölik egymást, hanem nem hiszik el, hogy ez most mi.
0: Hát meg úgy próbálják az emberek tudod így visszafogni magukat, ez épp olyan, mint hogy nagyon sokszor mondjuk ilyen sajtótájékoztatókon, mondjuk a végén van tudod kis kajálási lehetőség, és nagyon sokszor van az, hogy ilyenkor úgy visszafogják magukat. Hát én sosem voltam ez a típus, tehát azt mondták, hogy gyerekek lehet enni, akkor köszönöm, én kiszolgálom magam, hát most száradjon rájuk, érted, romoljon.
1: Igen. Jaj, és ilyenkor annyira nem értem, akik azt mondják, hogy azért, hogy én most nem eszem, mert nem vagyok éhes. Olyan, mint az állatok, csak akkor eszik, ha éhes, nem így kell.
0: Na, hát ez az.
2: Egyébként
0: múltkor adásban is zöldségcsipszet.
2: De tényleg, múltkor egyébként ez volt a rendőrségen is, hogy ott már mondták, hogy fogyasszunk már, mert addig nem mehetünk el, ameddig.
0: Én mondtam nektek, hogy hozzatok el nyugodtan, tehát ti mondjátok meg, hogy mi visz, vinnék elvi, kérnénk elvitelre is. Éhes a stáb.
1: Óvatosan arra pire a kenyére, mert lehet, hogy van benne ereszelő. Tehát, hogy ezt finoman kell kezelni a rendőrségi. Egyébként jó kaják voltak?
2: Hát finom volt minden, meg hát annyi minden volt ott, hogy tényleg terülj azt a
1: kártyát. Kézzétek el. Én voltam olyan VIP-ban, ahol ilyen, tudjátok, ez az asztalnál öltönyben evős, de ilyen állófogadásos dolog, és ki volt rakva csirkecomb. Azt nem lehet gusztusosan.
2: Hát
1: tehát, ahogy ott az öltönyösök, ott a pörkölt szaftos szájjal ott cuppogják a csirkét, ez nagyon durva.
2: Hát, ilyenkor, tehát
0: az
2: szexi.
0: Az egy fontos dolog, hogy elképzelted, mi a szaftos szájú
1: a polgármesterek.
2: Ahogy a zsírt.
0: A jó 50-es üzletemberek. Nem csak a szájuk zsíros, hanem a bankszámlájuk is. Kitti szemei előtt.
1: Odamész a legvastagabbhoz, és így a nyakkendőjével szexi megtörlöd a szád.
2: Az már valami válság.
0: Majd az övét lenyalod.
2: Igen.
0: Na, lennének
2: jó,
0: a tetejénkám. Ugye? Na, volt valami másik gondolatom is, de ezt teljesen elvitte. De maradjunk ennél, nekem ez jobban tetszik.
1: Hát, mint a trófában a kipárnázott táskájú néni, aki a csirkeszárnyakat rakta be a nejlonos táskájába. Tehát, hogy tényleg ez a magyar van, azért úgy elő tud jönni. Kitti, mit van? Naphíre.
2: Hát, mi van, gyerekek? Hát... Ha nem tudtátok volna, de a horoszkóp nem segít megtalálni az ideális partnert.
0: Komolyan. Ne nekünk.
1: Verel, én szoktam látni.
2: A férfiaknál is van szerintem olyan, aki így a horoszkópba bele van.
0: Uraim, írjon nekünk egy olyan férfi hallgató, aki tudja az aszcendensét. Tehát nem az, hogy melyik jegyben született, mert azt tudja. Azt szinte mindenki tudja. Mi az aszcendensetek? Mi a tököm az aszcendens egyrészt? Másrészt, ezt is megírhatjátok. Másrészt, hogy mi az aszcendensetek? Tehát van olyan férfi, aki ezt tudja fejből, akkor kalapom emelem előtte.
1: Én a csillagjegyemet is csak azért tudom, mert a nagyimtól, amikor megszülettünk, kaptam ajándékba olyan nyakláncot, ami azóta beolvadt, de az a rajta volt. Tehát én ezért tudom. Jó, mi azért annyira nem hiszünk ebben, Kittitet talán inkább, de akkor ezek full kamuk szerinted is, amikor ilyen táblázatokat látok, hogy föl vannak írva a csillagjegyek meg oldalra, és hogy akkor kivel jó a párkapcsolat, kivel nem?
2: Én igazából abban hiszek, hogy nyilván van, és mindjárt majd kitaglalom, úgyhogy ne kérdezzél bele. Hogy melyik részébe is hiszek, olyanba, hogy mondjuk kik úgy illenek talán jobban, mert hogy akár hasonlítanak egymásra, tehát hogy benned is, mit tudom én, biztos van, ami a bikára jellemző, de lehet, hogy van olyan részed, ami mondjuk általában mondjuk a biká, tehát hogy
0: van nem... bennem, ami tüzes,
1: meg ami büdös.
2: Akár.
1: Szagoltál már bikát?
2: Akár, igen. Szóval, hogy ez sem mindegy, nyilván, hogy most ki mennyire, nyilván az se, hogy mikor születtél, mert nálam is például mondják, hogy mondjuk a decemberi bakok azok másabbak, mint a januári bakok.
0: Ja, azért hittem azt mondod, hogy mondjuk egy 70 éves kosmár kevésbé tüzes, mint egy 20 éves, hogy mikor született, ugye?
2: Lehet.
1: Igen, viszont az ikreknél az idős is szellemes, tehát nálunk az megvan, nálatok is a stabilitás. Tehát nagyon sokat hallok, mi vagy te, mi a jegyed?
2: Bika.
1: A sugárbikákról.
0: Sugárbika. Az már anyagilag stabil.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgens, szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 36 perccel itt a Forrás Rádió ébresztő műsora az Íj és Rolanddal.
2: Így van, meg a Rédl Ádámmal. Na reggelt. Hát kérem szépen május 19-én, úgyhogy boldog 19-ét a hölgyeknek, és boldog 19 éves hölgyeket az uraknak.
1: Jó, egyébként egy hónapra vagyunk a nyári szünettől.
2: Mert ők már nagykorúak, csak azért gondoltam így.
1: Ez milyen kedves, és egyébként jó leső. Pont tegnap néztem...
2: Hát azt elhiszem, sokan vannak így vele.
1: Felfrissít.
2: 40 felé közeledő férfi emberek, igen, hogy így 19 éves hölgyekre azt mondanák, hogy jó lesne.
1: Pont tegnap néztem mindenféle büntényekről sorozatot, és ott a 17 évben húzták meg Amerikában a határt.
2: Igen?
1: Aha, de pedig ott 21 a felnőttkor.
2: Jó, hát örülök, hogy így vidáman indítjuk ezt a reggelt.
1: Na, mondok vidámat, teheneket néztem idefele, kiengedték őket helyükön, és ma nagyon magasra merészkedtek, ami azt jelenti, hogy jó időnk lesz, a fehér tehén volt felül, ez nekem 21 fokos csúcsot mond mára.
2: Hát ott egyébként meg a nyúl. Mióta beszéltünk erről a rollerest megtámadó nyúlról, azóta folyamatosan jönnek ki velem szembe itt a posztok, meg a mémek, meg
1: a nyúl
2: minden.
1: Lezász, igen.
2: Igen, úgyhogy hát nem tudom most adásba elmondani, hogy hogyan ugró nyúl, de szerintem mindenki tudja.
1: Kafán.
2: Úgy, igen.
1: Vagy kaful. Igen. Na, a lényeg az, hogy most ebben a pillanatban még 10 fokot kell tűrnötök, de a közlekedés ez relatív jó volt idefele jövet, és meg kellett állnom benzinkúton, és magam sem értettem, vettem egy ilyen jeges kávét, pontosabban 2 vettem, mert láttam kint egy táblát, hogyha 2 veszek, akkor mennyire olcsó.
2: De én azt hittem elsőre, amikor így megláttam, letettet, hogy ez egy becsomagolt WC-guriga.
1: Én meg azt hittem, hogy a tied. Tehát, hogy így annyira nem volt tulajdonosi érzésem, mert nem ez a klasszikus dozen, tehát konzerv cucc, hanem ilyen, tényleg ilyen kartonba van csomagolva, mint a WC papírguriga. Ismered a benzinkutas árakat? Tehát, hogy ahhoz képest volt akciós 2 ilyen, és bementem, és mondtam a csávónak, hogy láttam, hogy ő se rég ébredt, hogy abból, ami ott akciós a plakáton, abból szeretnék kérni 2. Csávó meg se szólal, annyit látok, hogy így kisétál teljesen buskomor fejjel a pult mögül, kimegy az üzlet elé, megáll a kocsimnál, nézi a boltot, keresi a plakátot, visszasétál, ez az. Jó, köszönöm szépen.
2: Az élet útság.
1: Nem volt tisztában azzal, hogy mi akciósja.
2: Hát, jóval, hát most figyelj, gondolom változtatják időről időre. Egyébként nekem múltkor egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatom volt a benzinkúton, mert hogy hát motorolaj kellett az egyik kocsinkba, és én tudom egyébként, hogy milyen motorolajat szoktam menni, mert annak vannak ilyen típusai. Aha. Tudod. Nos, azon belül van még 80 féle alfaj, hogy rohadjanak meg, érted? Persze, mert én meg nyilván fejbe tartom az összes márka, összes típusát, és akkor a benzinkutas srác odajött, és egy külön néhány percet ő annak szentelt, hogy megpróbálta, még ott utána nézett, hogy akkor melyik, majd arra jutottunk, hogy akkor inkább nem veszem meg egyiket sem, mert hogy így nem tudjuk biztosra, hogy melyik lesz jó a kocsiba.
1: De ez milyen rendes! Jaj, de jó! A feleségem volt így a múltkor, hogy akart valamit venni, valamilyen technikai kütyüt, és tényleg ilyen pár ezer forintos deal volt. Várja, nem technikai, gyógyszer volt, gyógyszertárba. Mondta, hogy milyen típusú gyógyszert szeretne kérni. És akkor mondták, hogy van ez a fajta, meg az a fajta. És akkor mondta a feleségem, hogy ajánlja az egyiket. Hát én önnek ezt ajánlom, mert ez 1500, a másik 9600, és ugyanazt tudja.
2: Egyébként vannak, igen, nem, vannak nagyon jó fej gyógyszerészek, így gyógyszertárosok, mert én is jártam már így, hogy azt mondták, hogy ugyanaz a hatóanyag van a másikba, és jóval olcsóbb, nem viszem azt. És ilyenkor meg megköszönöm, és egyébként meg volt olyan, hogy ugyanúgy bevált, úgyhogy ezúton is köszönöm azt a pár ezer forintot, amit megspórolt, alkoholra költöttem.
1: Amúgy csinálhatnánk ilyen rovatot, tudod, amikor volt az, hogy a drága termékek, vagy az ugyanolyan ízű, de olcsóbb termékek a jók-e, hogy megcsinálnánk ezt gyógyszerbe, hogy behozunk egy drágább gyógyszert, meg egy gyengébbet, és akkor így 6-tól 10-ig végig kóstolgatjuk. A végére adjuk a Viagrát.
2: Lehet, hogy vicces műsor lenne. Ilyet nem csinálunk, gyerekek, jó? Tehát nem nyomjuk magunkba a gyógyszereket, pláne nem eszetlenül. Ez nagyon-nagyon fontos. Na kérem, jönnek már most az üzenetek, baleset a 10-esen. Az nem jó hír, ezt kaptuk meg Pannától. Pilis Csabán áll a sor az emelkedő előtt Pest fele. Úgyhogy vélhetően itt baleset lehet. Buenos Morgan nem egy Pestől Tatabányáig. Tiszta égbolt, jó látási viszonyok mellett lehet autózni. Közepes forgalommal kell számolni. Jól haladható? Na, ennek viszont örülünk, remélhetőleg így is marad.
1: Már jön a hajrábányász, de most még nem ér.
2: Most még nem. Hajrá bányász, hajrá kék tigris, csak ugye ebben maradtunk, hogy ezt kell küldeni, ha meghalljátok a hetes lövő szignált, pontosabban ilyen effektet, jó? Tehát két dal között nagyon füleljetek, és amikor meghalljátok a labdapattogtatás, sípszó, közönség morajlás, szóval mintha egy 7 méteres lőnének, na akkor kell küldeni a hajrá tigrisek kifejezést, mert hogy vasárnap MOL Tatabányakáci Ohrid férfi kézilabda Európa Kupa döntő, ide sorsoljuk 4-esével a belépőket.
1: Mutatom.
2: Hey! Na ez csak jobban.
1: Valami ilyesmit várunk. Ez sokszor az meg. Nagyjából ezt tegnap vettem föl itt a Kitty mellett a stúdióban. Ja, mert ma is Kitty van, tökre örülök neki. Jó, ezeket a jegyeket tehát egész héten lehet vinni, és ez most különlegesen értékes, mert ugye az Európa Kupa döntő az ilyen értelemben nagyon izgi, de még előtte azért lesz egy meccs, amin én ott leszek, azt nagyon várom, most már visszaszámolok holnap, ugye?
2: Igen, így van, a MOL Tatabányakáci Budai Farkasok a héten le tudja a szezonnak a hátralévő hazai meccseit a Tatabánya, a férfi kézilabda csapat. Egyébként mit szólt a Kitty ahhoz, hogy felvetted a mellét? Mert tegnap vettem fel a Kitty mellett. Így ezt mondtad előbb.
1: Miért te nem szoktad?
2: Miért leesettek?
1: Háj, miket hallasz Kitty a gondolataimból? Most ez, majd ha kitalálok valami frappáns reakciót, elküldöm SMS-be, jó?
2: Igen, érzem, hogy ezzel egy kicsit zavarba hoztalak.
1: Picit vörösödik a fejem. Viszont a témákkal nem hozunk senkit zavarba, ellenben nagyon jót fogunk beszélgetni. Megörültem, amikor megtaláltam ezeket. Az egyik jobban tetszett, mint a másik. Képzeld el, először is...
2: Most meg mindig a Kitty melleiről van szó.
1: Ez kész. Szóval, megnézzük, hogy mi a helyzet a kulacsos lányokkal. Nem tudom, a Kitty kulacsos lány, meg az Andi. Kitty ilyen üveges lány.
2: Lehet vele üvegezni. Ugye?
1: De vannak azok a lányok, akik mindenhova viszik a kulacsukat. Főleg lányra jellemző, én fiúban nem nagyon láttam ilyet, aki kulacssal mászkál.
2: Andi inkább kulacsos lány, aha, szerintem. Tehát, hogy neki, mintha láttam volna már többször is ugyanazt a szájában. Úgyhogy...
1: Na most akkor vigyázz magadra!
2: Ivó eszközt!
1: Vigyázz magadra!
2: Szóval szerintem ő kulacsos lány, de vannak egyébként igen ilyen kulacsos lányok. Ez rájuk jellemző inkább valóban, most hogy így gondolkozom. És ez nem az, amikor gyerekként még ez természetes, hogy az ember kulacsba visz dolgokat, iskolába, edzésre, stb.
1: Az a durva, hogy láttam a Rolandon, hogy beszél erről a kulacs témáról, de tök máson gondolkozik közben. Elakadt az előző gondolatnál, és a fejében egy másik mozi játszódik, amit majd meghagy az esti műsorra, jó? Igen, a pszichológusok szerint sok mindent elmond arról, aki kulacsot visz magával, hogy ő milyen ember. Nyilván nem egy teljes jellemzést hozunk, de én inkább tovább gondolnám ezt a témát, és megnéznénk, hogy mik azok a tárgyak, amik mindig nálunk vannak, vagy mondjuk a kocsidban is ott van, és attól érzed magad biztonságban, hogy most is itt van a zsebedben, táskádban, nem tudom, nálad sem nagyon van táska.
2: De én járok táskával. Nem, ilyen váltáskával járok.
1: Na, akkor megbeszéljük, hogy mik azok a dolgok, amiknek nálad kell lenniük, hogy biztonságban érezd magad.
2: Jó, nálam ez fix, tehát nálam mindig ugyanazok a dolgok vannak, úgyhogy én ilyen szempontból egy ilyen stabil, kiszámítható ember vagyok. Ez az egy.
1: Gumiószer 1971-ből.
2: Családi csomag.
1: Családi örökség. Az adja a biztonságot. A másik témánk pedig, hogy hát igen, állítólag 30 fölött már elkezdi az embert idegesíteni a társaság.
2: Na hát ebben szerintem lehet, hogy Kitty egy jó beszélgető partner lesz. Andi is az lenne. Igen.
1: Nem csak tudom. Ő most besejött.
2: Csak őt ennyire, őt már mi is idegesítjük, úgyhogy ő besejött. De hát egyébként ebben lehet valami, nem tudom, viszont ilyen szempontból mi szerintem nem vagyunk tipikusak. Se te, se én, mert mi meg kifejezetten szeretjük meg éljük a társaságot.
1: Jó, minden esetre megbeszéljük majd ezt, hogy egyáltalán érzékelünk-e belőle valamit, már így, hát te már öregebb vagy, tehát neked több tapasztalatod lesz, de lassabban is beszélsz, úgyhogy ha nem esik le addig a cukrod, akkor megbeszéljük.
2: Köszönöm.
1: Jó. Gyula SMS-e is bejött. Halló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon jól lehet haladni. Tatabányán erősödő forgalom fontos. Herceghalomnál a lehajtó lezárva az M1-ről július 31-ig. Balesetmenteset. Ádi ott lesz holnap. Igen, ott leszek.
2: Képzeld el, igen, mert hogy hát alapvetően az nem mindegy milyen társaság. Na igen, mert hogy, de ezt mondtuk már, amikor az élesben itt volt, csak ha valaki éppenséggel nem figyelt volna, akkor elmondjuk, hogy...
1: Ez egy hallgatói dorgálás volt így és Rolandtól.
2: Így. Hogyan csesszük le a hallgatókat? Igen. Szóval, hogy alapvetően az van, hogy az Ádi a budai farkasoknak a speakere, én meg ugye a Molta Tabánya KC speakere vagyok, úgyhogy hát nálunk is egy ilyen kis házi mérkőzés lesz, ellenben holnap csak nálam lesz mikrofon. Úgyhogy, ha valamelyikünk beszól a másiknak, akkor az én leszek.
1: Amúgy van nálunk a csapatnál egy ilyen scooter töltsér, tehát lehet, hogy bejövök ellendrukkolni. Van fél idei játék, lejöhetek?
2: Van fél idei játék, igen. Van.
1: Mit lehet járni?
2: Üzemanyagkártyát.
1: Az jó, hát azt adod a gyerekeknek?
2: Igen, hát a szülők örülnek. Gyerekek játszanak, szülők nyernek.
1: Tehát kvázi egy gyerek nyer a szülőnek?
2: Pontosan, ez így az elképzelés, de jelzem, hogy túl koros is vagy, meg túl magas is ahhoz, hogy játsszál.
1: Mert szerzek magamnak ott egy gyereket, vagy azt büntetik? Gyerekek!
2: Ki tud ügyesen kézilabdázni? Ki akar Áti bácsinak nyerni egy üzemanyagkártyát? Papírpej, zacskó, gumicukrot?
1: Drága hallgatók, ha valaki hozza a gyerekét, akkor legyen szíves kölcsönadni a játékra. Az a baj, neki nem éri meg, hogyha felezzük az üzemanyagot, nem? Mert akkor a gyerek az egészet is vihetné.
2: Hát ez az. Úgyhogy
1: ha
2: nem.
1: Felajánlok egy farkasos pólót, azzal itt szétmarcangolják a tigrisek között. Na jó. Mindegy, ha valaki kölcsönad gyereket, szívesen fogadom, és ezt nem félreérteni.
2: Ez de szar mondat volt, nagyon rosszul hangzott. Na, miért szeretnél egyébként? Vezessük le együtt a félidei játékot? Nem tudom, mit fognak hozzászólni.
1: Nem kell. Hazaiak. Végezd a munkádat, ahogyan végezned kell. Egyébként nem tudom, te hogy vagy vele ilyen aspektusból. Én nem is emlékszem arra, hogy mikor voltam úgy kézilabda meccsen, hogy csak nézőként. Tehát lehet, hogy én ezt élvezni is fogom. Te voltál mostanában?
2: Képzeld el, igen. Mostanában, még amikor ott tél magasságában volt némi szünet a bajnokságban, én akkor kimentem a felkészülési meccseket. Az összes hazai felkészülési meccsen szerintem kint voltam. Pusztán nézőként.
1: És akkor Stréber.
2: kimentünk a családdal, és megnéztük a srácokat. Ott nem kellett dolgozni, mert ott nem kellett semmit bemondani.
1: Megvan ennek is a romantikája, nem?
2: Meg, abszolút. Tehát, hogy én szeretem egyébként a sportot, szeretem a kézilabdát, úgyhogy úgy nézni is jó, meg tudod, akkor úgy picit, amúgy is tudom élvezni a meccseket, csak akkor nem kell gól után rögtön mikrofonhoz nyúlni, és akkor mondani, hogy kilőtte be.
1: Így. Ja, és kedv van, úgyhogy miből ki a csőrünket rovat jön. Én szeretném, hogyha már úgy alakult, hogy a Kittivel lehetünk ma, hogyha az ő csőrét piszkálnánk fel, tehát, hogy ma idegeskedjen ő.
2: Jó. Hát szerintem olyan típus a Kitty, hogy lesz miről beszélni.
1: Menni fog, jó. Oké. Na hát akkor ezekre számíthatsz. Nagyon figyeld a kézilabdás 7 méteres büntetődobás effektünket, azzal lehet tehát nyerni. Aztán a következő órában hozzuk az ehhez a naphoz kötődő eseményeket is. A játékkal kapcsolatban pedig SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A végrehajtási rendszerről, a Dunafer sorsáról, az aszbeszt szennyezésről is tárgyalt a kabinet. Ideiglenes forgalmi rend változás lesz a Török Ignác utcában, Esztergomban. Pünkösdi ünnepségeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról, a Dunafer sorsáról, a nyugat-magyarországi aszbeszennyezésről, a vendégmunkás behozatal korlátozásáról és a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágításáról is tárgyalt a kormány hétfői ülésén, közölték a kormány szóvivők hétfőn Budapesten a kabinet ülése után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő tájékoztatása szerint a kormány soron kívül tárgyalta a Dunafer ügyét, az üzem bezárása közvetlenül érintette a térség gazdaságát és több száz család megélhetését. A működést biztosító szerződés május végéig havi 1 milliárd forintból biztosítja a működést, ezért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, döntés született arról, hogy az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítást. A kormány javasolni fogja a Tiszapárt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályba nem lép. A nyugat-magyarországi aszbeszennyezés országos kezelésének megkezdéséről is döntöttek, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő, közölve azt is, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzet anyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A Szent István lépcső felújításához kapcsolódó építési munkák miatt ma reggel 8 órától július 31-én 16 óráig ideiglenes forgalmi rend változás várható Esztergomban. A munkavégzés időtartama alatt a Török Ignác utca egyirányú forgalmi rendje a Szent István lépcső vonalától kétirányúvá változik, és behajthatnak az építési munkákkal kapcsolatos tehergépjárművek. Az út szélessége miatt a tehergépjárművek a Szent István lépcsőt csak hátramenetben tudják megközelíteni, ezért a tolatás végrehajtását és a gyalogosok közlekedését jelzőőr biztosítja, kérik a lakók megértését és türelmét. Pünkösdi ünnepségek néven kulturális és közösségi rendezvényeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban május 18-a és 25-e között Hargita megyében, tudatta az MTI-vel a Székelyföldi megye önkormányzata. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó a Székelyföldi megye több településen zajló rendezvények több mint egy héten át kínálnak kikapcsolódást és élményeket a helyi közösségeknek, a zarándokoknak és a térségbe látogatóknak. A programok között színházi előadások, népzenei koncertek, hangversenyek, szabadtéri fotókiállítások, néptánc találkozó, tájházi rendezvények, kézműves foglalkozások és hagyományőrző események is vannak.
0: Időjárás.
1: A sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé megérénkül az északias szél, reggel 10-12, délután pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Abból nem lehet gond, ha ezt a gombot megnyomom. 7 óra múlt, 4,5 perccel utolsó mondataink egyikét hallottátok. Az Ily és Rolanddal itt vagyunk a stúdióban, és várunk téged is, lelkes hallgató, hogy küldj SMS-t. Ú, mennyi jött? Hallottatok valamit?
3: Buenos morgen, jó reggelt, mosolygósat, jó időnk lesz, kérem szépen, úgyhogy ennek abszolút örülhetünk. Nézem, mi a helyzet az utakon. Korábban Pannától megkaptuk, hogy a 10-es főúton baleset, ezt egyébként meg is erősítették, megkaptuk a hivatalos infót, miszerint egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat. Na, az nem szokott igazán sok jót jelenteni. Az M1-esen, jelzem, a szokásos szakaszon van némi torlódás, tehát ott Herceghalomnál a külső sáv, az ugye általában nehezen szokott haladni. Egyébként mindenhol máshol csend, rend, béke, fegyelem, környén azért már növekszik a forgalom, de azt nézem, hogy Esztergom, Komárom, Tatabánya most még nyugis.
2: Ért nekünk 5. Bence. Jó ez a vezeték neve, de olyan jól néz ki, hogy a 13-as út a Szokottnál erősebb forgalommal bír, csak óvatosan, aki arra felé jár.
3: Igen, hát azért ott is így 7 óra magasságában már lehet ezzel találkozni. Na kérem szépen, amivel még lehet találkozni az adásunkban, az mindenféle effekt. Például olyan, ami egy kézilabdás 7 méteres lövést imitál, vagy hát azt mutat be, és ha ezt meghalljátok, na akkor kell küldeni a hajrá kék tigrisek kifejezést, vagy hajrá tigrisek, vagy simán kék tigrisek, fel fogjuk ismerni, hogy mire gondoltok. A lényeg, hogy ezzel nyerhettek 4 darab belépőt, mégpedig vasárnapra a férfi kézilabda Európa Kupa döntőre.
2: Így, úgy látom, te mindent elfogadsz, tehát jöhet a kék is, hajrá kék, hajrá tigris, bányász, hajrá a kék vitát, elfogadod, ha valaki azt írja?
3: Figyelj, én annyira elfogadó vagyok, jó, hogy arra okay. Szavak nincsenek. 0620 97 8, 95 8, 5,
2: és tök fontos az, hogy akkor küld, amikor szól az effekt. Tehát most hiába küldöd, az előbb is bejött vagy 20 SMS, azt néztem itt, amikor görgettem végig a falat, meg fogom nézni percre, másodpercre, tehát ilyen a szignáltól, az effektől 1 percre érkezőket elfogadom, a többit hajítom ki.
3: Igen, this lesztek kvalifikálva.
2: Úgy, pont így, ebben a formában. Igen. Na és hát itt az ideje annak, hogy átfussuk ezt a napot, május 19-e, ugye pont egy hónap a nyári szünetig, már hogyha úgy vesszük, hogy az utolsó tanítási nap, az azt mondta tegnap, hogy június 19, ugye?
3: Igen, hát akkor mondjuk már tanítani nem nagyon fognak, de még gyerekeknek elvileg aznap be kell menni az iskolába. Ivók, Milánok, boldog névnapot. Hát aki ivó, az stílszerűen tudja ünnepelni a saját névnapját.
2: De ami nekem nagyon tetszik, ma a Vulkán.
3: Igen. Hát hogy ki az, aki jó név?
2: Bömböl a Vulkán.
3: Mondjuk, ha hisztis gyerek lesz, akkor ne csodálkozzá, néha kitör.
2: A Genghis Khan meg a Vulkán. De nekem tetszik, a Tuzson is tetszik, akkor itt van az utolsót, mondd ki, hogy kell.
3: Ivon.
2: De az Y-t így mondod, nem? Ivone?
3: Ivone! Ja, nem, Ivone. Nem. És a dukászok is ünnepelnek.
2: Dukász. Na jó, az olyan, mint valamilyen nagycsőrű madár.
3: Igen, meg Alvin is, meg a mókusok is ünnepelnek ma.
2: De Aldvin is. Azt láttad? Igen. Azt nem is tudtam, hogy olyan van. Na jó, furcsa napok ezek is. Születésnaposaink sokan vannak, nem kell nyilván mindenkit kiemelni, de akit én így kezdésként bedobnék a közösbe, az az AC/DC dobosa, Melbourne-ben született 72 éve, Phil Rudd.
3: Aztán Kerekes József, Jászai Maridíjas magyar színész, hát többek között Jim Carreynek, meg talán Peter Griffinnek is ő a magyar hangja, egyébként 62-es születésű.
2: És földém, budaörsi, amúgy csak mondom. 66-ban született Ambrus Zoli, magyar zenész, gitáros, előadó, művész, ő ugye a 80-an egyike, aki már sajnos nincsen közöttünk, az Irigy Hónai Miri gitárosa volt.
3: Aztán üdvözöljük szakmabeli kolléga Kovács Áron, magyar rádiós, televíziós, műsorvezető, énekes, színész, igen, én bírom az Áront egyébként, egy kifejezetten jó fejsrác.
2: Aztán nézzünk párhuzamot, mert ezen a napon született két ember is, egy Magyarországon, egy kicsit távolabb tőlünk, én mondom akkor a vadangyalt, 77-ben megszületett Natalia Oreiro. Uruguayi szappanopera sorozatokból ismert énekesnő.
3: Akire akár azt is mondhatnánk, hogy ő az uruguayi Oroszlán Szonya.
2: Nagyjából egyébként igen, aki ugye szintén ezen a napon látta meg a világot.
3: Egyébként Oroszlán Szonya mondjuk annyira sorozatokban nem játszott, ugye Valami Amerika, amihez ő köthető.
2: Azért volt valami ilyen napi sorozat, mert nem tudom melyik, de valamelyikben emlékszem, vagy a TV2-n, vagy az RTL-en, jó, most nagyon mondtam, de valamelyikben ott mindig felbukkant.
3: Hát fogalmam nincs, nem.
2: Nem is volt jó, de az Oroszlán Szonya nagyon jó amúgy.
3: Nem is volt jó az.
2: Hát a sorozat gyenge volt.
3: Aztán Eric Lloyd, amerikai színész, őt annyira nem tudom.
2: Télapu.
3: Hova kötni, hogy ő volt a Télapunak, de ő nem a címszereplő nyilván.
2: A kisgyerek, ő veri le a télapót ja, a plafonról, és akkor jön a télapótlási záradék, és az apukája lesz a télapó.
3: Hát azóta már nem kisgyerek, igen, mert hogy 86-os születésű, pont mint én.
2: Igen, és Sam Smith a fiatalok közül, ugye az angol énekes 92-ben ezen a napon született meg. Akkor mit emeljünk fel? Megvan neked az, amikor a Marilyn Monroe ilyen szexin énekli a Happy Birthday, Mr. President-et?
3: Igen, igen, igen. Az ezen a napon történt 1962-ben, és szintén erre a napra esett Meghan Markle és Harry herceg esküvője 2018-ban, ugye több 100 millió néző követte a tévén keresztül.
2: Tudom, te most erre nem nagyon fogsz rápörögni, de nekem fontos ez a dátum abból az aspektusból is, hogy akkor még nagyon vártuk. 99-ben világpremiért kapott a Star Wars Baljós árnyak, ugye a 83-as legutolsó epizód után nagyon nagy szünettel ez volt az első, ami kijött, tudod, a kis Anakinnal, nem tudom, megvan az a póster, hogy áll rajta a kis Anakin, és akkor mellé rajzolva félig a Darth Vader arca, tehát az azért nagyon ütős volt.
3: Arra még én is emlékszem, igen, de akkor mondd el a 2005-ös eseményt is.
2: Igen, mert ugye a Csillagok háborúja a 3-at, a Szitek bosszúját is ezen a napon mutatták be, amit ugye George Lucas írt és rendezett, az pedig az újakból a harmadik, nekem a kedvenc részem, amikor átalakul Anakin Darth Vaderré. Nyilván itt a világpremiérrel
3: eseményt is.
2: Igen, mert ugye a Csillagok háborúja a 3-at, a Szitek bosszúját is ezen a napon mutatták be, amit ugye George Lucas írt és rendezett, az pedig az újakból a harmadik, nekem a kedvenc részem, amikor átalakul Anakin Darth Vaderré. Nyilván itt a világpremiérrel kapcsolatban elmondható, hogy van, ahol elővetítették,

0: és világnapja, az egy jó dolog, az egy klassz dolog, illetve, hát drága uraim, és akkor most, hölgyek, tisztelegjünk az urak előtt, mert hogy Magyarországon ma van a férfi nap.
1: Boldog férfiakat!
0: A nemzetközi, az november 19-én van, tehát pontosan fél év múlva.
1: Hozzánk a MÁV hozta. Ez még a tavalyi.
0: Igen, kicsit megcsúszott. Viszont idehaza úgy gondoltuk, hogy nem, idehaza legyen, így fél évente legyen egy. Tehát, hogy most ünnepeljük a magyar férfi napot, úgyhogy most a magyar férfiakat kell ünnepelni, aztán majd november 19-én minden férfit.
1: És ma van a Fair Play világnapja is, úgyhogy mindenki szabályos játszon. Közben egyébként érkezik az SMS, hogy Oroszlán Szonya a Hackson sorozatban szerepel 17 epizódban. Azt nem láttam, és abban lehet, hogy zseniális. Én másra gondoltam. Tudod, mi volt a ilyen rövid kis szitkomok voltak a Szabó Győzővel. Házaspárt játszottak, és ilyen 5 percekre bukkantak föl, aztán újra is élesztették a dolgot.
0: Jaj, megvan, igen.
1: Tudod,
0: igen.
1: Mi az? De az nem tetszett nekem, várjál.
0: Hát de azt nyilván azért csinálták, mert ugye a valami Amerikában is ők alkotnak egy párt.
1: Igen, ami egyébként szerintem zseniális, meg maga a színésznő is nagyon jó, de most az a páros, volt nevük is, érkezik a... Mi volt itt? Rányomok, lehet, hogy el fog indulni. Volt ennek valami neve?
0: Bocs, ha bejátszunk adásban egy ilyen sorozatot.
1: Oroszlán Szonya, érkezik a Brigés Bruno. Megvan? Na, nekem az nem jött be, pedig egyébként mind a ketten nagyon jó színészek, de az nekem ilyen erőltetett volt, főleg a második etap.
0: Jó, na hát akkor ezt is megtudhattuk, ma is tanultunk valamit. Nem sokára pedig hozzuk nektek a csillagok üzeneteit is, és figyeljetek, mert a kézilabdás hetes lövő effekt bármikor felbukkanhat két dal között, ha meghalljátok, akkor küldjétek a hajrá kék tigrisek kifejezést. SMS és Viber számunk még mindig 0620 978 978.
1: Lehet, hogy most ezt indítom? Nem.

0: Janos Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 4-8 után 3 perccel kikérem magamnak, amit itt Filóék megénekeltek. Tehát én nem engedem el a hajnalt. Még túl kicsi, még csak 3 éves.
2: Igen, ebben nem, látom, nem gondoltak bele. Hát de egyébként nem. Egy nagyon klassz újdonság, Filó és Tonik újdonsága valóban. 100x! Ez volt a 100-szor. Na, most pedig jöjjenek a csillagok üzenetei. Kedves Kosma, egy váratlan üzenet teljesen átírhatja a napodat, de pont ettől lesz izgalmas minden. Este jól fog esni egy kis kiszakadás a rutinból, még akkor is, ha eredetileg nemet mondtál volna.
1: Bika, valaki ma jobban figyel rád, mint hinnéd, és egy apró megjegyzésed nagyobb hatást kelt. Anyagi ügyekben most megéri kétszer is átgondolnod a döntéseidet.
2: Vagy háromszor, az a tuti. Pörög körülötted a világ, kedves ikrek, és te most különösen élvezed, hogy mindenhol történik valami. Egy spontán beszélgetésből meglepően jó lehetőség alakulhat ki.
1: Rák, ma érzékenyebben reagálsz a környezetet hangulatára, ezért fontos, hogy ne vállald túl magad. Egy régi emlék vagy ismerős váratlanul felbukkanhat.
2: Most könnyen magadra vonod a figyelmet, kedves oroszlán, még akkor is, ha nem akarod. Használd ki ezt az energiát, mert egy fontos ügyben ma te lehetsz a társaság motorja.
1: Szűz, a mai nap a részletekről szól, valami apróságon múlhat egy nagyobb siker. Ne lepődj meg, ha valaki tanácsot kér tőled, mert most különösen megbízhatónak látnak.
2: Egy kis káosz boríthatja fel a terveidet, kedves mérleg, de végül pont ebből jössz ki jól. Este érdemes lenne kikapcsolni a telefonodat legalább egy órára.
1: Skorpió, ma nehéz lesz titok tartani, amit gondolsz, mert minden az arcodra lesz írva. Egy intenzív beszélgetés közben hozhat valakit hozzád közelebb.
2: A kalandvágyad ma erősebb lehet a szokásosnál, kedves nyilas, még a munka vagy a suli közepén is. Egy hirtelen ötletből jó program kerekedhet estére.
1: Bak, valaki ma próbára teheti a türelmedet, de nem éri meg beleállni a vitába. Ha nyugodt maradsz, a végén te kerülsz előnybe.
2: Szokatlan gondolataid ma különösen inspirálóan hatnak másokra, kedves vízöntő. Egy technikai kütyű vagy egy online dolog viszont okozhat egy kis bosszúságot.
1: Halak, ma jobban vágysz a nyugalomra és az őszinte beszélgetésekre, mint a nagy társaságra. Ez passzolni fog a második témánkhoz. Egy kedves gesztus sokkal többet jelenthet most, mint egy hangos vallomás.
2: Az óra második felében pedig a kulacsos lányokkal fogunk foglalkozni. Uh-huh. Ha nem tudjátok, hogy kik a kulacsos lányok, és hogy a pszichológusok szerint mi jellemző rájuk, na akkor érdemes lesz velünk tartani.

0: elfogyott a lánynak a zenekara. 8:08, és itt a Kitti meg a Roland. Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Persdiasok voltak a zenészek, úgy tűnik. Na, továbbra is elmondjuk, hogy a 10-es főúton ugye összeütközött egy személyautó és egy teherautó Pilis Csaba belterületén. A 26-os kilométernél már félpályán elindult a forgalom, de a torlódás mindkét irányban több kilométeres, és jelentős egyébként a forgalom az M1-esen is, úgyhogy Herceghalomnál várható némi nemű torlódás, leginkább a külső sávon. Azt látom, hogy egyébként a reggeli csúcs az most már azért tapasztalható. Környén Tatán, Esztergomban is, Tatabány és Komárom tűnik egészen nyugisnak.
0: Kitti, téged megviselt a ma reggeli ébredés, ugye? Nagyon haragudtál mindenre.
1: Nem mindenre, azért, de...
0: De ilyenkor mi van, volt szundigomb?
1: Nem, nálam nincs.
0: Kelni kellett.
1: Én nem tudok lustálkodni.
0: Nem? Hétvégén se?
1: Hát... Nem tudom, nekem az ilyen időpazarlás. Tehát, hogy most vagy az van, hogy akkor tényleg később kelek, és akkor... De én nem vagyok ez a szundi ember. Tehát, ha csörök, akkor én felkelek.
2: Én is ilyen vagyok. Mondjuk én direkt ugye távolra teszem én az ágytól a telefont. Én tehát nem. Nekem nem is ott van az ágy mellett. Nekem
0: jó, mert neked nagy
2: kelni.
0: A lakás.
2: Ja, te azért leteszem egy másik
0: magyar.
2: Nem is hallom, tudod úgy.
0: Ház nem. Másik felébe.
2: Nem, tehát nálam tényleg az van, hogy a hálószobában a tévé mellé teszem le, és ki kell kelnem az ágyból, hogy ki tudjam nyomni az ébresztőt, és hát muszáj, mert különben föl kell a család. Tehát az meg hajnalban nem annyira vicces, úgyhogy ezzel is motiválom magam arra, mert tudom, hogy ha ott lenne az ágy mellett, akkor lenyúlnék, kinyomnám, aztán visszaaludnék. Ismerem magam, így is néha egy picit még visszadőlök. Ebből van az, hogy akkor 5-50-kor esek be, ugye, néha tudjátok? De hogy alapvetően ez szerint én se hiszek a szundigomban.
0: Megértem.
2: Én magamban bízom, nem a szundigomban.
1: Jó tesztet. És te, Ádi?
0: Én hiszek a szundigomban. Én 6-szor megnyomom, és 8 időpontra van állítva az óra. Tehát mindig van egy plusz, meg egy extra. Feleségem nagyon nem szereti ezt, de már hozzászokott.
1: Az meg a másik, igen, hogy még 8-szor csörög, és akkor már végül is tényleg mindenki fölkelt rajtad kívül.
0: De azok mindig ilyen jutalmak, amikor felkelsz, és még nem kell elindulnod. De látom, hogy kabátban vagy, tehát akkor te még fázósabban vagy. Tegnap nagyon sok ismerősömtől hallottam panaszkodón azt, hogy ugye átállították a fűtés-hűtést most már hűtésre, vagy kikapcsolták a fűtőfunkciót. És most meg mindenki megfagy.
2: Hát meg kikapcsolták a távfűtést is szerintem, igen. Tehát annak is vége. Ezt a hétvégét kellett átvészelni, ez a hét gyerekek már parádé, aztán jövő héten már itt a 30-at fogjuk karcolni.
1: Mindenki húzza el a függönyöket, most már süt a nap.
0: Javasoltam, hogy rakj el tüzet, de nem akartad megfogadni a dolgot.
2: Milyen jó lenne azért ez egy panelban, nem? Tehát az így valaki tüzet rak.
0: Jó, hát.
2: Az a baj, ki is nézem egy-két helyen.
1: Az a baj, hogy múltkor valaki ott hagyta az edényt, úgyhogy ő tüzet rakott, és utólag mondták a szomszédok, mert nem voltam ott, hogy kim volt két tűz ott. Meg
0: azok ti voltatok? Egy ment a tűzoltó.
1: Nem tudom, ez hétvégén volt szerintem, akkor vagy pénteki nap, nem tudom, valami
0: most
1: volt.
0: Mostában reggel is néha látom. Uh-huh. Hát mert biztos fűtenek az emberek, tudod, kirakják a Wilingot, ja, belerakják a kis sátrat, azt begyújtják.
2: De Kitty nem így hívná ki, Kitty úgy hívná ki, hogy küldjenek néhány szexi tűzoltót, mert tüzel.
0: Forró a hangulat?
1: Na, másztatok fel az erkélyen.
0: Erről is beszélhetünk, de talán most inkább nézzük meg, hogy milyenek azok a kulacsos lányok. Azért
1: jaj.
0: Mondom, hogy... Na, mi van?
1: Semmi.
0: De megvan neked is, nem? Hogyha azt mondom, hogy kulacsos lányok, akkor gondolsz lányra, aki mindenhova kulacssal mászkál.
1: Igen. És igazából kívülállónak érzem magam, hogy nekem nincs kulacsom.
0: Na, oké, akkor két dolog, amire Rolanddal eljutottunk, aztán majd hozom a pszichológusok véleményét is. Az egyik, hogy ezek főleg lányok, tehát hogy kulacsos fiúkat nem annyira ismerek. A másik, hogy nálunk ez az Andi.
1: Igen, igen.
2: Vagy ha van kulacsos fiú, akkor az úgy árulkodó. Akkor az gyanús. Igen. Ne, tényleg, mert Andinak van a szem.
0: Az modern.
2: De neki szerintem több kulacsa is
1: hát
2: van, ugye?
1: Hát nagyon, meg neki mindenféle felszerelés, kiszerelés formájában.
2: Tehát egy különböző méretű.
1: Igen.
0: Te néztük, hogy te inkább ilyen üveges lány vagy.
2: Velem lehet üvegezni. Üvegezős lány vagy.
1: Én a klasszikus üveges poharas.
0: Oké, de hogy miért nem? Próbáltad? Mert mondtad, hogy kirekesztve érzed magad. Volt olyan az életben, hogy bementél egy boltba, kicsit körbenéztél, hogy figyelnek rád, és megvettél egy kulacsot titkon?
1: Az az igazság, hogy nagyon tetszenek. Sajnálom rá a pénzt, mert szerintem van, hogy irreális
0: áron... Veszek neked egyet. Igen, mondjad?
1: De cuki vagy. Irreális áron adják. Meg tehát én is elképzelem, hogy jaj, majd a kis teácskát, meg a kis, nem tudom, kávét beleteszem, meg nem tudom, és aztán úgy se teszem bele, és ezért nem vettem meg.
2: De várjál, mert azért, ha szoktál eljárni, ugye így gyalogolni, futni, ilyesmi, oda nem viszel kulacsot?
1: Megmondom őszintén, hogy nem.
2: Pedig, tehát, hogy általában akik sportolnak, azoknak azért van kulacsa.
1: Én... Tudom, hogy ez nem egészséges, de futáshoz nyáron szoktam, tehát hogy ott azért nem reszkírozom meg, hogy mondjuk rosszul legyek, de mivel leföl járna a víz a hasamban, mert ezt próbáltam már, én meg nem olyan távokat futok, tehát most ez a 2,5-3 kilométer, maximum 4, az nem olyan.
0: Jó, oké, csak az a baj, hogy én például egy időben akartam kulacsos lenni, méghozzá azért, mert...
2: És ezt a Petra tudja?
0: Jó,
2: hát bevallottad neki, hogy voltak ilyen vágyaid?
0: Én ilyen modern vagyok, jó? Mert hogy tetszett az, hogy akkor... Ugye a style, tehát a feeling, hogy van a kezedben egy kulacs, azért vannak férfias kulacsok. Apukámnak van egy olyan, képzeld el,
1: ja, mert ilyen
0: családos kulacsosok vagyunk. Van egy olyanja, aminek az aljából ki lehet húzni egy talpat, és mobiltartós kulacs.
2: Oha.
0: Akkor biztos van töltős kulacs is, amiről tudsz telefont tölteni.
1: Azt hittem, hogy pohár van az alján.
0: De nekem nagyon tetszik ez az irány, és az a baj, hogy én ott bukom el, hogy ezt is mosogatni kell. Tehát azt a részét nem szeretném, de közben a kedvenc női kulacsom, amit meg kifejezetten szeretek, és Mónikának pont ilyenje van, és küldött róla képet, amin be van rubrikázva, be van vonalazva, hogy hány óráig mennyit kell meginni belőle.
1: Tehát, hogy is egyébként ilyen.
0: Pontosan látod, mert hogy nagyon sokunknak probléma az, hogy úgy magunktól nem vesszük rá magunkat, hogy ígyunk napközben, este meg sörrel pótoljuk, tehát hogy így napközben megvan, hogy melyik órában mennyit kéne inni.
1: Meg tudod, mire jöttem rá, hogy miért nem vettem még? Mert nem tudom hova tenni. Így is szenvedek azzal, hogy cserélgetem a táskáimat,
0: hát
1: mert a kicsiben nem férek el, a nagyben. Tehát, hogy...
0: De itt egy másfél literes víz, annak a helyére rakhatnád?
1: Hát, ja.
2: Hátizsákkal kell járni, látod? Az a praktika. Persze. Mondom, ezt énekinek a legkisebb táskája van.
1: Igen.
2: Nekem abban konkrétan belefér
1: a pénztárcám,
2: a telefonom, meg a napszemüvegem.
0: Aha. Ha veszek neked egy kulacsot, megígéred, hogy 5-ből 4 napon használod?
1: 5-ből 3.
0: Jó, de akkor szerzek egy ilyen nagyon csúnya, flitteres, flamingós.
1: Nem.
0: De lehet, hogy tetszik.
1: Tudod, mit kellene? Ne haragudj. Mondd. És annak nagyon örülnék. Egy Hello Kitty-set.
0: Egy Hello Kitty-s kulacs.
2: Olyan van, az biztos, hogy van.
0: Jó, csak nem ez a 2 decis baba kulacskál, ami a biciklin volt régen.
1: Hát
0: nem,
1: igen, mert én azért megiszom a 2,5-3 litert, úgyhogy...
2: Nem, vannak ilyen... Azért tudom, hogy vannak csajos kulacsok, mert ezeket mindig meg kell néznem Niával. Tehát ő mindig nézegeti, vagy ő az unikornisosoknál áll meg inkább.
0: Amit Nia kinő, azt behozzuk Kittinek.
2: Azt igen, ezt a rendben odaadjuk.
0: Milyenek a kulacsos lányok? Tehát, hogyha így most ebből a vonalból kell elindulni, akkor tudjuk, hogy Andi ilyen, akkor mit mondhatunk el róla, amit mondjuk rólad nem?
1: Hát, nem tudom. Ő szereti a mindenféle ilyen kiegészítős csetreszeket is megvenni. Nem tudom. Tehát vannak neki olyan dolgai, amin úgy rászoktam.
2: Hát, a fiatalabb pasikra bukik. Vagy ez nem függ össze a kulacsot?
1: Az éppen nem.
0: A nem, tárgyak iránti vonzalom az jobban jellemzi a kulacsos lányokat? Tehát, hogy ők jobban szeretik az ilyen kis kütyüket maguk körül?
1: Igen, meg hogy ilyen mindenféle kiegészítőket, meg szerintem ők a rendelősek.
2: Rendelősek?
1: Aha.
2: Hát ha Andiból indulunk ki, akkor az igen. Biztos, mert szerintem az ország összes futárát ismeri névről.
0: Jó, várjátok, mondok egy-két dolgot, és akkor nézzük meg, hogy ez kitirád jellemző, vagy sem, mert azt mondják, hogy itt aki kulacsot használ, az környezet tudatosabb. Te elmondható ez a kulacsos lányokról, hogy ők azobbak, vagy azabbak?
1: Azobbak, az... Hát van szerintem ebben valami...
2: Eleve tudatosabbak, hiszen megtervezik, hogy nekik ezt akkor meg kell ma inni.
1: Aha.
0: Aztán állítólag sokkal hosszabb távon gondolkodnak. Tehát, hogy míg te elindulsz a vakvilágba, hogy majd lesz valami, iszom, amit kapok, vagy amit látok, keresek egy kutat, neki végig ott van a biztonság.
1: De én is szoktam vinni, csak én üvegbe, nem kulacsban.
0: Oké, akkor ezt kihúzzuk.
2: Tehát igazából te tudatos vagy, de nem környezet tudatos.
0: Aztán azt írják, hogy valószínűleg érzékenyebbek a külső ingerekre, textúrákra, mert például egy rozsdamentes acélkulacs nem veszi át az italoknak a szagát. Tehát, hogy...
1: Andi mondjuk ilyen szempontból... Hogy
2: hát mondani? Ő érzékeny az ingerekre, az biztos mindenféle ingerre érzékeny.
1: Nem, hanem hogy is kell ezt mondani, hogy...
0: Hogyan kell szépen mondani?
2: Nem mond szépen, Andiról van szó.
1: Nem. De igen, tehát, hogy neki vannak ilyen furcsaságai, tehát, hogy ezt el tudom képzelni, hogy ez benne van, hogy átveszi a...
0: Aha. Aztán azt mondja, hogy komfort tárgyá válhat, biztonságérzetet adhat, tehát a stresszt is csökkenti,
1: ezt
0: hogyha ott a kulacs.
2: És akkor még kéne neki egy pár kulacs, szerintem. Még nem elég, ami van.
0: Na jó, nagyjából ezek szerintem itt a lényegi dolgok. Vegyük körbe
2: nagyon meg fog engem verni, én ugye.
1: Egyébként igen.
0: De hogy igen, tehát itt a tervezőbb személyiség, a kevésbé spontán személyiség, illetve aki szeret ilyen biztonságos dolgokkal maga körül lenni, azok általában a kulacsos lányok. És oké, mi nem vagyunk azok, de nekünk is
1: és
0: vannak...
1: És lányok se vagytok, igen.
0: Hát mi meg aztán végképp. De hogy szerintem nekünk is vannak ilyen komfort tárgyaink, amik mindig velünk vannak, vagy mindig nálunk, és arra kértem a hallgatókat is, meg mi is beszélgessünk majd erről egy kört, hogy mi az a három dolog, írjuk meg, vagy mondjuk el, ami mindig nálunk kell, hogy legyen, tehát amitől így biztonságban érezzük magunkat.
2: Az én komfort tárgyam a bankkártyám.
1: Hát ez gyerekek, csodálom,
2: az a legnagyobb biztonság.
0: Amúgy az én komfort tárgyam is a te bankkártyád. Amúgykor lefotóztam, olyan nyugalom van azóta.
2: Nem. Akkor azok ezek a furcsa fizetési tételek.
0: Azért tankoltál
1: ma. De nem Johnny Depptől veszel el
0: az ilyesről.
2: Értem, én meg magyarázkodhatok otthon az asszonynak, hogy dehogy is rossz lányok, hát miért
1: hülyéskedjél. Miért pittyek? Megint fizettek valahol.
0: Megint tankoltál?
1: Igen.
0: Jó, de... Na. A bankkártya, ez mondjuk jó, én nem mondtam volna, én amit tehát én a telefont biztos mondom, az nekem is, olyan, nekem hogy az mindig ott kell legyen.
2: Nekem három dolog, gyerekek, telefon, pénztárca, kulcs, tehát hogy ez a három, ami
0: nekem a telefonom
2: mindig.
0: Már pénztárcát tudja, tehát hogy én pénztárca nélkül már simán elindulok, pláne ami ott a DÁP-on elfogadják a jogsit, tehát hogy én már simán megoldom, hogy nem viszek magammal semmit.
2: Ebben egyébként lehet valami.
1: Én nekem ezeken kívül is lenne az a baj, tehát hogy nekem például az esernyő az...
0: Tényleg?
1: Nekem mindig van egy olyan méretű esernyő, ami elfér egy ilyen kis táskába, mert nem tudom, az utóbbi években azért látjuk, mondjuk az elmúlt hétvégéről is, hogy bármikor leszakadhat az ég, és mivel én gyalogosan járok, nekem azért ez muszáj, hogy mindig ott legyen, mert én nem szeretnék elázni.
2: Az praktikus, egyébként tényleg vannak már ilyen brutál kicsire összecsukható esernyők, szóval az tényleg
0: azt jó.
2: Azt
0: biztos nem most, hogyha kocsiból indulok ki, hogy mi az a tárgy, amitől biztonságban érzem magamat a kocsiban, akkor nem ilyen izélyen jégoldó, vagy ablaktörlő, vagy nem tudom, ásványvíz, nem. Kanál. Mindig van benne egy zacskó kanál, műanyag kanál. Ma reggel is tudtam enni pudingot. Na, mit szólsz? Ja, meg tudod még? Fogpiszkáló. A kocsiban kell, hogy legyen fogpiszkáló.
1: Apám is ugyanez.
0: Igen, az megy a... Igen, az megy a fogszabályozó után, de nézzük meg, mi van a zsebemben, várjál. Nem készültem.
2: Atya úristen, gyerekek, hát itt minden is van körülbelül.
0: Van fejhallgató, én ezt rakom bele a top 3-ba, tehát akkor berakom a mobilt meg a fejhallgatót.
2: Azt, amikor én is kerestem.
0: Az nekem nagyon kell. Hát a sluszkulcs ott van, de autó nélkül is boldogulok. A kajajegyek?
2: Az nem nekem is tele van a táskám.
0: Meg egy mikrofon.
2: Meg egy mikrofon.
0: Mindig van egy mikrofon.
1: Mondd el, hogy rádiós vagy, úgyhogy nem mondod el.
2: Igen, egyébként ebben lehet valami. Na várjál, közben itt jönnek az üzenetek. Szilvi azt írja, Bujanos Morgan, nekünk a munkahelyen mindenkinek névre szóló kulacsa van. Az menő.
1: Ne haragudj, Roland, akkor intézkedjél.
2: Tehát magyarán céges kulacsot szeretnél.
1: Így van. Kitty felirattal. Hello.
2: Móni szerint ki fogom húzni a gyufát Andinál.
1: Igen.
2: Napi szinten ez a hobbim, mondhatni. Tehát, hogy én így élek.
0: Legalább egy annyit csinálj meg, hogy akkor két kulacs legyen, hogy fiúk, lányok.
1: Ja.
0: Szerint, hogy akkor nem is veszel annyit.
2: 26-60, fiúk, lányok, egyéb. Csak hogy mindenkinél működjön. Aztán én már a pénztárcát is túl nagynak tartom. Van egy kicsi kártya méretű pénztárca, amiben a legfontosabb egy-két kártya, és némi pénz fér csak. Ez simán befér ugyan a drág zsebembe, hogy ne zavarjon, ezt írja a Péter, aki még egy közlekedési infóval is megfűszerezi ezt. Még mindig nem működnek a lámpák Tatán a Komáromi útnál. Hát köszönjük, ez állandó érték egy változó világban, így is mondhatnánk. Sziasztok, én mindig úgy indulok el itthonról, és nem a biztonság miatt, csak szimplán, hogy nem hagytam-e itthon valamit. Telefon, pénztárca, cigi, ennye-benye, kocsikulcs, lakáskulcs, ez pedig Vanessa írja.
1: Igen.
0: Még ami most nincsen nálam, de nekem ilyen alap, és a kocsiban mindig nálam van, az az orrspré. Az nekem nagyon fontos. Én megőrülök, hogyha nem kapok levegőt.
2: Tehát azért gyerekek, most komolyan, tehát hogy írjon már, ha van olyan ember a világon a Rédládámon kívül, akinél három dolog van a kocsiba: kanál, fogpiszkáló, orrspré.
0: És még ott a sajtreszelő, amit nem hoztál be.
1: Igen.
0: Hát mert bármikor jöhet szembe egy sajt. Jó, az orrsprét azt behozom a Nyerki Tomi grafikusunkkal, akinek három hónapon keresztül volt egy Rino háttérképe a telefonján. Csak mondom.
2: Nem véletlenül ültök ti egy irodában, szerintem.
0: Más a feleségét rakja oda, a gyerekét, ő egy orrsprét.
2: Mert olyan szép, így van.
1: Nem bírom.
2: És egyébként, most akkor várjál, most álljunk már meg itt egy pillanatra.
0: Hát azt szereti, na.
1: Álljunk már.
2: Mi a rosszabbért tartasz te sajtreszelőt a kocsiban?
0: Hát mert tényleg bármikor lehet egy sajt. Egy kövem is van, hogyha valaki beszól. Ilyen szép kő a kocsiban.
1: Jézusom.
0: Ott középen az elválasztóban ezek a dolgok vannak. Fogpiszkáló, a kanál ez máshol van, ez a kesztyűtartóban. Napszemüveg, sajtreszelő, meg egy kő.
2: Egyébként kavicsok az én kocsimban is vannak. Ez a durva. Látod? Gyerekek gyűjtötték. De a sajtreszelő, és nem dobhatom ki.
0: Az ilyen cuki sajtreszelő számon kérik?
2: Hát majd néha megnézegetik.
0: A sajtreszelő az ilyen cuki kis sajtreszelő, hogyha bármikor piknik, vagy bármi le kell valamit reszelni.
1: Ennyi.
2: Tehát az ilyen 20 dekáig jó vagy trapistával? Vagy de a fölött már úgy nézel, hogy akkor már szeljük fel?
0: Hát le a fölött harapom.
2: Ja.
0: Nyilván kultúrember vagyok.
2: Egyébként
1: nekem egyébként még így nőként, ami fontos nálam legyen, hogy dezodor meg parfüm. Tehát, hogy én főleg nyáron.
2: Ja, igen, ez mondjuk általában azért a hölgyeknél igen. Így megfigyelhető.
1: Meg hát teli van rúzsal egyébként a táskám, tehát...
0: A bárkinél rágó, vagy valami, ami mentolos?
1: Az is, jaj, a rágó, tényleg.
0: Nálam olyan nincs, nálam még egy kés kéne amúgy. Tényleg. Az jó lenne, egy férfi embernél legyen egy kés, nem?
2: Akiket tudok, hogy mindig parfümmel járnak, a nők meg a GI. Tehát, hogy körülbelül ő ugye igen. Az AK-26-os GI, mert
1: igen, de
2: ugye,
1: a rágó is. A rágó is, tényleg. Igen.
0: Az is ilyen alap, jó. Nyugodtan írjátok meg még, hogyha van bármilyen ilyen tárgyatok, vagy gondolatotok, de akkor most nekem a top 3 a telefon fejhallgató sluszkulcs. Tényleg ez lesz ennyire...
1: Uh-huh. És mi van a lakáskulcs?
2: Szerintem dobd be a sajtreszelőt.
0: Sajtreszelőt bedobom a harmadiknak, csak az nyomja a zsebem, az azért nem jó.
2: Be kell csomagolni.
0: Jó, na, hogyha van valakinek még hasonló különleges, azt írjátok meg, akkor Kitty, csinálunk neked egy lánykulacsot.

0: Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós pénzek hazahozataláról. Vitézi Dávid lemondott mandátumáról a fővárosi közgyűlésben. Új apostoli nuncius fogja képviselni a Vatikánt Magyarországon. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Vitézi Dávid lemondott a fővárosi közgyűlésben betöltött mandátumáról a miniszteri kinevezése miatt, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Az eddig a Podmanicki mozgalom képviselő csoportját vezető politikus tájékoztatása szerint a frakció vezetésére Gál Józsefet kérte fel, egyúttal őt jelölik a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének is. Argentinába helyezte 14. leópápa Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket, aki eddig Magyarország apostoli nunciusa volt. A nuncius a Szent Atya személyes képviselője, vagyis érseki ranggal ellátott pápai nagykövet. A nemzetközi gyakorlatban az adott ország diplomáciai testületében őt tekintik a rangidősnek, a megbecsültség sorrendjében a bíborosok után, de a nagykövetek előtt áll. Az egyháziuk tanítása szerint a nunciusok feladata, hogy a római pápa személyét tartós jelleggel képviseljék azoknál a rész egyházaknál vagy államoknál és hatóságoknál, melyekhez küldetésük szól. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap délelőtt 9:30 ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalá valót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma több órás napsütésben lesz részünk, amelyet komoly felhők tarkítanak, néhol zápor, zivatar is lehet, a délutáni órákra 20-23 fokig melegszik a levegő, szerdán többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő komoly felhőzettel, de számottevő csapadék nélkül.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra múlt 3,5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Roland, neked is.
3: Jobbat azoknak, akik a 10-esen próbálnak haladni, mert hogy még továbbra is tart a torlódás. Ugye korábban Pilis Csaba belterületén összeütközött egy személyautó és egy teherautó, a 26-os kilométernél ugyan félpályán már elindult a forgalom, de továbbra is jelentős a torlódás mindkét irányban, ahogy egyébként megfigyelhető ez a torlódás szokás szerint az M1-esen is Herceghalomnál, leginkább ugyebár a külső sávban jellemző ez. Egyébként pedig most már azért a reggeli csúcsban benne vagyunk még, de hamarosan azon már túl leszünk. Tatabánya jelentős a forgalom, Esztergom belvárosában is, és azért most már Komárom is egy picit terheltebbnek tűnik, mint korábban. Körny és Oroszlány között fűnyírás, körülbelül 1 kilométeres torlódás alakult ki, ezt pedig Pétertől kaptuk. Köszönjük.
2: 13 fok van, 21 lesz, napsütésben lesz ma a részünk, és egyébként a hétvége felé még melegebbeket mérhetünk. 26-27-28 fok sem elképzelhetetlen, és ugye azt beszéltük, hogy júniusban lépjük át a 30-at, de állítólag már májusban is meg lehet jövő csütörtökön.
3: Bizony, jövő hét első felében is akár már közelíthetünk ehhez. Na kérem szépen, nagyon játékosak vagyunk, kicsit játékos, mert hogy... Mert hogy ugye reggelente zajlik a kézilabdás játékunk, 4-esével sorsoljuk a belépőket vasárnapra a Molta Tabánya KC Ohrid férfi kézilabda Európa Kupa döntőre. 5 órakor kezdődik a tatabányai multifunkciós csarnokban. A kéz is effektet kell figyelni, tehát amikor egy 7 méterest elvégzünk két dal között, ugye lesz benne síp, meg dobás, meg közönségmorajlás is. Na, hogyha ezt halljátok, akkor jöhet a hajrá kék tigrisek kifejezés SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978-5-ös, és a koktélban is lehet velünk játszani, ott pedig szingli parti páros belépő a tét, mert hogy vasárnap például ott is találkozhatunk, a Forrás Rádió műsorvezetői is ott lesznek.
2: És nem csak szingliknek ajánlott ez a buli, ugye itt vannak azok, hogy különböző színű karszalagokat lehet kérni, amikor bemegy az ember, és van az, aki nem ismerkedne, mert már párkapcsolatban van, ők vannak a legkevesebben, meg hát ezt senki nem veszi túl komolyan, és ugye vannak azok, akik pedig ismerkedni szeretnének, meg van egy harmadik szín is, az mi?
3: Hát van, aki hát lehet, hogy foglal, de némi kalandban benne lenne.
2: Aha!
3: Így van.
2: De melyik szint választanád?
3: Én természetesen a párkapcsolatosan.
2: Nagyon helyes, nagyon helyes. Szintévesztők előnyben.
3: Nekik van hivatkozási alapjuk.
2: Igen. De hogy ez egy nagy buli lesz mindenféle show elemekkel, meg DJ-kkel, szóval hogyha mondjuk azt ebben a hónapban egyet szeretnél bulizni, akkor ezt választ.
3: Igen, ugye ott lesz nyilván Hubik, meg Zimmerer, ott lesz a Szecsei, meg jönnek ilyen vetkőzős fiúk is, mondjuk gyanítom, hogy a hölgyek nagyobb örömére, mint a miénkre.
2: Amúgy, várjál. Most csak gondolkozom, tehát hogy nem lenne rossz, hogyha ezek a vetközös fiúk randák lennének, mert azzal ugye segítenének az urakonnak, akik jönnek.
3: De nem azok.
2: Ez a baj. Most ezen gondolkozom, hogy nyilván azért egy ilyen buliba nehezebb a nőket csábítani, mint a férfiakat, és ezért kedvezünk nekik?
3: Hát szerintem lehet, hogy alapvetően egy ilyen bulira több szingli hölgy megy el, és akkor ezért kedvezünk nekik. Egyébként nekem tudod, mi jutott eszembe? Hogy az Egyrém rendes családnak volt olyan epizódja, amikor az El Bundy striptease táncos karrierbe kezdett.
2: Igen, és be is jött neki.
3: És nagyon népszerű volt, imádták a hölgyek.
2: Hát figyelj, ez apatest egyre népszerűbb.
3: Azért mondom, hogy többet keresett vele annó, mint cipőárusként. Mondjuk az nem volt nehéz.
2: Jó, ez is igaz. Na, szóval nagy buli lesz ott, meg a kézi meccsen is nagy buli lesz, meg itt nálunk az éterben is, még ebben az órában is, mert egyrészt nem sokára Kitty megmutatja nekünk, hogy miből ki a csőrét. Tök jó, hogy úgy jött ki, hogy most kedden ő van itt, egy kicsit ő is hőböröghet, kiengedhet a gőzből. A másik pedig egy olyan téma, ami nyilván Rolandot főleg, de azért mindkettőnket érinthet, hisz már elmúltunk 30-ak, és állítólag egyre inkább a csendet és a nyugalmat választjuk a pörgés helyett.
3: Amúgy ez tényleg így van szerintem. Tehát, hogy az ember, ha nem is azt választja, de egyre jobban értékeli, ha van ilyen semmittevős, tényleg csendben lévő időszak, pláne ha egyébként meg eléggé pörgős az élete.
2: Igen, mert ugye mondtad itt a műsor elején azt, hogy mind a ketten ugye társasági igényre vagyunk kódolva, tehát hogy vágyunk arra, hogy nagy társaságban legyünk, meg hangulat legyen, meg van egy extrovertált oldalunk, de ezzel azért úgy el lehet telni. Tehát nekem megvan az introvertált oldalam, és megvan az, amikor ne szóljatok hozzám.
3: Igen, és amikor mondjuk gyakran vagy olyan rendezvényen, ahol tényleg sok az ember, meg ráadásul mondjuk sokakat ismersz, meg téged is sokan ismernek, és mondjuk tényleg a tök jó, mert hogy rengeteg emberrel tudsz beszélgetni, én ezeket kifejezetten élvezem, de utána jól tud esni egy pici lecsendesedés. Úgyhogy ezt fogjuk körbejárni, mert állítólag ennek is megvan a maga pszichológiai alapja. 30 fölött, hát 40 fölött lehet, hogy ez fokozódik, én nem tudom, egészen bátran be lehet számolni én irányú tapasztalatokról is. Előtte azonban még jön a Mi böki a csőrünket rovat, és közben folyamatosan füleljetek, mert bármikor két dal között a 7 méteres lövő effekt felbukkanhat. Na, ha azt meghalljátok, akkor jöhet az SMS vagy Viber üzi, hajrá kék tigrisek plusz a saját nevetek, 0620 978 978.
0: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg, mert ő is erre ébred.

Buenos Morgen! A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál I. és Roland,

0: Atyám.
1: Ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan.

0: Szeretem ezt a dalt. Egy kicsit ilyen Pokémon hangzása van egyébként a zenei aláfestésnek. 4:09 múlt 2 perccel Buenos Morgan, itt a szépséges Kitty,
1: jaj, de
0: az okos Roland,
1: és a
2: és az Ádi.
0: És az Ádi.
1: És az Ádi.
0: Én is itt vagyok. Kis filigrán.
3: Hát mert most érted, van a jó, a rossz és a csúf.
1: És a kártál, igen.
3: Hát most én el nem tudom. Tehát, hogy mondjuk abból osztjuk ki a szerepeket.
0: És én is itt vagyok.
3: De most érted, most a Kittyre nem mondhatjuk se azt, hogy rossz, se azt, hogy csúf, tehát marad a jó.
0: Adjatok nekem jelzőt SMS-ben. Jó? Az lesz, ami a legszellemesebb, ami a legfricskásabb, ami a legjobban megszúr.
3: A legfricskásabb? Az a Tóth Gabi.
0: Nem, nem, az a...
3: nem úgy.
0: Ez szó szerint szóra sem érdemes az a téma, amit bedobtál. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam. Ó, hazudós. Szűcs Istvántól megjött a hazudós.
3: Hazudós, Ádi? De ezt megjött már ki, hogy füllentős esetleg.
0: Hazudós.
1: Hazudós. Na, kíváncsi vagyok.
0: De ez engem is érdekel.
3: Miről mert
0: a nekem volt régen egy hallgató, valahogy engem az idősebb nénik szeretni szoktak, de volt egy, aki utált. De tényleg, egy rádiónál. És írt nekem olyan SMS, szegény rosszul látott, és ezért mellé nyomkodta. Okot nem adtam rá, de megírta azt a verset, hogy Révl Ádám, gonosz, mint az ördög, buta, mint a tök, buta, mint a tök.
3: Uh-huh. Hát ezt is kondálta. Tehát, hogy
0: ezt kaptam
3: gonosz,
0: tőle.
3: Mint az ördög, no, buta, mint a tök, buta, mint a tök.
1: Na hát, ha valamit nem lehet éget. Rád mondani, az a gonosz. Tehát,
0: hogy... Azt hittem a butát, már megörültem, hogy mert azért van olyan az is benne,
1: se,
0: amit lehet mondani.
1: Az se.
0: Mert írja.
3: Hazugság az, amivel jellemezted a többieket.
0: Jaj, de rendes
1: ja,
0: vagy.
1: Ja. Na, jó van
3: akkor István. Akkor most már várjál, most akkor minket sértett meg.
1: Köszönjük István, nem lehet, hogy
0: jövök egy sörre István. Jó, megbeszéltük. Hogyan tud igen egy blokkon belül mindenkit a barátjává tenni? Szép, tetszik. Na, Kitty, arra gondoltam, na, hogy most, hogy kedden te vagy itt, egy kicsit segítünk neked kiengedni a gőzt, hogy utána jaj, jobb legyen jó. A heted, a napod, minden. Ebben a rovatban, hogy miből ki a csőrünket, ebben mindig hát valamint kiakadunk, ami, uh-huh. ami minket személyesen zavar. Volt itt már bolti sorban állás, repoharak, Andi jó. hozta a furcsa embereket, mindent hozott. De hogy téged mi idegesítna, azt nem tudjuk.
1: Hát... Van egy pár dolog.
0: Na, szálljunk erre akkor egy másfél-két akkor órát.
1: Hát, ami engem idegesít, az a közlekedésből is tudnék hozni példát, de azt szerintem sokszor taglaltam már itt, hogy gyalogosként azért vannak dolgok, amik rettenetesen idegesítenek.
0: Ja, igen, te vagy az, aki kiabálsz az autóssal, igen. aki...
1: Úgyhogy, ha ismerős van benne, ne haragudj, de veled is fogok kiabálni, mert tehát én azt nem értem, megy. És valaki írja meg nekem, hogy én például úgy közelítem meg, és tényleg erre figyelek a gyalogátkelőt, hogy ne sietessem az autóst, hogy én mindjárt le fogok lépni. Nem várom el, hogy megálljon. De ha megáll, és átenged, akkor nekem ne jöjjön a sarkamra. Tehát, hogy nem tudhatja, hogy egyébként az utolsó, nem tudom, centin nem megy ki a bokám,
0: egyébként...
1: és rettenetesen utálom, vagy a másik, amikor hallom, hogy le se lassít az autóval.
0: Erre tehát, megvan, a tökéletes, a tökéletes megoldás, jobb kezedben egy tégla. Úgy lehet, hogy mindenki most már fékezni. Lesz.
1: Nem, de tegnap is konkrétan ez volt, nem tudom ki volt az, bocs, utólag is, hogyha ismerős volt, de hogy konkrétan le se lassított, és nagyon sok volt hátra még a gyalogátkelőből, és eszméletlen, tehát hogy nem értem, akkor ne engedjenek át, de ha átenged, akkor jogom van olyan tempóban átmenni a gyalogátkelőn, amivel tudunk. Tehát, hogyha időseknél elnézik, lehet, hogy éppen nem sietsz annyira, mert én általában próbálok azért gyorsan átkelni, hogy tényleg az autósok mehessenek.
0: Jogos, te nyomadsz egy táncot is.
1: Igen, csak hogy idegesít, hogy úgy viselkednek, mintha a közlekedésben egyébként nem lennének gyalogosok, rolleresek, nem tudom, csak az autósok léteznének a világon, és akkor nekik mindent lehet, mindent szabad.
3: Igen, tudod, ilyenkor meg az autós fejében az van, hogy menjél már gyorsabban, mert szeretnék haladni, ráadásul mögöttem még itt van ugye 3 autós, és ők is szeretnének, pláne ha mondjuk kanyar van, tudod, ők is szeretnének elfordulni, mert még ennél
1: na,
3: az ördlámpánál átérni.
1: De ez az
3: Roland,
1: a megközelítés, hogy ti türelmi, hogy mondjam, ti autóval.
3: Türelmi zóna, igen. Az.
1: Türelmi zóna, tehát, hogy kegyesen megállunk. Tehát, hogy az a baj, hogy itt arra kéne rájönni, hogy tekintsetek úgy, hogy mi is részt veszünk a forgalomban, igaz, hogy mi a lábunkkal.
0: Az bántó,
1: tehát, hogy nincs jármű
0: az bántó, hogyha én megállok, kiszállok és áttologatlak, hogy gyorsabban?
1: Szerintem hát, zseniális. Ha helyes fiú vagy, akkor nyugodtan.
3: Akkor tologathatod. ahogy csak
1: de
3: gondolod.
1: Nem, de tényleg, én például tényleg az vagyok, és tudom, hogy vannak gyalogosok, tehát mindemellett megjegyzem, hogy én is látom nagyon sokszor, hogy semmi jelenléte nincsen, föl se néz, és elindul, vagy be van dugva a fület, tehát ugye mindezek mellett mondom azt, hogy én azt gondolom, hogy egy normális gyalogos vagyok, és mondom, még egyszer mondom, akkor ne engedjen át, akkor megvárok még 5 autót, de az életemet én nem fogom kockáztatni azért, mert
0: hát de siet vannak ezek a self-killerek is, akik azt a szabályt veszik, hogyha én leléptem a zebrára, már át kell engedni. És akkor van olyan, aki akkor is lelép, hogyha te 50-nel jössz, engem az idegesít.
3: Egyébként az a zavaró, igen, tehát, hogy szerintem autós szemmel az a gyalogos az igazán idegesítő, nem is az, hogy idegesítő, hát nem akarom elütni, de könyörgöm, tehát, hogy úgy lép ki az útra.
0: De ha muszáj.
1: Ha nem maradt más.
3: Akkor, ez a GTA. Szóval igen. Nem, ilyen nincs. De hogy tényleg rengetegen úgy lépnek le az úttestre, hogy körül se néznek. Uh-huh. Tehát, hogy rajta aztán rohadtul nem múlik, hogy őt elüssék. Uh-huh.
0: Hát meg a legbiztonságosabb a babakocsit előre toló.
3: Babakocsist én mindig elengedem, tehát kivétel nélkül, igen. Tényleg mindig. Nem, én azt szoktam mondani gyerekek, hogy a közlekedés az egy nagy társasjáték.
1: Így
3: tehát,
1: van.
3: Hogy mindenkinek be kell tartani a szabályokat, akkor tud jól működni, és nyilván te jó hiszeműként feltételezed a másikról, hogy ő is betartja a szabályokat, mert ha nem, uh-huh. akkor van a galiba. És az a baj azért, ha az embernek már van némi rutinja, akkor látja azt, és mindegy, hogy ez egy kretén sofőr, aki nem fog lassítani, pedig kellene, vagy nem fogja kitenni mondjuk egy körforgalomnál az indexet, de ő egyébként ki fog hajtani, vagy pont, hogy kiteszi, és nem fog kihajtani, mert egyébként ugye ilyet is láttunk már, uh-huh. vagy egyébként egy olyan gyalogos, aki körülnézés nélkül lelép az úttestre. Igen. Tehát ezeket ugye némi rutin után azért már ki lehet szúrni szerintem, de hogy ők a veszélyesek.
0: Oké, én viszont, hogyha már úgy is gondolkoznak az új kresszen, és ilyen újításokon még törik a fejüket az okosok, akkor én még csinálnék egy olyat, hogy a Kitty közelében kötelező legyen 20-ra lassítani.
3: Sőt, ha már meglátod a Kittyt, már eleve lelassítasz.
0: De amúgy nem is erről akartál beszélni, nem? Amúgy jó volt, csak...
1: De kijött belőle már.
0: Jó, mondd a másikat
1: is. De hozzá vehetjük még a késést. Tehát, hogy én nem szeretem, hogyha mások késnek, és én se szoktam. Tehát engem dühít a késés, és szerintem tiszteletlenség egyébként.
0: Ha véletlen késel,
1: de nem kések, Ádi. Tehát, hogy én mindenhova előbb megyek oda, hogy legyen időm
0: életedben
1: várni.
0: Életedben soha nem késtél? Soha sehonnan?
1: Nem, szerintem nem.
0: Tényleg az
1: én az iskolás éveim alatt is egyszer aludtam el, de akkor is úgy aludtam el, hogy még elértem a buszt.
3: Na jó, tehát nem aludtál le. Tehát igen, azért tegyük gyorsan hozzá, hogy reggelente még azért úgy jövünk be az Ádival, hogy ilyen, hát fél hat között azért itt vagyunk. Na. De hogy a Kittyben már 4:30-ra itt van, tehát igen. Körülbelül bent kellene aludnunk, hogy
1: de
3: meg tudjuk
1: ennek
3: előzni.
1: Az a titka, hogy én nem szeretem a siettetést sem, azt sem, hogyha nem tudom olyan ritmusba dolgozni, amit én szeretnék, és ezért igenis be kell áldoznom azt, hogy nem alszom tovább, hanem hogy időre bejövök.
0: Ha most azt mondjuk, hogy igen. 11-re megyünk át ebédelni, akkor te mikortól vagy kint a folyosón?
3: 10-20.
1: Nem, 10:50.
3: 10:30-kor már sietett, hogy gyerekek, hol vagytok?
1: Igen.
0: Várjál, és az sem, tehát azt is belekalkulálod, hogy mondjuk ott a menzen te szereted ilyen 20-22 percig választani az ételt?
3: No, azért
1: jó,
3: korábban.
1: Néha döntésképzel.
3: Nekem is van amúgy ilyen ismerősöm, akiről tudom azt, hogyha megbeszéljük, hogy mit tudom én 4-kor találkozunk, akkor tudom, hogy 3:30-ra ő ott van. Tehát, hogy ő mindig hamarabb érkezik. Hát
1: a másik a halálom,
3: nem.
1: Amikor valakivel valamit megbeszélek, hogy hány óra, és akkor jön az, hogy de akkor legyen, mit tudom én, 20 perccel később. Tehát, hogy...
0: Én nem tudom, én notórikus késő vagyok úgy, hogy egyébként nagyon sokat teszek azért, hogy ne. Tehát, hogy már nagyon sokszor megcsinálom, hogy pontos vagyok, de és tényleg nem kifogásokat keresek, szerintem azért, mert túltöltöm a napot, tehát, hogy túl sok programot rakok bele, illetve még egy faktor van, amivel nem tudok mit kezdeni, az autós közlekedés. Pláne, ami ott persze. Az M1-es csinálják. Tehát, hogy,
1: de hát nem ott kéne jönni, Ádi. Tehát, hogy ennyi a megoldás, hogy nem az M1-esre jössz.
0: Hallod?
1: Figyelj, nem.
0: Ez kicsit olyan, mint a Szigeten a zsidó rabbi 10 forintért tanácsot ad, hogy a Kitty is oszthatna ilyen 10 forintos tanácsokat itt a rádióban.
1: Azért, Ádi, mert mindenre van megoldás.
3: Tehát külön műsort fogunk csinálni szerintem.
0: Kitty megoldja.
3: Egy 0690-es telefonszámmal. hogy azért meg is érje.
1: Egyébként igen.
0: Kell egy műsor, ahol elmondjuk, érted? Miért vagy hülye?
3: Kint, és megtudod.
1: Azért nem állja meg, amit az Ádi mond, mert akkor gyakorlatilag mindenki, aki eddig az M1-esen meg, nem tudom, tehát, hogy mások is változtattak a szokásaikon az elmúlt időszakban, hogy akkor nem arra jönnek, mert ott elkésnének. A gyerekkel nem érnének be az iskolába. Érted, Ádi? Mm. Most figyelj, milyen zavartan néz másfelé, hogy ne.
0: Próbálok a oldalra tekinteni. Jó, értem, amit mondasz,
1: de
0: szerintem...
3: De leszarom.
1: Amúgy igen, de mindig van egy...
0: Hát a másik meg az, hogy az Ádi nem késik, hanem megérkezik, tehát mondtad, mint ja, a varázsló hát... a gyűrűk urába. Ezt az egyet megtanultam belőle, mert nem, szeretek tényleg odafigyelni erre, megtisztelni a másik idejét, de
1: nem tudod.
0: Mindig ott, de van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy amennyit késik valaki a baráti társaságból, annyi sajtburgert kell neki venni.
1: Ez egy jó ötlet.
0: És akkor percenként van a büntetés. Közben én nem menekültem a szemetgyilkos sugárzása elől, csak néztem, mit ír Móni, mert azt mondja, hogy nálunk olyan szemetek voltak a rendőrök, hogy civilben folyamatosan fel alá közlekedtek a zebrán, persze körültekintés nélkül, csak hirtelen léptek rá a zebrára, és utána kb. 5 méterre tőle volt egy kocsi, amiben fotóztak, majd később durván 50 méterre telt a rendőrkocsi, az megállította azokat, akik nem engedték át a zebrán a kollégákat.
3: Ez egyébként kemény. Na.
0: Én ilyet még nem láttam, de...
1: Én sem.
0: Tehát abban van valami, hogy teszteljék, megnézzék, de hogyha tényleg az van, hogy csak vakon lelépnek, akkor ezek valószínűleg ilyen, vagy ilyen, nem tudom, kezdőrendőrök lehetnek.
1: De figyelj,
3: nem ez a kamikáze osztály.
1: De figyelj, nem lehet, hogy akkor azt nézték, hogy milyen az, sebességgel jön esetleg az autós, mert az a másik dühítőit visszatérve, hogy látod, én is látom gyalogosként, mert azért ülök én is autóba, hogy nem 30-al és nem 40-nel közelítik meg a gyalogátkelőt, sőt nem tudom, hogy lehet 60-80-nal úgy átszáguldani, hogy nincs benne az, hogy valaki ott mondjuk
3: ilyen... Mellé megmutatom.
1: Ja, igen. És a rendőröknek is.
0: Még egyet meg akartam tőled kérdezni a késés kapcsán, bocsánat, csak ez engem nagyon érdekel. Tudsz még olyat az ismerősi körödből, a baráti körödből, aki soha nem késett?
1: Baráti körömből, családból tudok. Tehát nekem a szüleim
0: nem szoktak. Oké, de hogyha valaki egyszer megteszi, azt megjegyzed?
1: Nem, én ezzel úgy vagyok, hát már mindenki tudja ugye, hogy azért barátok vagyunk Andival, és hát Andi azért képes késni, de ő még a tűrés határon belül, tehát ilyen 5, maximum 10 perc, de általában azért tényleg ő is igyekszik pontosan, de nekem volt olyan barátnőm, aki volt, hogy megbeszéltük, és a lépcsőház előtt 20 percet váltam le. Tehát, hogy
0: más mennyiséget viselsz el a Rolandtól, mondjuk, mint az Anditól? Tehát ilyen emberre hát, szabott.
1: Miután ő a főnököm, ők akármennyit késett.
3: Ennyi, gyerekek.
0: Jól van, tehát, ha Kinti valahol nem jelenik meg időben, akkor hívjátok a rendőrséget. Szerintem lesz idő eljönni onnan a zebráról.
3: Igen, akkor miért Kittit elrabolták.
0: Igen. Csak azon gondolkozom, hogy szervezzünk már le a Kittinek egy olyan napot, hogy ne tudjon pontosan megérkezni sehova. Tehát mit a Nyerki Tomi kiugrik a fa mögül, és akkor lelassítja, szervezzünk meg egy fél óránként találkozót. Bárhogy, csak csináljuk meg neki, hogy egy nap ne érjen célba. Nekem ez mostantól életcélom.
3: Állj, ne tegyek fel olyan korán.
0: Ez is jogos. Buenos morgen.
2: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.

0: ahol nincs les és nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
6: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kívánok szorgen mindenkinek, szép jó reggelt, 8 óra múlt 40 perccel, és a halott pénznek az egyik újdonsága, a gyerekkórussal kiegészülve szólt itt a Forráson. Szia Kitty, hello Roland!
1: Hello, és velem kiegészülve.
2: Igen, mert itt egyébként a Kitty is dalolgatta, valóban.
0: Egyébként tök jól.
1: Hát igen, egy párszor meghallgattam, imádom.
2: Ez nem idegesít?
1: Mi?
2: Ez a dal.
1: Nem.
2: És a társaság? Az emberek?
1: Nem, az sem.
2: Tényleg?
1: Tényleg. Jó, szeretem a társaság. Miért nézel itt?
2: Hát csak azért, mert ugye az a következő témánk, hogy 30 fölött állítólag már nem annyira keressük a társaságot, mint előtte.
0: Ebből lehet tudni azt, hogy Kitty még 20 éves.
2: Ennyi. Tehát látod, ezt most így hirtelen tudományosan bebizonyítottuk.
1: Én régen is úgy voltam egyébként, hogy nekem kell idő, amikor egyedül is vagyok. Tehát ez szerintem a személyiségtípusom. De nagyon szeretek társaságban is lenni. De amikor nagyon sokat vagyok társaságban, való igaz, hogy utána azért kell egy kis szünet az emberektől.
2: Nekem ez akkor szokott előjönni, ez az érzés, mikor mondjuk van egy-egy ilyen tömegrendezvény, azért elég sokszor felbukkanok ilyeneken, ugye sokszor dolgozom is, mert mondjuk színpadon állok, és az tök jó, tehát az a pár nap, azt nagyon élvezem, meg szeretek pörögni, meg rengeteg ismerőssel összefutni, meg új embereket megismerni, de aztán utána azért kell egy kicsi lecsendesedés. Utána jól tud esni, hogyha tényleg csend van, mondjuk a nem is az, hogy az emberek, hanem a zaj, az, hogy állandóan ingerek érnek, és akkor utána egy pici nyugalom. De nem kell sok, mert egy idő után én ezt nagyon hamar meg tudom unni, de egy kis ideig utána azért tudom élvezni.
0: És tényleg az van, hogy ez az igény ez változott? Tehát, hogy most már több ilyen magányos időre vágysz, mint mondjuk régebben?
2: Egyébként igen, egy picivel többre, de mondjuk ez abból is adódik, hogy én folyamatosan megyek, folyamatosan emberek között vagyok, és nagyon kevés az az idő, amikor én tényleg vagy egyedül tudok lenni, vagy pláne csendben tudok lenni. De hát könyörgöm, van két gyerekem, egyik se az a csendes típus ráadásul, szóval...
0: De ez nem baj szerintem, csak hogy...
2: Nem, csak ritka az, amikor nem szól hozzám senki.
0: Az igazi kulcskérdés az, hogy valaha az életben... hajrá, kék tigrisek, ellipszilonos évvel, ezt én így még nem láttam leírva. Azt a rohadt! Jó, oké, bocsánat.
2: Én már kiszúrtam.
0: Visszatérünk a témánkhoz.
2: De jönnek az üzenetek közben, igen.
0: Nincs ilyen haptikus, vagy valami, na mindegy. Szóval, hogy miről beszéltünk? Elterelődtem. Szóval, hogy éreztél-e már olyat valaha, hogy minden és mindenki elkezd idegesíteni? Ez a kulcskérdés.
1: Valaha? Hát nyilván éreztünk szerintem.
0: Oké, okay, akkor ez elő szokott eljönni. Tehát szoktatok-e annyira túl töltődni emberekkel, hogy tényleg az kell, hogy mindenki maradjon csendben. Egyedül vagyok. Kus.
2: Nagyon ritkán, de előfordul. Igen. Tehát amikor már tényleg már minden túl sok, igen, akkor azért van ilyen.
0: És azt írják, hogy ez 30 fölött jellemzőbb vagy gyakrabban előfordul, ezt kéne megfejtenünk, hogy vajon miért. De mondd, Kitty.
1: Nem tudom, én az előbb még az jutott eszembe, hogy azért mondjuk, ha a mostani társadalmat nézzük, meg a mostani 30 éveseket, szerintem megint csak mindig ezzel jövök. A telefon és a Covid szerintem sokat hozzátett ehhez, hogy leszoktunk a társaságról.
0: Amúgy ebben lehet valami, bár az is igaz, hogy belőlem meg előhozta nagyon sokszor, hogy vágytam a társaságra, mert egyszerűen el voltam tőle zárva. Tehát, hogy felértékelte azokat az időket, amikor megint együtt lehetünk.
2: Szerintem azzal is együtt jár, hogy teljesen más az élettempó, mint 20-30, pláne 40 évvel ezelőtt. Tehát sokkal rohanósabb az élet, mindig mindenki siet. És ezért szeretek például mondjuk ilyen utazások alkalmával más kultúrával szembesülni. Alapvetően, ha délre mész, akkor általában ott, és most mindegy, hogy Európán belül maradunk, vagy más kontinensen, de hogyha délebre mész, akkor ott egy picit nyugisabbak az emberek.
0: Ők mondjuk környén?
2: Például. Oroszlányban pláne? Pusztavábról nem is beszélne? Beszarás. Nem, szóval tényleg az van, gyerekek, hogyha délre mentek, akkor ott azért nyugisabbak az emberek. Ráérünk, nem kell kapkodni, és olyan jól esik ezzel néha szembesülni, hogy így is lehet élni, hogy nem kell stresszelni, hogy nem kell azon agyalni, hogy jaj, ezt ma még nem intéztem el, meg még azt sem intéztem el, meg még az is vár rám. Nem feltétlenül kell.
0: Tegnap beszélgettem egy barátommal, ő olyan 50 körül mozgolódik, és ő mondta azt, amikor így beszéltünk arról, hogy jaj, milyen nehézségek vannak, mit kell megoldani, mennyire stressz, mennyire sietünk. Őt mindig az nyugtatja, hogy van egy kis kert, ételük úgy is lesz.
1: Így van.
0: Kiül, nyugi, csend. Hát ez elképzelhetetlen volt a 20-as éveimben. Most meg már azt mondom, hogy
2: igen, egyébként egyre többen, tehát ilyen 30-40 között vetődik fel talán az emberekben először az, hogy mondjuk vidékre költözés, vagy valami nyugisabb helyre költözés. Nagyon sokan próbálnak tényleg mondjuk home office-ra törekedni, ha a munkakörük ezt megengedi. És tényleg egy picit elkezdi az ember értékelni a csendet, meg a magányt, meg az, hogy szűk körben legyen.
0: Na és miért? Ez itt a nagy kérdés, mert ez egyértelműen, és azt ki is mutatták, most itt nézegettem a kutatást, hogy nem azzal van összefüggésben, hogy öregebbek vagyunk, értsd az öregséget abban az értelemben, hogy kicsit belefáradtunk a dolgokban. Mm-hmm. Nem annyira erről szól. Teljesen másra viszik ki. Szerintetek miért lehet az, hogy erre egyre jobban vágyunk? Tehát ma már nincs az, hogy jó, minden este el kell valahova menni, kondi barátok, beülünk valahova, holnap ide megyünk, holnap azt hívjuk. Most már az van, hogy hogy lehetne elkerülni, hogy ez a lakássavató az ne két órán át tartson, csak egy órába beleférjen.
1: Én mondom, én arra vezetném vissza, hogy nagyon sok az inger, és nincs egy ilyen üres járatod.
0: De mi a 30 éven felülieknek több az inger? Vagy rosszabbul viselik, mint a 20-asok?
2: Nem, addigra már. Egy kicsit már más a, uh-huh. más a hogy is mondjam ezt, az energiaszinted, a telítettséged, uh-huh. egy kicsit, és meg megváltozik a mentalitásod is szerintem pontosan ennek hatására.
0: Igen, ezt írják is, az energiaigény, meg így a folyamatos pörgés, ez egy ilyen, amit kihoznak belőle, de szerintem a kulcs az egész témában, ami nekem nagyon tetszik, hogy sokkal kevésbé akarunk megfelelni másoknak.
1: Aha, igen.
0: Tehát
1: ez is akkorra jönne.
0: Igen, sokkal inkább megnyugodtunk magunkban, elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és én ezt kezdem látni, vagy ezt érzem, hogy egyre több mindent fogadok el annak ellenére, hogy én ilyen people pleaser vagyok, tehát hogy mindenkinek szeretek megfelelni. Egyre több mindenbe törődök bele, és egyre kevésbé hajtom magam idézőjelben mások hülyesége vagy negatív energiája miatt.
1: Igen.
0: Egyre inkább merem kimondani azt, hogy na, én most nem megyek.
2: Egyébként szerintem ebben van némi generációs változás, mert szerintem a mai például 20 évesek már tudatosabbak, mint mondjuk mi voltunk 10 évekkel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ha csak azt veszitek, hogy tényleg ők most már nem maradnak sokszor egy munkahelyen elviselve ottani dolgokat, csak azért, mert hogy ők lojálisak legyenek, hanem zokszó nélkül tovább lépnek, mobilisabbak. Tehát egy picit ők szerintem ehhez a kérdéshez, mármint hogy mennyire akarunk megfelelni másoknak, már másképp állnak, mint ahogy mi álltunk a 20-as éveinkben.
1: Hát igen, én mondjuk ebből kivétel vagyok, mert én megmondom őszintén, én akkor is úgy voltam vele, és láttam azért barátnőkön, amikor besértődnek, hogy nekem volt olyan pont ez, hogy mondjuk egyik hétvégén bulizni mentünk, de a következő héten én úgy voltam vele, hogy én szeretnék pihenni, meg nem szeretnék menni, és akkor volt, hogy ilyen érdekes fejjel néztek rám, hogy én most nem megyek velük.
0: Jó, de tudod, nem egy jó csaj ezt megteheti, nem? Tehát ott mindenki úgy van vele, hogy áj, nem jön el a buliba, az nem buli, meg izé. Te nem teheted meg, Roland, hogy nem mész el egy buliba?
2: Ja, hát észre se vették, ha ott vagyok, vagy ha nem, az sem.
0: Engem meg nem hívtak meg.
1: Szerintem azért te is
0: pontok.
1: Ott azért a központban vagy, hogyha ott vagy valahol, nem, Roli?
2: Egyébként nem szeretek mindig a középpontban lenni, ez
1: tök
2: érdekes.
1: Tudom, hogy nem szeretsz, de ott vagy.
2: Hát néha tudok, de nem, tehát hogy tök érdekes. Néha megkapom ezt, hogy hát te milyen csendes tudsz lenni. Hát ember, hát egész 20 órában beszélek.
0: Mondj már valami vicceset.
2: Jaj, ezt igen, ez már.
1: Na ez meg a másik, amit sokan elfelejtenek, ez a beszélgessünk meg a izé, hogy gyakorlatilag mi 7-8 órán keresztül mi beszélünk.
0: De én onnantól, hogy hazamegyek, nem vagyok vicces. Én kifejezetten unalmas és undorító vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanezt, tehát, hogyha te aszfaltozol, meg betonozol ott az M1-esen, nem kérnek meg este arra, hogy aszfaltozz már ott egyet még.
2: Na ez a különbség, mert hogy te hazamész, onnantól nem vagy vicces. Én adásban se, meg utána se. Legalább tartom.
0: Jaj, szép. Nekem vannak ilyen elvárásaim az élettől, tehát hogy én bennem most már megfogalmazódott az, hogy oké, menjünk kiebb, lakjunk vidéken, bár egyre nehezebb azon a környéken, ahol én lakom, mert ott az agglomeráció úgy felértékelődött, hogy kvázi megfizethetetlen, azért hülye meg nem vagyok, Érdre nem megyek. Tehát hogy mindenkinek legyen egy határ. Bár minden barátom hozzám mondja, hogy de jó részen lakik, de ez nekem nagyon gyanús. Szóval, hogy bennem ez már megfogalmazódott, csak azért van egy-két ilyen elvárásom. Tehát, hogy én például max addig mennék ki, hogy egy fél 3-4 órán belül legyen mozi. Tehát, hogy azért van egy vonal, amin nem szívesen mennék kiebb.
2: Én inkább a boltot tekinteném ilyen szempontból. Igen, legyen jár.
0: Apple bolt egy órára.
1: Hát, hogy... Na jó, almácska.
2: Magyarán zöldséges.
0: Igen. Egy jó zöldséges legyen már. De hogy ebben tényleg van valami, hogy így egyre kiebb, vagy egyre közelebb a természethez, meg egyre nyugisabb helyre. Jó, akkor nem mi öregedtünk meg, vagy nem mi hülyültünk meg, hanem egészen egyszerűen csak elég az ingerekből, és egyre inkább önmagunk vagyunk, tehát megnyugodhatunk?
2: Hát, ha rólunk van szó, akkor, de kicsit meg is hűltünk, de ezzel együtt természetesen a folyamat.
0: Jól van, figyeljetek a rádiót, van még 4 jegyünk az Európa Kupa döntőre, és hogyha meghalljátok a 7 méteres büntetődobás effektet, és megírjátok, hogy hajrá tigrisek, akár pontos, akár elipszilonos éve, akkor részt vesztek a sorsolásunkban.
2: Tigrisek, jön kétessel is, tigrisek.
0: 0620 978 978 5.
3: Forrásra!

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A pénzügyminiszter június 30-áig vizsgálja felül a 2026. évi költségvetést. Megbírságolták a parajdi polgármestert a Sóbányánál zajló munkálatok hiányos építési engedélye miatt. A Vatikánnak nem sikerült levédetni Michelangelo nevét. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A kormány megállapítja, hogy Magyarország 2026. évi központi költségvetésének tényleges helyzete átláthatatlan, ezért elrendeli annak teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, tartalmazza a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent kormányhatározat. A büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatának felelőse a pénzügyminiszter, határideje június 30-a. Az ez évi költségvetést a parlament 2025. júniusában fogadta el, azóta a távozó Orbán kormány többször is módosította. A Tisza kormány hétfői ülését követő tájékoztatón elhangzott, a kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, megszorításokat nem terveznek. Megbírságolták Nyágrus László parajdi polgármestert és a községháza két alkalmazottját az egy éve elárasztott Sóbányánál zajló munkálatok hiányos építési engedélye miatt. Számolt be hétfőn a székelyhon.ro székelyföldi hírportál. A bányakatasztrófa sújtotta a Hargita megyei község polgármesterére és a polgármesteri hivatal két alkalmazottjára. Fejenként 5000 lei, vagyis 346 ezer forint bírságot rót ki a Hargitai megyei építkezési felügyelet. A büntetést azzal indokolták, hogy hiányosnak találták a községháza által kiállított építési engedélyt, mely a Korondpatak csőrendszerbe terelésére vonatkozott. A Vatikánnak nem sikerült levédetni Michelangelo nevét, miután egy azonos nevű olasz idegenforgalmi csoport a védjegy kérelem miatt bírósághoz fordult. A Szentszék védett márkanévnek akarta nyilvánítatni Michelangelo nevét annak latin változatában. A pápai állam az idei esztendőt egyébként Michelangelo-nak szentelte a Szent Péter Bazilika felszentelése 400. évfordulója alkalmából, melynek dátuma november 18-a lesz. Az évforduló alkalmából a Vatikán egy új betűtípust is terveztetett, amely a Michelangelus nevet kapta, és a művész aláírása alapján készült. Május 24-én most vasárnap rendezik meg az első Tatabánya Air Cup Challenge rally versenyt, emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó Rugógyári út környebánya elágazásnál reggel 6 órától délután 6 óráig. Kérik a közlekedők türelmét és megértését.
0: Időjárás.
1: Ma több órás napsütésben lesz részünk, amelyet komoly felhők tarkítanak, néhol zápor, zivatar is lehet, a délutáni órákra 20-23 fokig melegszik a levegő. Szerdán többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő komoly felhőzettel, de számottevő csapadék nélkül.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: A hely, ahol megtörténhet bármi, 9 óra után 3 perccel ez a Buenos Morgan, így az is megtörténhet, hogy üdvözöl benneteket a két szárkesztő műsorvezető, Illy és Roland és Rédl Ádám.
3: Szárkesztő? De milyen közszolgálati rádiós, akit szárkesztő műsorvezető?
2: Egyébként ez engem mindig bosszantani szokott, amikor bármilyen beszélgetésben a riport vagy interjú alany úgy reagál, hogy köszönöm szerkesztő úr. Nem tudom, nekem az olyan, nyilván mi szerkesztjük a műsort, tehát nincsenek titkok, de hogy az olyan, hogy nem a fő dolgomért dicsérnek meg.
3: Tehát nem azt mondják, hogy műsorvezető úr?
2: Igen, tehát itt tudom én, hogyha azt mondanád mondjuk egy meetingen egy igazgatónak, aki bejön hozzád, hogy köszönöm szépen a kérdést, öltözködőnő.
3: Öltözködőnő.
2: Mert fölöltözött reggel amúgy.
3: A csinos úr.
2: A csinos úr, igen.
3: Jó képű úr.
2: Az egészen másfele viszi el a beszélgetést és a megbeszélést, igen, de hogy nem tudom, én azt érzem, hogy nem, ha már köszöni, akkor műsorvezető úr. Ó, Móni kikerülte a hajrát, azt írja Go Tiger. Így is lehet.
3: Ennyi. A Go, az mennyire egyszerűbb, ez nehéz elrontani. Legfeljebb leírod hosszúval.
2: Amúgy tudom, te nagyon jó vagy helyesírás volt, tehát te nem vagy az, aki így nagyon csapdákba belesétálsz, de veled is szokott olyan lenni, ami néha velem, hogy hány dével írják a keddet, mondjuk azt, hogy szerdán találtuk a hullát, vagy húzzuk át máshol, mert nem tudom leírni azt, hogy Széchenyi. Hogy veled is előfordul néha az, hogy egy másik szót, kifejezést választasz, mert nem tudod, hogy kell biztosra leírni?
3: Nem.
2: Velem néha előfordul.
3: Nem. Én mindent tudok.
2: Mindent
3: tudok. És szerény is vagyok. Nyilván nem, egyébként nyilván vannak azért olyanok, tehát persze, amik így ki tudnak fogni az emberen, úgyhogy nincsen ezzel gond. Jó, hát mondjuk a hajrát elipszionnál, és láttam még leírva, de figyelj, elfogadjuk ezt is, jó? Tehát, hogy nyilván nem vagyunk azért ennyire ítélkezőek, tehát, hogy...
2: Nem, elfogadjuk, csak meglepett.
3: Nem egy magyar érettségi, hál' Istennek. Ugye?
2: Nem, de egyébként oda is 25% elég, és igazából egy betű rossz. Tehát akkor részben meg vagyunk.
3: De tudod, mikor osztják a bizonyítványt, akkor elmondják, hogy kettes, de azért látod a tekintetből, hogy legszívesebben megbuktattak volna.
2: Jó, igen, de az mindegy, azon túlteszed magad hamar. Jó, utolsó órája a mai műsornak, úgyhogy kötelező köröket fussuk meg. Az egyik például kifejezetten örömteljes. 15 foknál tartunk, süt a nap, 21 lesz ma a csúcs.
3: M1-esen a helyzet a szokásos, nagyjából Bicske után azért a külső sáv már beállt, úgyhogy mindenféleképpen az átterelt belső sávot használjátok személygépkocsival. A 10-es főúton újra lehet közlekedni, ugye ott korábban Pilis Csabán baleset történt, teljes útzár volt, szerencsére ez már megszűnt, és úgy látom, hogy a reggeli csúcson is túl vagyunk, úgyhogy most jelen pillanatban itt tényleg a térségben minden út egészen jól járható, hát kivéve az M1-es külső sávját.
2: Műsor után megyek Tatára, mit javasolsz? Figyeljek valamire?
3: Igen, tartsd be a sebességhatárokat.
2: Ennyi?
3: Igen.
2: Nem nyírják a füvet, nem ugrálnak pingvinek, Kitty nem arra sétál haza, semmi?
3: Nem tudom, de hogyha ugrálnak pingvinek, akkor szerintem sokan fognak arra járni és megnézni őket, megfotózni, mert a pingvinek cukik.
2: Egy biológiai tény, már így az óra eleje, látod? És ebben az órában azért még tartogatunk meglepetéseket, mert képzeld el, hogy az egyik legkomolyabb kézilabda mérkőzésünkre ebben a szezonban szerintem talán a legütősebb meccsre ingyen jegyeket osztunk rá. De soha nehéz bejutni, mert nálunk ugyan vannak jegyek, minden nap 4, de máshol nem annyira lehet megszerezni ezt. A GRK Ohrid ellen játszunk majd, és ez az Európa Kupa döntőjének magyar fordulója itt a mi csarnokunkban.
3: Bizony, az első meccs, ugye ezt játsszák a Kék Tigrisek hazai pályán, úgyhogy ide sorsoljuk 4-esével a belépőket, füleljetek, amikor két dal között meghalljátok, hogy elvégezzük a 7 méterest, ennek a hangja szerintem eléggé könnyen felismerhető lesz, na akkor kell elküldeni a hajrá Kék Tigrisek, vagy simán csak a Kék Tigrisek kifejezést, SMS és Viber számunk 0620 978 978.

Morgen, ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora,

Ez a Forrás Rádió. I want you to stay. I want you to stay.

0: 4:10 után járunk 3,5 perccel, és hát szépen lassan Kittiről is lekerül majd a Jackie.
1: Buenas, de erről álmodozom. Mert... ez amúgy nem Jackie, és alattam egy top van, tehát hogy az meg kicsit alul öltözött.
0: 16 fok van már, hogy bírod?
1: 16.
0: 21 is lesz.
2: De várjátok, hogy dobáljunk pénzt, vagy mikor fog ez lekerülni, vagy hogy, hogy kell
1: gombonként, tudod.
0: Ne, nem erre gondoltam. Jó, annyira ízléstelenek vagytok, hogy mindig belementek itt a gusztustalankodásba.
2: A mocskos erkölcstelenség,
1: te
2: ugye?
1: Te dobtad be, gyerekek és most meg kihátrálsz.
2: Na, gyerekek olyan, most már iskolában vannak, vagy óvodában.
0: Olyan gyerekek, de hallgatnak.
2: Ezek a lógos, tróger gyerekek.
0: Yeah. Jó, figyeljetek, most a naphíre következik, amit Kitty hozhatott a mai napon, és itt olvasgattam a címet, nekem van egy olyan érzésem, hogy most megint nagyon tudományosak leszünk. Én annyit láttam, hogy mondd a házszámod, és megmondjuk, ki vagy. Tényleg ez lesz?
1: Hát figyelj, akár.
0: Na okics, mit lehet megtudni egy házszámból?
1: Hát figyelj, üzennek a házszámok, a feng shui szerint még a szerencsédet is befolyásolhatja, Ádi, úgyhogy lehet, hogy el kell költözni a ténynek.
0: Ja, ez olyan... Nem. Annyira mélyen nem vagyok.
1: Nincs az a pénz.
0: Szóval ez egy olyan dolog, mint hogy mit tudom én, azt hiszem Japánban vagy Kínában kiadják a 13. emeletet, tehát hogy nincsen beszámozva.
1: Ja, azt én is
2: az nagyon sokszor hotelekben is egyébként
1: igen.
2: Nagyon gyakran kihagyják a 13. emeletet, vagy a 13-as szobaszámot, ez tök gyakori.
0: Repülőn nincs ilyen szék, ezt hallottam, de hogy ilyen szinten, magyarul, ha én tegyük azt, mondjuk nem titkolózom, a 10-esben lakom, és kiderülne, hogy a 10-es az egy rossz szám, akkor elégséges az, hogyha átnevezzük 12-re, vagy el kéne költöznöm onnan?
2: Beköltözöl a szomszédhoz.
1: Ja.
2: Jó fej a szomszéd?
0: Amúgy...
2: Na, csinos fiatal lány, ugye?
1: Na?
0: Jó fej, szóval csak jó fej szomszédaim vannak. Azért Bélával nem laknék.
2: Mi a baj Bélával?
0: Béla a néha ideges.
1: Dolgozom.
2: És olyan hangosan ideges, Béla?
0: Hangosan ideges, és én nem szeretem, ha velem hangosan idegesek.
2: Jó, a másik szomszéd kicsoda?
0: Béla van egyik irányban, a másik irányban van egy kedves fiatal házaspár. Ők tényleg jó arcok.
1: Akkor együtt két házas.
0: A plastik tündér elköltözött, ha rá gondolsz.
2: Igen, rá gondoltam.
0: Plastik tündér elköltözött, mert csak a barátnője van, néhány emelettel odébb, már nem ismered meg, mert egy nagy száj jön szembe, meg ilyen pillák. Nem
1: annyira,
0: nem annyira, tényleg nagyon durva. Aha, nem tudod hova rakni a lányt. Van ilyen kis zsebkutyája is, aki nem tud fölmenni a lépcsőn magától, és ezt ilyen kis táskába a hurcibálja, de ő nála valami nagyon elszaladt. Tehát tényleg ilyen jön egy száj meg a pillák.
2: De akkor ő plastik tündér, és ilyen szoli barna?
0: Igen, de fekete hajú. Tehát az a, tudod, ez a természetellenesen fekete. Amúgy jól néz ki a hajszíne, nem azzal van a baj, hogy nem látod az arcát, és nincsenek mimikai...
2: Igen, hogy a hatházi mondta, a hatházi Laci, hogy pirított ribi. Ugye, tehát, hogy ez a, akik ilyen nagyon túltolják a...
0: De egyébként a Béla is furcsán fekete hajú. Tehát, hogy ő is nagyon egyértelműen festi, ezzel próbálja a fiatalságát így megragadni.
2: De... Béla hány éves?
0: Mert szerintem ilyen 50 plusz. 50 plusz, egyébként fiatalos, tehát jó fizikuma van, meg jól is néz ki. Tehát
1: de
0: nincsen
1: nem
0: idősebb
1: néz ki így festett haja?
0: Csak a festett haja rontja. Igen, aha. Mert ugye néha borostás, az meg ősz, tehát hogy ilyen, van ott is egy ilyen kognitív diszonancia.
2: És nem próbál
0: vagy az a neje volt,
2: flörtölgetni mert... Béla a plastik tündérrel? Nem volt ilyen, hogy megpróbálta őt esetleg fűzögetni?
0: Nem hiszem amúgy, de a plastik tündér mondom kiköltözött, tehát ő már
2: akkor nincs. A barátnőjét, na.
0: Ő meg egy másik házban lakik.
1: Jó,
2: hát attól még Béla megpróbálhat vele flörtölni.
0: Nem tudom, tegnap láttam ilyen kétségbeesetten bóklászott szegény a parkban.
2: Hát lehet elfelejtette a címét.
0: Hú, őszintén remélem, hogy ezt nem látja Béla. Amúgy bírom.
1: Amúgy bírom. Hát köszönjük ezt az ismertetőt a szomszédaidól.
0: Na, de hogy ez a házszámom Ádi... múlott?
1: Hát figyelj.
0: Én a 10-esben lakom. Most már akkor fejtsünk meg engem.
1: Jó, Ádi. Na, szóval amikor új helyre költözünk, érthető, hogy nem a feng shui szerint választjuk ki.
0: Igen.
1: De az ősi kínai gyakorlat szakértői azt mondják, hogy a házszámod nagyobb jelentőséggel bírhat, mint gondolnád.
0: Ha ne, biztos.
2: Na, a 10-es, mondd a 10-est, kíváncsi, aztán én is mondom az enyémet.
0: Egyébként, ha valaki megírja a házszámát, nem kell címet meg ilyeneket, akkor őt is megfejtjük nyugodtan.
1: Várjál, 10-es... 10-es? Itt 11-es van, meg 9-es.
0: De már nincs 10-es, kizárt.
2: Te jellemezhetetlen vagy.
1: Várjál, Ádi, várjál. Adj
2: akkor
1: nekem.
2: Nulla. Jaj, nincs.
1: 8-9. Tényleg nincs 10-es.
0: Micsoda, akkor én nem létezem?
1: Jó, hát,
0: akkor
2: rossz helyen laktok.
1: Mit szeretnél? Nézzük meg az enyémét, jó?
0: 6-os. Te mi vagy? 6.
1: Hát mondjuk ezt nem érzem. A 6-os pénzügyi vagyon.
2: Jó, kérem.
1: A 6-os erős szám a... A feng shuiban is gyakran a sikerrel és a zökkenőmentes előrehaladással hozzák összefüggésbe. A szerencsét, sőt a gazdagságot is elősegítheti, több hatos, mint például a 66, gyakran felerősíti ezt az energiát.
2: Jó, akkor mondom az enyémet, 8.
1: 8-as.
0: De akkor 2000 rád nem igaz?
1: Ó, tehát, hát...
0: Van lakásod, gazdag vagy?
1: Nem az enyém.
0: Ja.
2: Bocs.
0: Akkor nem szóltam. Akkor rossz a házszám, fordíts meg, lehet, hogy
1: igen.
0: 9.
2: Klasszikus tínézben.
1: De végül is, ha megnézzük, ahol majdnem azt mondtam, hogy dolgoztam, Jézusom, ahol laktam édesanyámiknál, az 7-es, az meg a spiritualitás. Ez mondjuk rám jellemző. Na, szóval nézzük a 8-at. Jólét.
2: Ennyi, hát, meg vagyunk gyerekek.
1: Ennyi. A 8 az egyik legkedvezőbb szám, mivel kínaiul hasonló hangozhat, mint a gazdasághoz vagy a jóléthez kapcsolódó szavak, tehát a 8-as általában nagyszerű jelnek számít.
0: Hát mindenki gazdag. Hát várjál, itt van, akkor nekem meg az, azt nézem, hogy nekem az 1-est meg a 0-ást kell összerakni. Tehát,
1: ja,
0: hogy akkor itt össze kell kapcsolnod, igen, mert a
1: jó,
0: azt nem tudom, mert akkor, a 11-es itt a következő listán tényleg.
1: Az 1-es az új kezdetek, ki gondolta volna, ugye? Az 1-es egy semleges szám, hát Adi. Így a jelentése gyakran a mellette lévő számoktól függ, az önállósággal és az előre haladó energiával hozható összefüggésbe. Ugye milyen érdekes, hogy az 1-es az új kezdetek, de a 0 az meg a teljesség.
0: Ez a rakja semmi mellé egy nullást.
1: Igen,
0: mi lesz?
1: A kezdet és a vég szimbóluma is, mint az újrakezdés és a tisztalap. Kínaiul a 0 szó hasonlóan hangzik, mint a jó. Ezért a 0 gyakran támogatást és lehetőségeket jelent.
2: Nem teljesség, teljesség, mint a tej föl.
0: Ja, a tej, sajt, tejtermékek. Értem, mindent értek, de akkor ez most rólam mit mond? Tehát akkor az én számom az jó, nem? Ez
1: hát jó.
2: Az új kezdet, ami számodra a teljesség.
0: Komolyan, ez tényleg nagyon fontos lesz az életem szempontjából. Nézem, mit írnak még a hallgatók. Van egy 34-es.
1: Figyelj, nézzük meg, hogy mi hol vagyunk a rádióval. 11, erős vezetés.
0: Ó! Ki írta a jegyzetet? Vajon megmahinálta a számokat? Andit még fejtsük már meg, bocs, aztán nézzük a hallgatókat is, mert ígértem. Andi mi?
1: Andi mi? Várjál, 5-ös változás. Gyakran tartják kedvezőtlennek, mivel a kiejtése tagadással, egyes értelmezésekben pedig szomorúsággal hozható összefüggésbe. Tehát az 5-ös egyesek mi? Tehát az 5-ös egyesek számára a kevésbé szerencsés, ja, értem.
0: Hát, Andi, költöz.
1: Költöz.
0: Fuss át a szomszédba. Ennyi? Az 5-ös az megszívta?
1: Hát, látod.
0: Jó. Na, Mónika 34-es.
1: Mónika 34-es.
0: Még 3-at nézzünk meg, jó?
1: Várjál, Mónika. 3-as az a pozitív gondolkodás, a 3 általában pozitív szám, és a növekedéssel és az új kezdetekkel hozható összefüggésbe. És akkor nézzük a 4-es. Az meg a stabilitás. A feng shuiban a 4-es szám a stabilitással és az erős alapokkal van összefüggésben. A 4 hasonlóan hangzik, mint a halál szó.
2: Milyen jó! Milyen kedvező!
1: Ezért gyakran kerülik a használatát. Ezért gyakran kerülik a használatát.
2: Egyébként jó, a 34 után meg azt írja is fel, hogy 56. Szóval, hogy akkor az 5-6, de még a 2-es, másik Móni pedig 2-es.
1: Jó.
2: Röviden, tömören.
1: 5-6, mondjuk az 5-ös már mondtam, ugye a változás.
2: Ja, igen, 6-os.
1: A 6-os, az pedig, ja, a pénzügyi vagyon, az ennyi.
0: Ja, akkor ilyet, igen, akkor változás lesz pénzügy. A pénzügyekben.
1: Igen.
0: Ha maradsz.
2: Átmetsz, hogy milyen, hogy jó vagy rossz, azt nem tudjuk.
0: Átmetsz Mónikához halni.
2: 2-es?
1: 2-es. Az szeretet és egyensúly. A 2 szó kínaiul hasonlíthat a könnyedséggel kapcsolatos szavak hangzására. A házszámban szereplő 2-es gyakran a harmóniával és a támogató partnerségi energiával van összefüggésben.
2: De jó, könnyed, de... szerelem, harmónia, partnerség.
0: De tényleg így játsszák ezt? Tehát a 4 meghasonlít a 4-re, akkor ott sok a bűnös dolog?
1: Igen.
0: Hát, hogy most mire hasonlít komolyan? A feng shuiról nekem mindig az jut eszembe, amikor a Déri mondta, hogy rosszul alszik, és hogy biztos úgy mennek a vízerek, tehát, hogy át kéne rakni akkor az ágyat meg. Nálunk rohadt jól mennek a vízerek, én mindig tudok aludni.
1: De ezt jól mondod, mert ugye a cikkben is megjegyezték, hogy a klasszikus feng shuiban a ház elhelyezkedése, a szoba
0: sokkal
1: elrendezése, és a bejárat iránya is kulcs szerepet játszik.
0: Hogy áramoljon a feng shui.
2: Én nem tudom, gyerekek, szerintem a vízerek azok a légi folyosókon járnak, de hát kinek mi? Én azt meghagyom.
0: Mi a 660? De itt van erre. 666 zöggenőmentes vagyonáramlás. Jó, de eladtad a lelked, nem? 660.
2: Hát az már az ördögügyvédje. Ajánljuk mindenki figyelmébe ezt a filmet.
0: 520, hát, szeretlek.
1: Ó.
2: 520, ez a szeretlek?
1: Ki lakik
0: 520? Senki nem lakik 520.
1: Ne, várjál, házak,
2: én laktam az 522-ben a Gálon. Hi. Régen.
0: Na, hát mondani, ez a szeretetről szól, csak
2: úgy
0: mondom.
2: Én közel voltam a szeretethez. Engem már majdnem, családdal, majdnem szerettek, úgy tűnik. Majdnem teljesen.
0: Ez mekkora hülyeség. Nagyon jó. Jó, hát akkor így tudjátok értékelni, hogy hova költöztök, majd hova
1: azért
0: nem.
1: Azért ezt nevegyük szerintem készpénznek.
0: Van, aki örül neki, van, akinek most 10 évé kriptává alakítottuk a lakását. Tudjátok mit? Írjátok át a címet, ragasszátok le valamivel, szerintem ennyi? Az úgy jó lesz. Köszönjük.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Természetesen csak vizet, ásványvizet, és azt is mértékkel, meg béres cseppet. Ugye? 9.41, 2, telik az idő. Jó reggelt!
1: Így van, professzor úr, ugye, doktor Béres.
0: Doktor úr! Igen, mert vannak ugye, hogy van? A nagy DR az az orvos, a kicsi a jogász, meg a Béres a...
1: Én nem tudom, de ő nagy D, nagy R, tehát hogy ő ezt azért akkor köbre emelte.
0: Igen, tehát ő a Béres.
1: Ennyi, Béres doktor úr, Atka, alias Atka, ugye, így. Egész egyszerűen. Na, hölgyek, újra közeledünk a happy finishhez, ugye, ahogy szoktam mondani, itt a műsor végét. Nézem, hogy az M0-áson is baleset, de az a keleti szektorban, az minket mondjuk nem érint, M1-esen enyhe torlódásocska, viszont továbbra is egészen jól lehet közlekedni, ráadásul süt a nap, mindenki legyen boldog szerintem. Jön nem, hogy a késő tavasz, hanem lassan már akkor a nyár.
0: 16 a fok, süt a nap, így marad, 21 lesz egyébként, eső még csütörtökön találjon, de a melegedés nem áll meg. Azt nézem, itt hétvégére 26-29 fok közé is mondják már egyesek.
1: Most már bátran lehet szerintem ilyen kültéri programokat tervezni, meg hát ugye jön a fesztivál szezon, jönnek a kültéri bulik, beltéren is nagyon jót lehet bulizni, vasárnap szingli parti, ne feledjétek, Tominál a koktélban lehet majd ide páros belépőket nyerni, úgyhogy szerintem érdemes a koktéllal tartani. Már csak azért is, mert hogy velünk is lehet majd találkozni, mi forrásos műsorvezetők is ott leszünk a buliban, meg ugye Zimmer Artomi még a lemezjátszók mögé is áll, mert hogy zenél majd DJ Hubikkal együtt, megérkezik még Szecsei is, szóval tényleg nagyon-nagyon klassz buli lesz.
0: Igen, és a szingli party, ez lehet úgy is szingli, hogy te szingliként jössz, és párkapcsolatban akarsz kimenni onnan, de lehet úgy is szingli party, hogy párkapcsolatban jössz, és szingliként akarsz távozni. Bármelyiket választhatod.
1: Igen, vagy lehet úgy is, hogy párkapcsolatban jössz, de keresel egy kis kalandot. Mi nem ítélkezünk
0: senki
1: felett.
0: Mennyi lehetőség van ebben? Úgy bizony, szóval gyere oda, meg hallgass minket folyamatosan, mert kézi jegyeket sorsolunk, és az év mondjuk az legnagyobb meccsére adunk 4-et ma is.
1: Szerintem a legfontosabb mérkőzések várnak most, igen, a kék tigrisekre. Azért, ha belegondolunk, ez nem egyszerű, nem? Te végignyomsz egy idejét, kőkeményen, egyébként tök sikeresen, ugye, mert hogy bajnoki bronzérem, magyar kupa ezüstérem, és akkor itt vár rád a nemzetközi kupadöntő.
0: Végre vége a szezonnak, nem? És akkor még nyomni kell egy nagyot.
1: Ez itt még akkor tényleg minden erődet össze kell szedni. Elképesztő hangulat lesz, szerintem életre szóló élmény ezt a helyszínen átélni, úgyhogy rengetegen írtatok, közülük pedig most valakit kisorsolunk, előttem a gomb.
0: És a nyertes.
1: 3, 2, 1, és most nyomtam rá, Réka.
0: Réka! Hogy mi, ahogy felfokoztuk, és akkor ilyen enerváltan a végére, hogy Réka?
1: Réka! Tessék, így szeretnél?
0: Rigiri Réka.
1: Rigiri Réka.
0: Valahogy így, valahogy nyom meg a végét. Jó, gratulálunk hozzá, tiéd a 4-1, és egyébként full teltház lesz, én azt tippelem, viszont holnap, meg holnap után, mi van, ma kedd, meg azután? Tehát még 3x4 jegyet odaadunk?
1: Bizony, így van, hogyha még 12 jegy gazdára talál, úgyhogy hát vasárnap találkozhatunk a kézi meccsen is, meg aztán a buliban is, egyébként holnap is lesz kézi meccs, csak ott most nem sorsolunk jegyeket, attól még ott is találkozhatunk, úgyhogy valóban a személyes találkozások ideje is eljön a jó idővel.
0: Velem is itt azt hiszem a Zsolt kérdezte, nem? Ki volt? Valaki
1: Gyula.
0: Gyula kérdezte, hogy akkor lehet-e simogatni mindkettőnket. Hát Rolandot egészen biztos, a többit majd megbeszéljük.
1: Milyen jó, hogy árulod a testemet?
0: Hát inkább, mint az enyémet. No, az van, hogy már ennyi. Jön a Tomi, szingli jegyekkel. Viszont holnap, 6 után nem sokkal, bizony itt leszünk. Velem most Tatán lehet majd összefutni. Nyugodtan köszönjetek rám, de azt kérem tőletek, hogy 6 után nem sokkal legyetek itt velünk. Most pedig köszönöm szépen Kittinek a mai műsort.
1: Köszönjük szépen Ádinak, akiről ma megtudhattuk, hogy lehet, hogy érdemes lenne elköltöznie, de csak a feng shui szerint.
0: És Rolandnak, aki majdnem a legboldogabb házban lakott, csak kettővel odébb vette meg a sajátját, vagy bérelte.
1: Ja, hát ott egy családdal lattunk. Igen, most meg egyszerűen csak a 8-as, látod így? Leegyszerűsítettük.
0: Jó, tehát akkor holnap, 6 után nem sokkal, itt vagyunk, várunk rátok, addig is hallgassátok a Forrás Rádiót, igen. Elgondolkoztam, hogy mit mondjak. A Forrást, ezt, jó? Buenos morgen, sziasztok!
1: Buenos morgen! Buenos
2: morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Még több száz ezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Határérték feletti gluténtartalom miatt különböző ízű krémmel töltött ostyákat hívtak vissza a forgalomból. A választás követően ellenőrzik a kampányfinanszírozás jogszerűségét. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Még több száz ezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án, vagyis holnap éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Megjegyezték, hogy a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne rajta. Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a forgalomból a Dibet márkájú különböző ízesítésű krémmel töltött ostyákat, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőn az MTI-vel. A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a Karamell Csokó Kft. Által gyártott termékeket ne fogyasszák el. Az érintett tételek adatai a Nébih honlapján elérhetőek. Az állami számvevőszék a törvényeknek megfelelően, ahogy az a töretlen szabályozás és gyakorlat szerint, valamennyi kampányvizsgálat esetében történt a választás követően, és nem a kampányidőszak alatt ellenőrzi a kampányfinanszírozás jogszerűségét, közölte az ÁSZ az MTI-vel. A vizsgálat legfőbb alapja a pártok által kötelezően közzéteendő a választásra fordított állami és más pénzeszközök anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját részletező elszámolás. Az elszámolások nyilvánosságra hozatalának a választástól számított 60 napos határideje még nem járt le, olvasható az ÁSZ közleményében. Az Esztergom budapesti főegyházmegye május 25-én pünköst hétfőn rendezi meg az egyházmegyei közösségek napját, amelyre 10 és 17 óra 30 perc között várják a híveket és az érdeklődőket. A rendezvény központi helyszíne az esztergomi bazilika előtti tér és környéke lesz, ahol egész nap lelki és közösségi programok zajlanak. A nap kiemelt eseménye a 10 óra 30 perckor kezdődő püspöki szentmise, amelyen átadják a Szent Adalbert díjat. Ezt követően változatos előadások, tanúságtételek, koncertek és filmvetítések várják a résztvevőket.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyolfelhő, valamint a képződő komoly felhők mellett kisebb eső, zápor kevés helyen fordulhat elő, az északias szelet élénk lökése kísérhetik, a hőmérséklet 18 és 21 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó hírem van, ma is folytatom a tegnap elkezdett játékot. Sziasztok, Buenos Morgan Key koktélbel köszön, indítom a 4 órásat egészen 2-ig együtt. Ed Sheeran mindjárt Rácsgeri Orsóvai Renivel, Ala a Black a klasszikot hozza, itt pedig Martin Garrix kezd Ed Sheerannal az újdonságrepülő Rapid-t. Én Tamás, rádiózenem, szép délelőttet!

0: olyan kis chilles lájtos, ugye Ed Sheeran és a Little More volt a tiétek a tavalyi évből szállítottam. Ez a Forrás Rádió, köszönöm, hogy itt vagytok. A Bonus Morgan után a koktél már a terítéken, Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással 2 óráig lehetünk együtt szingli partira páros belépőkkel. Hát hogy ne kellene, játszunk ebben a 4 órában, 1 és 2 között sorsolok, nem sokára pedig majd a kérdést is felteszem, úgyhogy mindenképpen fülelj, 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom, ha van infód, akár az utakról, akár bárhonnan, bármi, küld nyugodtan. Nincs az elrontva, csak majd másra lesz jó. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem, az, hogy kitől származik, ezt nem tudjuk, de szerintem sokan szoktuk ezt mondani, nem? Például én is. A másik kedvesség még a jó lesz majd valamire. Na ezért van az, hogy valaki felhalmoz mindent a lakásban. Mi itt a Forráson a zenéket halmozzuk fel, nem is akár hogyan, a Yearbox újdonsága, jön a szék, hú, de jó lesz a When I Catch You Alone, elsőként pedig az Offenbach Quartered és Norma G. Martin kollabot kapod. Parancsolj, egy kis anatómia, nézzük át az emberi testet, hozom csak slágerek közt.
1: Napjaink kedvencei a legjobb forrásból. Ez a Forrás Rádió. Forrás Rádió.

Koktélt hallgatod itt a Forráson, köszönöm, hogy velem tartasz. Teszed mindezt az Ivók és a Milánok neve napján. A nevetek eredete ígérem, hogy érkezik a következő órában. Maximálisan 20 Celsius fokkal találkozol ma. Lesz napsütés is, lesz felhő is. Minden mi szemszájnak ingerre remélem, hogy csapadékot nem látunk, de nem is ígérnek, ahogy nézem. Akkor ez jó hír, és szép lassan emelkedik a hőmérséklet. A hétvégére akár 26-27 fokos maximumokat is méretünk majd. És mérettek majd jó hangulatot. Hát persze, hogy a hétvégi bulin vasárnap Tatán. Na, oda nyeredsz páros belépőt. A részleteket rövidesen hozom. Addig viszont jó dalokat játszok, oké? Okay? Jön Mabel és a boyfriend Eric Iglesias Pitbull-lal közösködik. A Welcome to Saint-Tropez is repül. Fú, de jó lesz, azt már nagyon várom. Cigala pedig Talia Marra közösködik a Stay the Night-dal. Hozom a kereskedelmi szünet után. Mutat

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mabel, és jó, hogy a boyfriend volt a tiétek. 6 évvel ezelőttről szállítottam ide. Ez a forrás, köszönöm, hogy velem tartasz, és nagyon remélem, hogy velünk tartasz majd vasárnap is. Tudjátok, Tata, single party, két helyszín, egy a pincébe, egy pedig felül, különböző zenei stílusokkal. Nos, ha ide eljönnél, akkor jó hírem van, ajándékba tudok adni neked páros belépőt a mai nap folyamán, pénteken pedig majd páros VIP belépőt. No, de ma még csak kedv van, úgyhogy a páros belépő dukál, figyelj, jön a kérdésem, amire helyes választ kell dobnod. Ki zenél még a vasárnapi szingli partin az állandó DJ-k mellett a Gingerben? A. DJ gyontató fülke. B. Szecsei apánk. Nos, ha tudod a helyes választ, akkor dobd 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom. Azt hiszem, hogy nagy nehézséget nem fog okozni a helyes válasz elküldése, ugye? Tudom én. Fél kettő környékén pedig sorsolok, úgyhogy addig jöhet ám az üzi. A jó dalok is jönnek. A Bifüklíról tel egy klasszik. Tuti, itt lesz a Walmart. Miley Cyrus pedig most hozza el a világ végét. Imádjuk őt. End of the World, így a dal, hozom csak slágerek közt.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

frenetikus angol hölgy kis hazánkból. Lengyel Johanna az imént a Rise című tavalyi durranásával jelentkeztem. Zártam az első órát a koktélban, de nyugi, van még három. Úgyhogy van lehetőséged üzenetet küldeni szingli parti ügyben. Hozom kit itt a legfrissebbekkel, aztán egy pici vérszívás. Jön a Tamay Impala és Jenny közös Dragon.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Iskolákban is ünneplik a Fair Play világnapját, közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját, előadás sorozatot indítottak a Rómában szolgáló magyar bencés tudósok. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, közölte az MTI. Ma Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a közzétett iratok jelentős része satírozásokkal szerepel, mivel így volt lehetőség azok nyilvánosságra hozatalára. Országszerte többek között 103 általános és középiskolában tartanak megemlékezést kedden abból az alkalomból, hogy május 19-e a Fair Play világnapja, tájékoztatta az MTI-t Kamuti Jenő, a Magyar Fair Play Bizottság elnöke, a Nemzetközi Szövetség tiszteletbeli elnöke. Kamuti Jenő emlékeztetett arra, hogy az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezésre tavaly nyilvánította a Fair Play világnapjává május 19-ét. A dedikált nappal az a cél, hogy felhívják a figyelmet a tisztességes játék, az erkölcsi értékek, valamint a sportszerűség fontosságára, mind a sport pályákon, mind a mindennapi életben. Ezen a napon a sportszervezetek és az oktatási intézmények világszerte olyan programokat és díjátadókat szerveznek, amelyek a Fair Play szellemiségét népszerűsítik. Magyar Bencés trilógia címmel indult előadás sorozat Rómában, amelyet a Szent Benedek által alapított szerzetes rend Rómában szolgáló magyar tudósai tartanak a Szentszéki Magyar Nagykövetség rendezésében. A Rómában szolgáló magyar papok majdnem kivétel nélkül a pápai egyetemek tanárai, tudós teológusok vagy más magasrangú egyházi intézményekben dolgoznak. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünnepé válik Dorogon a Mária utca, ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyol felhő, valamint a képződő komoly felhők mellett kisebb eső, zápor kevés helyen fordulhat elő, az északias szelet élénk lökése kísérhetik, a hőmérséklet 18 és 21 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Én ezzel elindítom a második órát. Ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével, te a Forrás Rádiót hallgatod, én Tamás. Kettőig lehetünk együtt. BB Rex a tuti, hogy jön a Bulvár Csokorban, őt kapod. És persze, hogy foglalkozom a névnaposokkal, no meg a játék is érkezik. Tate McCree, Eros Ramazzotti, Chris Kevno, meg a Tama Impala Jennyvel. Nyit a Dracula!

Cocktail 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással kettőig tölthetjük együtt az időt. Fél kettő környékén már kiderül az is, hogy ki lesz a páros belépő a vasárnapi szingli partira. De addig még várom az üzidet, hogy mi a kérdés. Na mindjárt felteszem, ígérem, 0-20-97-8-94-85-ös a számom. Erre kell majd küldened a remélhetőleg helyes választ. Nincs az elrontva, csak majd másra lesz jó. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd fel a memóriába, ha kell, akkor pedig mindenképpen vedd elő. Ivók, milánok, boldog névnapot nektek! Az Ivó germán szláv eredetű névjelentése Tizafa, a Milán pedig szláv eredetű jelentése kedves. Boldog névnapot a többieknek üzi, örülnek egyébként egy páros belépőnek a vasárnapi szingli partival. Már persze két szinten, két zenei stílus, nagy buli lesz, ígérjük. A játék rögvest, na meg Bibi Rexa is majd a bulvár csokorban. Nicki Minaj, Félix János Sanzzal, a Well Hello pedig Filóval most. Csak slágerek közt itt a

Nicki Minaj, jó, hogy a Starship című 2012-es durranását hoztam el a Forrás Rádió szónálat. Köszönöm, hogy itt vagy, 4 órában kevés dumával, jó sok zenével találkozol, és ezen a héten, itt a koktélban, a Single Party játékkal. Tök egyszerű kérdést teszek fel két választási lehetőséggel, neked pedig a helyeset kell elküldeni. Nem egyszerű, dehogy nem. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom, ide küld el kérlek, és a nevedet is csatolt hozzá. Köszönöm. És akkor a kérdés, ki zenél még a vasárnapi Single Partyn az állandó DJ-k mellett a Gingerben? A. DJ Gyondotófülke, B. Szecsei apánk. No, tudod a helyes választ, már pedig tudom, hogy tudod, akkor jöhet az üzi. Mondom, egészen körben 1-2-ig, 1-2 tájékában pedig sorsolni fogok. Bulvár Csokor rövidesen Bibi Rexával, addig Dr. Béres a jazz meg a sláger dolgozta fel. Jön a Richard X és Liberty X kollab, Zombris elhoz egy újdonságot, George Ezra pedig most, mert hogy már itt zötyög alattam, a Gring Ringre ez. Csak slágerek közt a tiéd.

Dr. Béres, és jó, hogy a Jazz meg az kollab, ma jól vagyok, na így anóta egy nagy klasszik született újjá 2019-ben. Na azt ugyancsak elmondhatom majd a megszólalásom után következő második darról. Na de hogy miért is, na mindjárt kiderül, addig azonban hozom a bulvár csokrot, jó benne pedig Bibi Rexa, az albán származású pop királynő. Nemrég egy érzelmes, sírós videót posztolt az Instára, de nyugi, semmi dráma, ezek most a boldogság könnyei voltak. Ugyanis legújabb, Faithless-szel közös dance himnusza a New Religion hivatalosan is felért az amerikai rádiós játszási listák legtetejére. Megszerezte a Billboard Dance Airplay első helyét. Ez a győzelem amúgy azért is hatalmas dolog az énekesnőnek, mert tavaly csúnyán lapátra tette őt korábbi kiadója. Ő viszont nem tört meg, teljesen független előadóként tért vissza, és most egy igazi újjászületésként éli meg ezt a sikert. Gratula Bibi Rexának! A bulvár csokorban ön, és ígérem, hogy ön is, Bogi elhozza a We Alt, hú, de imádtuk, 2014-ben emlékeztek. Itt lesz az a bizonyos feldolgozás, amit ígértem állok, és fejét lesz kollab, elsőként pedig, ha már Bibi Rexa, akkor miért ne? Csak slágerek közt a Kalomé repül!

Eva Max zárta a 4 órás második óráját. Ez volt a Dancing Zone, Kitty jön a legfrissebbekkel. Aztán persze folytatjuk nem csak, hogy a játékkal, de még Buenos Morgan visszatekintőt is hozok. Swiss Disco és Tonsendai újdonság jöhet. Jön ám, na ilyen lesz a Hideaway.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.palkukat@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
3: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
4: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
3: Hogy nincs?
4: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
3: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
4: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
2: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, Ara Zabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk. Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Még több száz ezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Tarr Zoltán felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját. Határérték feletti gluténtartalom miatt különböző ízű krémekkel töltött ostyákat hívtak vissza a forgalomból. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Még több száz ezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án, vagyis holnap éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Megjegyezték, hogy a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne rajta. Határérték feletti glutén tartalom miatt visszahívták a forgalomból a Dibet márkájú különböző ízesítésű krémmel töltött ostyákat, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőn az MTI-vel. A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a Karamell Csokó Kft. Által gyártott termékeket ne fogyasszák el. Az érintett tételek adatai a Nébih honlapján elérhetőek. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját. Tarr Zoltán azt írta a közösségi oldalán, hogy belső vizsgálatot indítottak. A miniszter hétfőn közölte, hogy elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap délelőtt 9:30-kor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncháza, a talpalávalót a Lausbuben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sokat süt majd a nap, de időnként komoly felhők megjelennek az égen, csak helyenként várható egy-egy futózápor, zivatar, 24 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szia uram, van híred Madison Bearről? Nincs, nekem van, úgyhogy mindenképpen megosztom a bulvárcsokorban. Hello, ez a koktél, a Szingli Partis játék folytatódik, úgyhogy fülej, mondom majd újra a kérdést. Mausti, Follow the Flow, Dinoro, Gigi Daggal és Swiss Disco Tonszendája. Nyitvál is a Hideaway, én Tamás. Rádiózz velem!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

A számban Francesco Yates énekelt, Mouse T és Van Kelmuth pedig a muzsikát tették alá. Some Kind of Feeling így a nóta a tavalyi évből hoztam neked. Nincs ez elrontva, csak majd másra lesz jó. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Kevés duma, jó sok zene 4 órában egészen 2 óráig Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, ebben hozok Bonus Morgan visszatekintőt. Ádi szomszédai kerülnek előtérbe. Hát remélem, hogy nem hallgatják, mert ha igen, akkor ott vita lesz. És remélem, hogy játszol velem, teheted egészen körülbelül 1:45-ig. A Cindy Party játékról beszélek. Páros belépőt tudok adni, hogyha helyesen válaszolsz a következő kérdésre. Figyelj, ki zenél még a vasárnapi Cindy Partyn az állandó DJ-k mellett a Gingerben? A. DJ Gyontotó Fülke. B. Szecsei apánk. Ha tudod a helyes választ, akkor küld 0620-9478-9485-ös a számom. A nevedet is kérném az üzenetben. Köszönöm szépen. 1:30 környékén pedig megnyeri valaki a páros belépőt, hogy ki? Hát én azt még honnan tudja, de majd akkor kiderül. Madison Beer rövidesen jön a Bulvár csokorban. Addig énekel is, na meg Dua Lipa is, és ha már izzutyog alattam, akkor a Rea Vinna és Szes kollabot penderítem feléd, csak slágerek közt. Itt a Rock My Body. Hát én azt még honnan tudja, de majd akkor kiderül. Madison Beer rövidesen jön a Bulvár csokorban. Addig énekel is, na meg Dua Lipa is, és ha már izzutyog alattam, akkor a Rea Vinna és Szes kollabot penderítem feléd, csak slágerek közt. Itt a

Make Your Mind, így a 2 évvel ezelőtti Madison Ware sláger. Hoztam ám, csak slágerek közt tudod. Bulvár Csokor, mert ha már énekelt a csaj, akkor persze, hogy dumáljunk is róla. Május 11-én Krakkóban elstartolt a gigantikus 32 állomásos világkörüli turnéja, és a koncertek elképesztő látványvilága mellett valami mással is azonnal bekerült a hírekbe. Történt ugyanis, hogy a rajongói kérdezfelelek során megkérdezték tőle, mit szól a neten pörgő kéretlen kommentekhez, amik folyton azt magyarázzák neki, hogy hogyan kellene nagyobb sztárrá válnia és jobb slágerlistás helyezéseket elérnie. Madison nem fogta vissza magát, és egy kerek perec, nem érdekelnek a listák, teszek rájuk kijelentéssel rövidre zárta a vitát. Hát kérem, így kell ezt csinálni. Egy a lényeg, világkörüli turné, 32 állomás, Madison Bear és a Bulvár Csokor. Ami a folytatást illeti, remélem az üzit már elküldted, ha nem, akkor mindenképpen tedd, 0620-9489-4845-ös a számom. Singli Party játék, Sabrina Carpenter rövidesen, itt lesz a The Black Eyed Peas, elsőként pedig az Apexből, hát persze, hogy a The Chemical Brothers dala, az a dal, amire meghűlünk, tudjátok. Na, itt a go, csak

0: és a Red Hankol, akik elszólt a tiétek, csak slágerek itt a forráson. Megszoktad már, hogy előtte mindig a Buenos Morgannel ébredt, 6 és 10 között Ádám és a Roland, a két hangulat felelős, no meg a csajok. Ilyenkor napközben pedig a viccesebb pillanatokat vesszük elő, például Ádám szomszédait is. Na ennek kapcsán kezdtem én is gondolkodni, hogy mi a helyzet az én szomszédaimmal. Hát az egyiknél van egy macska, ami szerintem egész nap rohangál és dübörök, a másiknál pedig sokszor szól a zene, de hát semmi baj, néha én is tolok nekik. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Plastik tündér elköltözött, mert csak a barátnője van, néhány emelettel odébb, de már nem ismered meg, mert egy nagy száj jön szembe, meg ilyen pillák. Nem
3: annyira,
2: tényleg nagyon durva. Aha, nem tudod hova rakni a lányt. Van ilyen kis zsebkutyája is, aki nem tud fölmenni a lépcsőn magától, és ezt ilyen kis táskába a hurcibálja, de őnála valami nagyon elszaladt. Tehát tényleg ilyen jön egy száj meg a pillák.
4: De akkor ő plastik tündér, és ilyen szoli barna?
2: Igen, de fekete hajú. Tehát az a, tudod, ez a természetellenesen fekete. Amúgy jól néz ki a hajszíne, nem azzal van a baj, hogy nem látod az arcát, és nincsenek mimikai.
4: Igen, hogy hatházi mondta, a hatházi Laci, hogy pirított ribi. Ugye, tehát, hogy ez a, akik ilyen nagyon, nagyon túltolják a
2: szolit. De egyébként a Béla is furcsán fekete hajú. Tehát, hogy ő is nagyon egyértelműen festi, ezzel próbálja a fiatalságát így megragadni.
4: De Béla hány éves?
2: Mert szerintem ilyen 50 plusz. 50 plusz. Egyébként fiatalos, tehát jó fizikuma van, meg jól is néz ki. Tehát
3: de
2: nincsen
3: nem
2: ezzel semmi baj.
3: Néz ki így festett haja?
2: Csak a festett haja rontja. Igen, aha. Mert ugye néha borostás, az meg ősz, tehát hogy ilyen, van ott is egy ilyen kognitív diszonancia.
4: És nem próbál
2: vagy az a melye volt,
4: flörtölgetni Béla a plastik tündérrel? Nem volt ilyen, hogy megpróbálta őt esetleg fűzögetni?
2: Nem hiszem amúgy, de a plastik tündér mondom kiköltözött, tehát ő már
4: akkor a barátnőjét, na.
2: Ő meg egy másik házban lakik.
3: Jaj,
4: hát attól még Béla megpróbálhat vele flörtölni.
2: Nem tudom, tegnap láttam ilyen kétségbe esetten bóklászott szegény a parkban.
4: Hát lehet elfelejtette a címét.
2: Hú, őszintén remélem, hogy ezt nem látja Béla. Amúgy bírom.
1: Buenos Morgan! Minden hét.

0: ígérem, megfogadom, csöndben leszek és vezetek. Oké, okay, Rihanna, Shut Up and Drive itt a forráson. Csak slágerek a nap 24 órájában. Jövünk a legfrissebbekkel, aztán egy nagyon jó kis afro house darabban. Üzsel, Topik és Árás közöse. Az I Adore You, mutatom!
1: Akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, egy óra lesz 3 perc múlva. A nyilvánosságra hozott iratokból kiderült, Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, kezdődik a vadvízi világbajnokság. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál egész délután a hírekben Szabó István. A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumnál lévő kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderült, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 48 ügy volt. K. Endre kérvényét az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. A közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak a hétfő reggel kezdődött általános sztrájkhoz Olaszországban, amelyet a szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelve hirdettek meg. A sztrájk nem érinti a légi közlekedést. A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este 9 óráig tart, biztosítottak a nagysebességű járatok, valamint a repülőtereket a városokkal összekötő gyorsvonatok. A tömegközlekedés minden városban más és más idősávban áll le. Rómában a reggeli és az esti órákban garantált a buszok, villamosok és metrók közlekedése. A sztrájkhoz csatlakoztak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az Erzsébet Parkban. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják. Az esemény ingyenes. És végezetül sport, szerdától szombatig a boszniai Bánja Luka had otthont a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség a vadvízi világbajnokságának, amelyen 4 magyar, Seprenyi Sára, Szijjártó Szabó Sára, Birkás Balázs és Weber Barna vesz részt. A versenyeket az Orbász folyón rendezik. A VB szerdán a hosszú távú versenyekkel veszi kezdetét, majd pénteken és szombaton a sprint szám kerül fókuszba.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban többfelé 19-24 fok közötti hőmérséklet várható, változó felhőzettel és időnként élénk széllel. Estére gyorsan frissül a levegő, általában 10-15 fok közé hűl a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ezen ez az utolsó óra. Ez ugye annyit is jelent, hogy érkezik majd a sorsolás. Viszont addig még van időd SMS-t küldeni. Ted Single Party játék itt a koktélban. 4 óra kevés dumával, jó sok zenével, Tom Odellel jön a Bulvárcsokor, Eminem, Szia, Tom Novi, Üzsel, Topi, Karas, Ájador, Jó és Tamás. Röviden elmondtam mindent, tartsatok vele.

megidéztük rendesen a szabaduló művészt, ugye? No, és most nem Dua Lipa tette, hanem Eminem. Ezúttal a Houdinit, a forrást hallgatott. Csak slágerekkel a nap 24 órájában. Ebben a négyben pedig ugye kevés dumával, és ezen a héten szingli parti játékkal páros belépőt tudok adni neked. Vasárnapra, a pünkösdi bulira, két szinten, két zenei stílussal. No, és egy páros belépővel. 0-20-97-8-94-85-ös a számom. Rövidesen sorsolok, viszont addig még van körülbelül 10 percet, hogy elküld nekem az üzenetedet. Ki zenél még a vasárnapi szingli partin az állandó DJ-k mellett a Gingerben? Na, A. DJ Gyontotó Fülke, vagy B. Szecsei Apánk. Ha tudod a választ, akkor dobd az üzit, jó? Még bele tudom dobni a kalapba a kis cetlikét. Bulvár Csokor ebben az órában is kapsz, jön Tom Odell, méghoz egy nagyon-nagyon jó kis dallal, de hogy mi történt vele mostanában, vagy B. Szecsei Apánk. Ha tudod a választ, akkor dobd az üzit, jó? Még bele tudom dobni a kalapba a kis cetlikét. Bulvár Csokor ebben az órában is kapsz, jön Tom Odell, méghoz egy nagyon-nagyon jó kis dallal, de hogy mi történt vele mostanában, azt is megtudod. Addig

0: Csatalmas klasszik 2014-ből hoztam. Mark Ronson és Bruno Mars, de persze, hogy az Afton Funk szólt. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és ahogy ígértem, a sorsolás. Nos, kérem, mellette van a kis kalapom, benne pedig a kis szetlikék. Nem kevés, de ettől függetlenül hidd el, van esélyed. Neked is, neked is, neked is. Már aki küldtél nekem üzit. Igen, a helyes válasz, persze, ezzel még tartozom. Kizenél még a vasárnapi szingli partin az állandó DJ-k mellett a Gingerben? Hát kérem, segítek. Szecsei apánk! Ő érkezik majd és hoz egy hatalmas egy órát, és ki az, aki másod magával ezt élvezni fogja, mert hogy egy páros belépőt adok? No, már benne is van a kezem a kalapban. Kevergetem, kiúzom. B. Szecsei apánk és B. Péter. Peti, gratulálok neked! A válaszod természetesen helyes volt, úgyhogy a páros belépő a tiéd, várunk téged is. 24-én vasárnap Tatán a pünkösdi szingli partin. Két terem, két buli, yes! Nos, ti, aki nem nyertetek, ne csüggedjetek, holnap egy újabb lehetőség előttetek, ugyanígy 10 és 2 óra között a koktélban természetesen. Na, rövidesen tomold el a bulvár csókorban, előtte azonban Westlife nóta, de jó lesz, itt lesz Sophie és persze az óriások, no meg Olivia Rodrigo, na kereskedelmi szünet után tiétek a Good For You!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
7: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, Ara Zabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
8: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: A legismertebb dalok, a legismertebb dalok, változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek. You

óta a Best Day of My Life csak slágerek közt érkezett. Na, apropó Tom Modell, a bulvár csokrot kapod már is itt a koktélban. Jó hírem van, rajongók, hivatalosan is kiadta a 7. stúdióalbumát, ami a Wonderful Life címet kapta. A kritikusok már is ódákat zengenek az anyagról, a rajongók pedig teljesen megőrülnek érte. Hát nem csoda, hogy a lemezt követő aréna turnéra már most több mint 250 000 jegyet adtak el, amivel Tom végérvényesen bebetonozta magát a generációja legnagyobb élő előadói közé. Egyébként a turné menetrendet elnézve emberünk nem sokat fog aludni a nyáron. Tom ráadásul azt is elárulta, hogy a show-kon elképesztő a dalok érzelmi világához passzoló fénytechnikával és teljesen újra hangszerelt verziókkal készül. Mondanám, hogy várom, de hát ide is jön. Na nézzetek csak utána, ha szeretnétek. Lackó tuti jön, 2-re érkezik, jön a délutáni csúcs, addig viszont Hypeton Norma G. Martinnal, itt lesz a Halott Pénz és Kővári Zoli közös is, elsőként DJ Khaled Justin Bieberrel és Quavo-val.

Jaj, hogy ezt a 2014-es darabot mennyire imádom. Justin Timberlake és persze a nagy, az ő, Michael Jackson. Love never feels so good, így a dal. Ezzel zártam az órát, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. 10 órától egészen mostanáig a 4 órás magazin műsort hallottad. Kevés dumával és jó sok zenével, Nomek Tamással. Fogod holnap is 10-kor érkezem, úgyhogy várlak majd. Addig tedd el a koktélos poharadat, de akkor majd mindenképpen vedd elő. A játék is folytatódik természetesen, úgyhogy úgy készülj, ha még nincsen páros belépőd vasárnapra, akkor holnap lehet. Az viszont nem lehet, hanem tuti, hogy Bálint Lackó érkezik a folytatásban, egészen 6 óráig lesz veletek. A délutáni csúcsban én jövök 6-ra, a Forrás Charterben az amerikai kedvencek érkeznek, na meg DJ Yellow a Light Session 2 órájában. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! A Marshmello és Jonas Brothers közös kezd. Ilyen lesz a Slow Motion, holnap gyűjtsön!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
6: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Jó napot kívánok! Vitézi Dávid szerint mindenben támogatják a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel. A farkasok látogatnak holnap a Kék Tigrisek otthonába. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Az új kormány mindenben támogatja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket, illetve a rendvédelmi szerveket, mivel a sikeres szervezés az egész ország közös érdeke, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, 12 nap múlva a Bajnokok Ligája döntő lesz Budapesten, és számos elvaratlan szál maradt a távozó kormány után, ezért Pósvai Gábor belügyminiszterrel hétfőn egy asztalhoz ültették a rendőri vezetőket, a budapesti közlekedési központ, a MÁV, a Budapest Airport, a Hungarokontroll, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Sportügynökség ZRT vezetőit, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseit, hogy megkeressék és megtalálják azokat a pontokat, ahol kormányzati beavatkozás, koordináció vagy segítség szükséges, közölték. Vitézi Dávid bejegyzése szerint óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29, 30 és 31-én, és a repteret szolgáló tömegközlekedési járatokra is. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel. Egyebek mellett erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tudományi Intézetének legújabb tanulmánykötete. A kötet egyebek mellett rávilágít a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészségének kritikus helyzetére. A Tari Anna Mária pszichológus tanulmányában bemutatott kutatások szerint a diákok több mint 40%-a küzd depresszióra utaló jelekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színi kritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhérháza, az Omerta, a Haza vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. És végezetű sport, a farkasok látogatnak a Kék Tigrisek otthonába, írja a kemma.hu. A tatabányai férfi kézilabdázók szem előtt egyértelműen a vasárnapi Európa Kupa döntő lebeg, de az is biztos, hogy hazai közönség előtt szépen szeretnének búcsúzni a bajnokságban is. Szerdán MOL Tatabánya budai farkasok mérkőzést rendeznek az utolsó fordulóban. A két klub legutóbb a debreceni Hajrában szoros mérkőzést játszott, akkor az Elek Gyula arénában 2 gólos győzelmet aratott a tatabányai alakulat. Az biztos, hogy felszabadult játékra számíthatunk mindkét oldalon, azonban azt sem szabad elfeledni, hogy a tatabánya számára fontos, sérültek nélkül ússzák meg a történelmi döntő előtti találkozót.
0: Időjárás.
1: A hét közepén is marad a változékony kora nyárias idő, napsütéses időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben többnyire 20-25 fok körüli maximumok várhatóak, reggelente pedig hűvösebb 8-13 fokos idő lehet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek a Forrás Rádióban. Most éppen a délutáni csúcsot hallgatod, a mikrofonnál pedig Bálint László köszönt téged. Ebben az órában is érkeznek ám az érdekességek, a közlekedési információk és sok-sok minden olyan érdekesség, amit szerintem érdemes tudni, úgyhogy érdemes velünk tartani, meg Marshmallow-t meghallgatni.

Million Dollar Baby után meg a millió dolláros kérdéssel folytatjuk, mely szerint mi újság az M1-esen. Hála jó Istennek azért annyira nem vészes a helyzet, hogy ezt ne tudnánk megválaszolni jelen pillanatban egyébként a kérdésetekre válaszolva. Azt tudom elmondani nektek, hogy Budapest felé haladva igazából Tatabánya után kezdődik a kicsit bonyodalmasabb közlekedési szitu. Valószínűleg a nem terelt sáv most is jelzi ezt a nagy vörös csíkot, illetve hát ahogy nézem az itt Útinform infói alapján is az van, hogy a terelt sávon jól lehet haladni, a másikon viszont szakaszos torlódás nehezíti a haladást, mondhatni a szokásos. A Budapest felé vezető oldalon egyébként burkolatjeleket is festenek Biatorbáj térségében, így 18-as kilométer lassulás, úgyhogy ha visszafele érkeznétek, akkor az is egy picit lassabb lesz most kerülni a főút felé lehet, és hogy látom, azt azért meg is teszik bőszerével. 0620 978 978, továbbra is az SMS és Viber számunk segítenétek bennünket a közlekedési hírek továbbításában. Ezúton is nagyon szépen köszönjük a Well Hello-val és a Hyper Summer-rel folytatjuk most itt a délutáni csúcsban.

0: A helyzet az, hogy az előző megszólalásomhoz szorosan köthető a következő best of Buenos Morgenből, hiszen az M1-es autópályáról, a közlekedési szokások változtatásáról és az ebből fakadó ötletekről szól. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Illetve még egy faktor van, amivel nem tudok mit kezdeni, az autós közlekedés. Pláne mióta az M1-es csinálják. Tehát, hogy...
3: Lehet nem ott kéne jönni, Ádi? Tehát, hogy ennyi a megoldás, hogy nem az M1-esre jössz.
2: Hallod?
3: Figyelj, nem!
2: Ez kicsit olyan, mint a Szigeten a zsidó rabbi 10 forintért tanácsot ad, hogy a Kitty is oszthatna ilyen 10 forintos tanácsokat itt a rádióban.
3: Azért, Ádi, mert mindenre van megoldás.
4: Külön műsort fogunk csinálni szerintem.
2: Kitty megoldja.
3: Tehát,
4: egy 0690-es telefonszámmal, hogy azért meg is érje.
3: Egyébként igen.
2: Kell egy műsor, ahol elmondjuk, érted? Miért vagy hülye.
4: Hívd Kittit, és megtudod.
3: Azért nem állja meg, amit az Ádi mond, mert akkor gyakorlatilag mindenki, aki eddig az M1-esen meg, nem tudom, tehát hogy mások is változtattak a szokásaikon az elmúlt időszakban, hogy akkor nem arra jönnek, mert ott elkésnének. A gyerekkel nem érnének be az iskolába. Érted, Ádi? Most figyelj, milyen zavartan néz más felé, hogy ne.
2: Próbálok oldalra tekinteni. Jó, értem, amit mondasz.
3: De
2: szerintem...
4: De leszárom.
3: Amúgy igen. De mindig van egy...
2: Hát a másik meg az, hogy az Ádi nem késik, hanem megérkezik. Tehát mondtad, mint a varázsló a gyűrűk urába. Ezt az egyet megtanultam belőle.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
5: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
4: Hogy nincs?
5: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
4: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
7: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Jessie J és a Price Tag itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között és néha egy picit a sztárok között. Érkezik ugyanis az Off Campus második évada, és a héten már forgatják. Hatalmas ugye a nagy siker az első évad kapcsán, ugye, amit az egyik streaming szájton láthattok. Az Off Campus című könyvsorozat adaptációjáról van szó egész pontosan, ez május 13-án debütált, és annyira sikeres lett, hogy tényleg most már a második évadot forgatják, már februárban megerősítették egyébként is, a készítők pedig nem is lassítottak. A showrunner Louisa Louis szerint mind a 8 forgatókönyv elkészült, a forgatás pedig a héten elindul. Több fontos szereplő is visszatér, köztük Micah Abdallah, Stephen Klein, Antonio Cipriano, és persze új karakterek is lesznek az új Off Campusban. Úgyhogy, ha érdekel valakit, akkor kukkancson rá. Mi addig pedig megyünk tovább, például a Repetitel, Martin Garrix-el és Ed Sheeran-nel folytatjuk.

Jön az óra vége, hamarosan pedig Szabó Pisti is jelentkezik a hírekkel. Mielőtt ez megtörténne, viszont slágerek egymás után. Ráadásul Jude Law újdonsága, Vroom, valamint Stray Kids, Chick Chick Boom, és persze állok, Work With My Love. Ezek érkeznek, tartsatok velünk! Nem.

With My Love. Ezzel ért véget ez az óra. Jön Szabó Pisti a hírekkel, én pedig már is folytatom majd Taylor Swift-tel. Az Opel Light csendül fel a következő óra elején. Mutatom.

0: Rádióban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
4: Ez reklám volt! A Forrás Rádióban.
5: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a köztársasági elnök. Nemes László legújabb alkotása is látható lesz a Kolozsvári Filmszemle Magyar Napján. Fenntarthatósági mini workshop volt Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló összes dokumentumot a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügyiratait. Nemes László, Pálffy György és Enyedi Ildikó legújabb alkotásai, valamint a független magyar film legújabb generációjának produkciói is láthatók a június 12-e és 21-e között tartandó Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál Magyar Napjának programjában. Ezt közölte az MTI-vel a Kolozsvári Filmszemle. A 25. jubileumi kiadásához érkezett filmfesztiválon a magyar filmeseknek szentelt programban romániai premierként látható Nemes László legújabb Árva című filmje. Az 1956-os forradalom utáni Magyarországon játszódó történet középpontjában egy fiú áll, akit az édesanyja egyedül nevel, míg meg nem jelenik egy férfi, aki azt állítja, ő a valódi apja. Fenntarthatósági mini workshopra várta az érdeklődőket szombat délután a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Komáromban. A programot a KÖSZ eredetileg a Jókai Ligetben tervezte megrendezni, azonban az esős időjárás közbeszólt, így végül a Generációk Házába várták az érdeklődőket számos izgalmas programmal. Az előadók Herold Ferenc, Juhász Márton, Dalmadi Júlia, Liszkai Boglárka és Tóth Dorottya különböző nézőpontokból közelítették meg a természethez és önmagunkhoz való kapcsolódás kérdését. Szó esett a kert öröméről, a környezetvédelem felelősségéről, a lelki egyensúly megőrzéséről a digitális világban, valamint a Dunát érintő aktuális környezeti problémákról is. És végezetű sport nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését a korábbi magyar válogatott Ádáma Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paksi FC támadója. A 31 éves Ádám 2020 nyarán Kaposvárról érkezett Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Ezt követően a dél-koreai Ulsan csapatához igazolt, amellyel 2 bajnoki címet is ünnepelhetett.
4: Időjárás.
5: A délutáni órákban többfelé 19-24 fok közötti hőmérséklet várható, változó felhőzettel és időnként élénk széllel. Estére gyorsan frissül a levegő, általában 10-15 fok közé hűl a hőmérséklet.
4: időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
6: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek. Folytatódik a délutáni csúcs. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Érdekességek, sok-sok kiváló sláger, és persze hát egy nagyon jó hangulatú műsor. Pontosan azért, mert csak slágereket azunk nektek. Szóval Pisti után vissza erre a színterepre, és ahogy ígértem, már is Taylor Swift-tel folytatjuk.

nem tudsz dönteni, mit hallgass. Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig veled.

Been Like This, Meghan Trainor és T-Pain közösen itt a Forrás Rádióban. Mindig vele csak slágerekkel, és hamarosan majd az M1-es autópálya közlekedés információival, ami egyébként mondhatni, hogy a szokásosan alakul Budapest felé, Tatabányától az átterelt sáv halad, a nem terelt meg annyira nem röviden ennyi, de majd az egy picit jobban ránézünk. Amit viszont most biztosan tudunk, hogy slágerek érkeznek, például Jonas Blue-val és Mellével szól most az Edge of Desire, őt pedig majd Azaria és a valami amerikai követi.

Blackpink és a Jump. Ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Mindig veled, csak slágerekkel, és természetesen a sztár információkkal, mert hogy sztárpetyó mindig van, és ezeket aztán mindig érdemes jól szemügyre vételezni. Például én most először hallottam arról, hogy Hayden Panettiere-t elárul,

hogy ő most akkor randizik-e vagy sem, van-e valaki-e vagy sem. Ugye több ismert kapcsolatban is szerepelt, volt ő például Vlagyimir Klitschkóval, akitől aztán egy lánya is született, aztán 2023-ban ismét látták, volt párjával, Brian Hickersonnal, és most viszont azt mondja, hogy nem él párkapcsolatban, úgyhogy ha esetleg Hayden Panettiere-ről hallottatok valamit, akkor nem pletyka az, hogy szingli. Jó? Tehát csak mondom nektek, hogyha esetleg így a Tinderen kerestétek, akkor megtaláljátok, amúgy ő 36 éves, csak hogy be is tudjátok őt így korhatárolni. Úgyhogy hát nem sokáig, mert 37-ben van, ugye idén augusztus 21-én lesz majd 37 éves, úgyhogy lehet, hogy még én is megkeresem. Na, pont! Itt viszont a Forrás Rádióban továbbra is a legjobbakat kapjátok, ezúttal Duke Dumont-tal, valamint elég Goldinggal, a Like a Savior érkezik majd tőle, előtte pedig az Ocean Drive.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Változatlanul Budapest irányába egy picikét nehézkesebb a helyzet a nem terelt sávon, a terelt sávon viszont momentán is jól tudtok haladni. Tata térségétől egy picit azért már belassul a forgalom Budapest irányába. Egyébként addig sem lehet annyira túlságosan, nagyon nagy tempóban haladni, még ott sem, ahol a 130-as sebességhatár engedélyezett, mert mondjuk ott nincsen korlátozás, tehát ott is egy picit lassabb tempóban lehet haladni, de problémamentes jelenleg is. Szárliget térségében van kisebb lassulás, ami az egyes utat érinti, és Bicske térségében is hasonló a helyzet. Ha pedig a közlekedési információtokon, akkor szívesen és köszönettel vesszük ezúton is a 0620 978 978-en. Baleseten

Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel, az óra vége pedig közelek, kérem szépen, úgyhogy itt az ideje egy picikét slágeresebbé venni még inkább, azaz azt jelenti, hogy még kevesebb beszéd, még több sláger. Ebben az esetben jelentheti ez Meringert is, a Bad Bunny-val, Paris Mitchell-t, a Superpower-ral, vagy éppen Sobert, jön már is az Undressed.

No kérem szépen, nincs mire várakozni, jön Pisti a hírekkel, én pedig mutatom nektek a következő óra kezdődalát. Érkezik a Kylie Minogue és Bibi Rexa, valamint Tauló neve által fémjelzett My Oh My. Mutatom!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomiért Torogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
8: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
9: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra. Szép délutánt kívánok! Miniszterelnök helyettesnek nevezték Kiruf Bálint minisztert. 2 európai parlamenti mandátumot adott ki az MVB, és az egész szezon eddigi legfontosabb mérkőzése vár az MVM Ocean Lions együttesére. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetén döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Azt írta továbbá, kereskedelmi repülőjárattal bécsi átszállással utazik delegációjával Krakó, ahonnan este vonattal megy tovább a lengyel fővárosba, Varsóba. Egyebek mellett Donát Tuskkal tárgyalnak majd. Kiadta Bognán Csabának és Weisz Viktornak a Magyar Péter és Tar Zoltán országgyűlési képviselővé választása okán összeférhetetlenség miatt megüresedett európai parlamenti mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság keddi online ülésén. A 2024-es európai parlamenti választásokon a Tisztelet és Szabadság párt listájának első helyéről szerzett mandátumot Magyar Péter és a lista 3. helyéről Tar Zoltán, de az április 12-i parlamenti választáson mindketten országgyűlési képviselői mandátumot szereztek. Egész évben vonzó turisztikai célponttá alakítják a pécsi és az eszéki állatkertet egy határon átívelő Európai Uniós támogatással zajló program eredményeként. A hivatalos közlemény szerint a fenntartható turizmus fejlesztését és a látogatói élmények minőségének emelését szolgálja a magyar-horvát határvidék 2 jelentős állatkertjének 2 éven át tartó közös projektje, amely a Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg. Eszéken új orrszarvú kifutó épül, felújítják a meglévő akvárium-terrárium épületét, mindkét helyen többnyelvű interaktív értelmezőrendszereket, okos információs paneleket telepítenek, továbbá közös turisztikai fesztiválokat, kapacitásfejlesztő műhely munkákat és turisztikai táborokat tartanak. És végezetül sport, túlzás nélkül állítható, az egész szezon eddigi legfontosabb mérkőzése vár az MVM Ocean Lions együttesére, az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában. Az Ocean Lions Szeged mérkőzés vízválasztó lesz a bennmaradás szempontjából, számolt be a kemma.hu. A mérkőzés szerda este tartják.
0: Időjárás.
1: A hét közepén is marad a változékony kora nyárias idő, napsütéses időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben többnyire 20-25 fok körüli maximumok várhatóak, reggelente pedig hűvösebb 8-13 fokos idő lehet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled és mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és igen, ezek a slágerek érkeznek most, mint például a Yamina féle Hologram, a BSV féle Always Be Mine, de persze égettem nektek egy hölgykoszorút, Kylie Minogue, BB Rexha, Tauló, egy Tamány.

esetleg lemaradtatok volna róla a korábbiakban bármikor, akkor gyorsan elspoilerezem nektek, hogy van nekünk egy For Profit nevezetű gazdasági magazinunk, amelyben a térség gazdaságáról beszélünk, és természetesen a térség legfontosabb eseményeit hozzuk nektek el ebből a tekintetből is, úgyhogy 17 órától minden kedden ezt hallhatjátok. És mivel ma kedd van, láss csodát, hát alig egy óra múlva pont ez a műsor kezdődik majd. Viszont addig is van miről zenélni, Kecá és a Gabriela, valamint előtt a Kamrad és a You Feel Like Summer érkeznek.

0: Egy picit a Buenos Morgenbe is visszakukkantunk, hát miért ne tennénk ezt, hiszen szórakoztató reggeli műsorunkból azért délután sem lehet ám elég, és a következőkben is megismerhettek egy igen vicces részletet a ma reggeli műsorból. Nem spoilerezek, inkább maradjatok velünk ebben a másfél percben, mert hogy őket majd 50 Cent és a PIMP követi.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Utólag mondták a szomszédok, mert nem voltam ott, hogy ki volt két tűzott.
3: Azok ti voltatok? Itt ment a tűzoltó.
2: Nem tudom, ez hétvégén volt szerintem.
3: Akkor nem, de
2: kinap, nem tudom, valami
3: most már reggel is néha látom. Uh-huh. Hát mert biztos fűtenek az emberek, tudod, kirakják a Wilingot, ja, belerakják a kis sátrat, azt begyújtják.
4: De Kitty nem így hívnák ki, Kitty úgy.
2: Tűzott.
3: Azok ti voltatok? Itt ment a tűzoltó.
2: Nem tudom, ez hétvégén volt szerintem.
3: Akkor nem, de
2: kinap, nem tudom, valami
3: most már reggel is néha látom. Uh-huh. Hát mert biztos fűtenek az emberek, tudod, kirakják a Wilingot, ja, belerakják a kis sátrat, azt begyújtják.
4: De Kitty nem így hívnák ki, Kitty úgy hívnák ki, hogy küldjenek néhány szexi.

0: És igazából kívülállónak érzem magam, hogy nekem nincs kulacsom.
1: Na, oké, akkor két dolog, amire Rolanddal eljutottunk, aztán majd hozom a pszichológusok véleményét is. Az egyik, hogy ezek főleg lányok, tehát hogy kulacsos fiúkat nem annyira ismerek. A másik, hogy nálunk ez az Andi.
0: Igen, igen.
2: Vagy ha van kulacsos fiú, akkor az úgy árulkodó. Akkor az gyanús.
3: Buenos morgen, minden hétkül.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódná vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
8: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.
9: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sztárokkal folytatjuk, és Shakira, mert hogy felmentették a spanyolországi adócsalás ügyben, és bizony, korábban történt vele ez a téma amúgy, tehát hogy 2011-ben próbálták azt rábizonyítani, hogy legalább 183 napot Spanyolországban töltött, és így keresett ott pénzt. Ez már adórezidenssé tette volna őt. A bíróság megállapítás alapján az énekesnő abban az évben mindössze 163 napot tartózkodott az országban. Shakira a BBC-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a bíróság végre helyreállította az igazságot, mert hogy közel 65 millió dollárt térítenek neki vissza, és hát tulajdonképpen kiderült, hogy ő nem is csalt egyáltalán adót, de hát erre ítélték korábban, úgyhogy azt, amit ő elutalt, azt hiszem 55 millió euróról van szó, plusz egy kis egyfajta ilyen nem is tudom, hogy hívják ezt, de ilyen jóvátételi díszerűséget visszakapott még Shakira, úgyhogy hát így 65 milliót így visszaadott. Hát ez a hírnévre ráégetve azért nem biztos, hogy nem azt mondom, hogy nem elég, de olyan nem lehet pénzzel ezt kárpótolni szerintem. Na mindegy. Lorellel folytatjuk, jön most a Habit, aztán pedig a Switch Disco és a Brazil. Ne menjetek sehova. You just-

Ti még mindig a Forrást hallgatjátok, és nagyon köszi, hogy így tesztek. A mikrofonnál Bálint László, ebben az órában pedig továbbra is hozom nektek azokat a kiváló slágereket, amelyek hamarosan Szabó Pisti érkezéséig forognak. Ezek közé például egy hazai kedvenc is tartozik, Well Hello és Lil Frak közöse, a csoda, hogy még élünk el.

0: Ennek az órának is a végére érkeztünk, ti pedig továbbra is a Forrást hallgatjátok, tegyetek így bátran, hiszen a gazdasági magazinunk a For Profit jön mindjárt, de természetesen lesznek még slágerek, ezek között forog majd Real Dalton és a Tears to Stay, mutatom.
1: Session lehetséges mellékhatásai, mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
1: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
0: Hogy nincs?
1: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
0: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
1: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
2: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. Szakmai egyeztetés sürget a harmadik országbeli vendégmunkások ügyében a VOSZ. Szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. Holnap kezdődik a Karate Európa bajnokság. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A magyar gazdaság stabilitása és a munkaerőpiac védelme miatt a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatására vonatkozó szabályozás ügyében érdemi szakmai egyeztetés sürget a kormánnyal. A VHC csoport, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, azaz a VOSZ is. Az új kormány június 1-től tervezett intézkedése, amely megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát, és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmakat kelt a vállalati szektorban. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés szinte valamennyi iparágat érinteni, de legfőképpen a gyártástermelést, a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet, a logisztikát, az építőipart és a gyógyszeripart. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció is, hangzott el a Hungaromet non-profit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián a fővárosban, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményeikről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. A korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felől érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünnepé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásokra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat, a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni, az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. És végezetű sport, 50 országból több mint 600 versenyző, köztük 13 magyar indul a karatésok szerdán kezdődő és vasárnap záruló Európa-bajnokságán, amelynek Frankfurt ad otthont. A 61. sportági kontinens viadalon 8 férfi és 8 női kategóriában osztanak érmeket, mind formagyakorlatban, mind kumitében, egyéniben és csapatban is hirdetnek végeredményt mindkét nemnél. A magyar válogatott javarészét újonc fiatalok alkotják, a 13-ból 8-an tartoznak az utánpótlás korosztály képviselői közé.
0: Időjárás.
1: A délutáni órákban többfelé 19-24 fok közötti hőmérséklet várható, változó felhőzettel és időnként élénk széllel. Estére gyorsan frissül a levegő, általában 10-15 fok közé hűl a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig
2: veled, és egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ahogy ígértem, ebben az órában már a For Profit-tal, gazdasági magazinunkkal folytatjuk, helyi gazdasági hírekkel, információkkal és érdekességekkel leginkább, közben pedig jönnek a legjobb slágerek. És ahogy ígértem, Ray Dalton van itt, ez a Taste to Stay, maradjatok velünk!

0: gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Indul a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszöntök mindenkit, Bálint László vagyok. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Mai adásunkban bemutatjuk a Vízzenevirág Fesztivál különlegességeit és turisztikai hatásait, és összefoglaljuk a gazdasági élet legfontosabb híreit is. Tartsatok velünk, kezdődik a For Profit.

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: A Forrás Rádió gazdasági hírei következnek. Áprilisban 1897,8 millió euróval 60,630 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai, derül ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett előzetes adataiból. A devizában tartott eszközök állománya 2026,1 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,389 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval 13,978 milliárd euróra csökkent. Ezen a héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen 6-szor egyenként 2-2 alkalommal veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat. Az idei menetrendek alapján először a Moody's Ratings vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját, a második idei felülvizsgálatra november 20-át jelölte ki. A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege a Moody's első felülvizsgálata után egy héttel május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot, majd második vizsgálatát november 27-én végzi el. A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot jelölt ki 2026-ra. Idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én, majd december 4-én kerül sorra. Az Európai Unióban már több a 65 év feletti lakos, mint a gyermek, miközben a munkaerőpiac egyre nehezebben pótolja a kieső fiatalokat. A kontinens gyorsuló előregedése miatt látványosan felértékelődik az idősebbek szerepe. A gazdaság jövője így nagyban függ attól, miként sikerül hosszabb ideig aktívan tartani az 55 év felettieket. Az alacsony születésszámok és a folyamatosan növekvő élettartam miatt ugyanis Európa és vele együtt az Európai Unió teljes lakossága rohamos tempóban öregszik, írja az OEconomus gazdaságkutató alapítvány. Napjainkban az Európai Unió minden ötödik lakosa 65 év feletti, így az Unióban már több idős ember él, mint 14 év alatti gyermek. Habár a tagállamok között vannak eltérések, így amíg Írországban és Luxemburgban például még a gyerekek vannak többségben, addig Olaszországban, Portugáliában és Bulgáriában már majdnem minden negyedik lakos betöltötte a 65. életévét. Az öregedő népesség nem csak társadalmi kérdés, hanem komoly gazdasági kihívás is. Ahogy csökken a fiatal munkavállalók száma, miközben nő a nyugdíjasok aránya, egyre nagyobb teher nehezedik az aktív korú lakosságra. Jelenleg nagyjából 3 dolgozó tart el egy nyugdíjas korú embert az Európai Unióban, de a következő évtizedekben ez az arány tovább romolhat. Az előrejelzések szerint 2050-re már 2 aktív korú lakosra juthat 1 idős korú személy. Ebben a helyzetben az idősebb generációk munkában tartása már a kulcskérdésé vált. A gazdaság fenntartásához elengedhetetlen, hogy az emberek hosszabb ideig dolgozzanak, és hogy nyugdíj után is aktívak maradhassanak. Az elemzés szerint ez nem csak gazdasági érdek, hanem társadalmi felelősség is. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben hatalmasat lépett előre. Az 55-64 éves korosztály foglalkoztatási mutatója az egyik legnagyobb mértékben nőtt az Európai Unión belül. Míg korábban csupán a korosztály harmada dolgozott, mára az arány meghaladja a 70%-ot, számolt be a híradó.hu.

0: Yeah, you should take it off.
1: Ismerd meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
2: Réd Láden vagyok, és Mihály Józseffel, Tata polgármesterével beszélgetek a Vízzene Virág Fesztiválról. Kérem, meséljen egy kicsit, mit jelent a városnak ez a fesztivál. Ugye elég komoly történelmi hagyománya és gyökerei vannak.
3: Tata nem csak a vizek, nem csak a sportok városa, hanem a fesztiválok városa is. A Vízzene Virág Fesztivál emelkedik ki elsősorban nagyságában, létszámában a tatai fesztiválok közül, és egy nagyon kedves, kicsi kezdeményezésből nagyjá nőtte ki magát itt az évtizedek alatt. Én mindig hálás vagyok azoknak, akik elkezdték és kitalálták ezt, és azoknak is, akik mai napon is megszervezik, veszik a bátorságot. Elsősorban az kell hozzá bátorságot, hogy egy ilyen nagy rendezvényt megszervezzenek. A szervezők célja igazából már kezdeteknél az volt, hogy ez valamilyen módon a családok fesztiválja legyen, tehát mindenki, aki kicsi gyerekkel, nagymamával valahol együtt akarják jól érezni magukat, azok találjanak egy olyan lehetőséget, hogy ott együtt is élvezhetik a három napot. Ilyen a Vízzene Virág Fesztivál.
2: Turisztikai szempontból ez mit jelent Tata városának?
3: Tata fölkerült most már a 47. helyre a vendégészakák számát illetően, ami azt jelenti, hogy 120 ezer körül van az itt töltött vendégészakák száma egy esztendőben. Minden ilyen hétvégén, amikor valamilyen nagy program van a városban, a Patara, talán a Sokadalom idején is, Vízzene Virág Fesztivál is egy ilyen, különböző nagy sportrendezvényeink ilyenek, ugye a minimaraton futóversenyünk, vagy a triatlon verseny, és folytathatnám, szóval mindig megtelnek a szállodák. Ők a legkedvesebbek nekünk, mert hát ők fizetnek idegenforgalmi adót, itt vannak több napon keresztül, fogyasztanak, élvezik, több mindent megnéznek, de hát természetesen a vendégeknek vagy kirándulóknak is örülünk, akik csak néhány órára jönnek a városba, ők kevesebbet hagynak itt, de nekik is örömet tudunk szerezni. De az biztos, hogy ezekre a nagy fesztiválokra jó szívvel jönnek a turisták, és több napot itt töltenek a városban.
2: És a helyieknek kiemelt pozíciója van a fesztivál szempontjából, mert a Tata kártya segítségével kedvezményesen látogathatják.
3: Ez mindig is igénye meg kérése volt a városnak, hogy azok a rendezvények, különösen is, ahova az önkormányzat valamilyen támogatást ad, ott adjon komoly kedvezményt azoknak, akik veszik a fáradtságot, meg kiváltják a Tata kártyát, hogy ezzel egyértelműen lehessen igazolni, hogy ők erre a lehetőségre jogosultak, és az ő számukra adjon kedvezményt. Ez így van a Vízzene Virág Fesztiválnál is. Az önkormányzat volt egy nehéz időszak, amikor újra kellett rajzolni az egész fesztivált, és akkor egy komoly összeggel megtámogattuk a fesztivált, ebből a pénzből maradt, úgyhogy a további évekre is eltettünk ebből, és most is ennek köszönhetően Tata kártyával rendelkezők a teljes értékű, teljes áru jegyből 50% kedvezménnyel vásárolhatnak maguknak jegyet, úgyhogy én jó szívvel bíztatok mindenkit, akinek van Tata kártyája, azt tegye ezt meg.

0: hogy miért nem tudjuk minden lakcímkártyára, mert ez is mindig felvett, miért nem lakcímkártya? Azért, mert ehhez a Tata kártyához nem csak a fesztivál kedvezmény társul, hanem nagyon sok másik kedvezmény, az éttermeinkbe, sok-sok helyen külön kedvezményben részesítik azokat, akik Tata kártyával látogatnak oda be, ezért ezt találtuk ki talán egy ilyen jó kompromisszumnak.
1: Ön mikor jelenti ki azt, hogy sikeres az idei Vízzenevirág Fesztivál?
0: Én azt nem szoktam kijelenteni, hanem érezni szoktam, úgyhogy akkor szoktam így érezni, amikor azt látom az ott lévő vendégeken, a barátaimon, a családomon, a közösségünkön, akikkel együtt megyünk el erre a Vízzenevirág Fesztiválunkra, hogyha együtt jól tudjuk érezni magunkat, és a szomszéd asztalnál is azt tapasztalom, például a Borudvarba, hogy ott is jókedvű emberek és jó érzéssel ott lévő embereket látok, akkor megnyugszom mindig. Nem a létszám biztosan az, ami eldönti ezt, de azért az meg nagyon komoly mutató, úgyhogy az elmúlt években ez is egy komoly jele volt a sikernek.
1: Ha már felhozta, akkor hadd zárjam egy személyes jellegű kérdéssel. A sajtótájékoztatón is elmondta, hogy a Borudvar a nagy kedvence, nagy kedvelője a környék borainak?
0: Nagy tisztelője vagyok elsősorban a környékbeli borászoknak. A felmenőim között is komoly vagy szőlőtermelők, vagy borászok is voltak, de nagyon büszke vagyok arra, hogy Bencsik János képviselő úrnak a hathatós támogatására rövidebb idő alatt sokkal magasabb színvonalra jutottak el a Neszmélyi borvidéknek a borai. Azok a borászok, akik komoly részben állami támogatással is, de a saját erejükből, a saját munkájukból nagyon komoly eredményeket érhettek el, és olyan minőséget produkálnak most már, hogy a magyarországi borvidékek térképére a Neszmélyi borvidék nagyon komoly színvonallal és minőséggel kerülhetett vissza. És éppen ezért ilyenkor a Borudvarban egy nagyon jó érzés az, hogy végig kóstolgatjuk a környék borászainak a borait egy helyszínen, közben nagyon jó program van, közben találkozhatunk ismerősökkel, barátokkal, tehát ezért szeretem én is a Borudvart, a bort is szeretem természetesen, mindent azzal a mértékkel, amivel a Jóisten megajándékozott bennünket, hogy mindenki tudja, hogy kinek mennyi bort szabad meginni ahhoz, hogy igazán jókedvű legyen, de az ördög már neki is értse meg.
1: Tehát Neszmélyi borvidék, és most már kora este van itt a Forrás Rádióban is, meg hát azoknál is, akik hallgatnak minket. Milyen bort javasol nyilván mértékkel a Forrás Rádió hallgatóinak ehhez a beszélgetéshez?
0: Én azt szoktam eljátszani, hogy amikor oda megyek egy-egy pulthoz, vagy egy-egy borászhoz, akkor azt szoktam megkérdezni, neki melyik a kedvence. A saját boraiból ő mit szeret a legjobban.
1: És önnek?
0: És akkor azt szoktam én is kérni. A mi borvidékünkön az olasz Riesling egyébként az a zászlós borunk, Borlovagrendnek is tagja vagyok, és az olasz Riesling az a mi Neszmélyi borvidékünkön az a bor, ami talán itt a legfinomabbra érik meg, úgyhogy természetesen én is azt szeretem a legjobban, de az összes többit is jó szívvel kóstolgatom.
1: Mihály József, Tata polgármestere, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, várjuk Önöket a Vízzenevirág Fesztiválon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Üdvözlök mindenkit, én Rédl Ádám vagyok. A Források Világnapján a Forrás Rádióban a Vízzene Virág Fesztivál főszervezőjével és a Blue Hill Events vezetőjével Jakab Jácinttal beszélgettünk a fesztivál sajtótájékoztatóján. Hello, üdvözöllek!
2: Szervusz, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Láttam azt, hogy mennyire összekevertetek különböző stílusokat, embereket, és mégis a csapatszellem volt az, ami az egészből átjött. A Vízzene Virág Fesztiválon is erre számíthatunk?
2: Azt gondolom, hogy a Vízzene Virág Fesztivál, ahogy az elmúlt 33 év is mutatta, egy olyan színes és sokrétű fesztivál lesz, amely ezeket a stílusirányzatokat, ami itt a sajtótájékoztatón volt, nagyon jól tudja majd kombinálni, így mindenki, aki el szeret jönni a fesztiválra, legyen az fiatal vagy még fiatalabb, lány vagy fiú, megtalálja majd a kedvének valót.
1: Néhány területen gondolatjelekkel vonuljunk végig, mert ezek szerintem rendkívül izgalmasak. Talán a leghangsúlyosabb programpontok egyike a rock színpad visszaállítása. Ez miért volt fontos számodra?
2: A Vízzene Virág Fesztivál sokszínűségé ez egy kicsit visszakanyarodva, hogyha megnézzük ugye az elmúlt éveknek a programpalettáját, a rock sziget, vagy a rock színpad, vagy ez a fajta irányzat az egyre inkább háttérbe szorult. És gondoltunk egyet, amikor tavaly a Tankcsapda hatalmas koncertet adott ugye a Vízzene Virág Fesztivál, több ezer ember volt itt, hogy mi lenne, hogyha ezeket a hagyományokat, ha már 33 év hagyományáról beszélünk, újra szépen visszaépítenénk, és ugyan ott, ahol régen a Blues színpad volt, vagy éppen a Peron Tehetség Központnak a tehetségkutató színpada, ott álmodtuk meg a Rock Sziget nagy színpadát.
1: Nyilván végigmenni az előadókon nem lehet ennyi idő alatt, de néhányat hadd emeljek ki, akik nekem vagy a hallgatóinak fontosak. Például nem lehet elsiklani Dash neve mellett.
2: Dash-t mindenki ismeri, nem? Tehát, hogy Dash ugye az első Vízzene Virág Fesztiválon, amikor mi szerveztük, onnantól számolom azt, hogy első, már ugye itt volt, Ákos után lépett fel, akkor a fantasztikus élménysót adott, hogy már akkor eldöntöttük, hogy ha bár minden évben nem tudjuk ugyanazokat az előadókat, és nem is szeretnénk visszahívni, de őt mindenféleképpen vissza kellene, és nagy örömmel fogadta el a meghívásunkat, ő egyébként a Bagocsi Vodors kampány után fog idén játszani.
1: Én pedig személyesen nagyon régóta szeretnék egy Damien koncerten ott lenni, hát talán most végre összejöhet a dolog, hogyha találok megfelelő szállást. Nehéz volt egy ekkora legendát elhívni?
2: Damien Ferenc legendás koncertjei azt gondolom, hogy méltóképpen ide Vízzene Virág Fesztiválhoz tartoznak, és az is újdonság, hogy idén is 4 napos lesz maga a fesztivál, tehát hogy a 0. napon Damien Ferenc és zenekara, és nem csak Damien Ferenc, hanem hogyan tudnék élni nélkül, két sztárja is itt lesz majd csütörtökön, úgyhogy azt gondolom, hogy azt a szállást már időben le kell foglalni. Tudnék mondani egy-kettő szállását, ami csütörtökre van hely.
1: Bármit csöpögtetsz, úgyis nemet mondasz, de a két sztárról, tehát hogy a filmben úgy nagyjából a 3. percnél bukkannak fel, vagy mire számítsunk?
2: Ezt sajnos nem tudom elmondani, viszont azt hallottam, hogy hamarosan érkezik egy új film, úgyhogy annak apropóján lehet, hogy azok a sztárok majd meg fognak ide érkezni. Még mi sem tudjuk, hogy kiket hoznak, de amint erre lehetőségünk van, külön sajtótájékoztatón azt meg fogjuk tenni.
1: Én mondtam két előadót, egyet te is emelj ki. Mondjuk valaki olyat, aki neked a szívedhez különösen közel áll.
2: Hát, hogyha a mainstream színpadot, vagy a kastélytéri színpadot nézzük, akkor én azt gondolom, ez új generáció zenekarok közül például Dániel Fél. Vagy ide sorolhatnám a Parnagrasztot, akik hatalmas koncerttel készülnek. Őket mindenféleképpen nagyon várom. De itt lesz Korda György és Balázs Kláriát, ugye őket nagyon szeretjük, és a nagy arénás koncertjük előtt elfogadták a meghívásunkat. Így őket abszolút. A Rock Szigetről pedig, ami a személyes kedvenc, például a Ród, illetve a Leander a gyermekkori rocker énemet idézi, úgyhogy őket nagyon várom.
1: A polgármester úr elmondta, és mivel itt a For Profitban beszélgetünk, ezért ez kifejezetten izgalmas nekünk, hogy még mindig vártok támogatókat, szponzorokat. Nincsen ehhez késő?
2: Abszolút, nincsen késő, ugyanis a maga a Vízenevirág Fesztivál az úgy van felépítve, hogy az utolsó pillanatban is lehet támogatóként csatlakozni. Ugye 4 nap végtelen élmény, földön, vízen, levegőben szervezzük idén is a fesztivált, és tavaly közel 40 ezeren voltunk ezen a 4 napon, így mindenki számára, aki meg szeretne valamilyen formában jelenni, akár hároldalról mondjuk kiállítóként, akár csak a letfalon megjelenni, nagyon jó csomagajánlataink vannak, és egy jó ügy mellé tudnak egyébként állni, ugyanis a Vízenevirág Fesztivál 33 éves, és ennek a születésnapját is ünnepeljük. Ez ráadásul Tatának az ünnepe, a térségnek a kiemelt ünnepe, így azt gondolom, hogy minden vállalkozó, aki úgy dönt, hogy támogatja ezt a 33 éves hagyományt, egy jó célt támogat.
1: Tata városával és Mihály Józseffel az együttműködés az nagyon szoros, és ide tartozik például az, hogy 17 óráig ugyan ingyenesek a programok, de a tataiaknak kedvezményes belépési lehetőséget nyújtotok.
2: Így van, valóban a fesztivál programját úgy állítottuk össze, hogy napközben a fesztivál teljes területe átjárható, ingyenesen, 17 óráig, valamint vannak olyan fesztivál külső zónák, mint például a vár, vannak olyan külső zónák a várja úton, amik 0-24 órában ingyenesen látogathatók lesznek. 12 éves kor alatt ingyenes a Vízenevirág Fesztivál mindenki számára, és a tataiaknak érvényes tatakártyával 50%-os kedvezményt biztosítunk idén a helyes árujegyből.
1: Beszéljünk még egy innovációról, ami szemet szúr. Azt szeretnétek, hogyha ez lenne a legtisztább fesztivál. Ez mit akar pontosan? Számít-e, hogy mondjuk Besenyei Péter repülővel fog repülni, és az valamelyes környezetszennyező, vagy hogy jönnek a hárlisok, és hogyan lehet ezt egyáltalán lebonyolítani egy fesztiválon, hogy az legyen a legtisztább az országban?
2: Valóban kitűztünk egy ilyen célt, és minden partnerünket, akik beszállítóként dolgoznak, arra kértünk, hogy a lehető legjobban figyeljenek a környezeti adottságainkra, abba a környezetbe, ahol éppen árusítani fognak, vagy éppen építeni, és a fesztivál is úgy lesz felépítve, hogy odafigyelünk arra, hogy tényleg folyamatosan azt az érzést keltse a kilátogatóba és mindenki számára, hogy itt minden rendben van. És itt mindent tiszta, tiszta asztalok, tiszta udvar, rendes fesztivál, és az, hogy mennyi autó, mennyi motor, vagy mennyi repülő megy át abba a 10 percben, amíg erről szó van, azt gondolom, hogy máskor sokkal inkább ez meghatározó, ez nem fog problémát okozni.
1: Június 25-től 28-ig, tehát Vízenevirág Fesztivál. Jakab Jácint köszönöm.
2: Én is köszönöm. Mindenkit várom szeretettel.

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszönjük a figyelmet, ti a For Profitot, a Forrás Rádió hetente jelentkező üzleti magazinját hallottátok. A helyi vállalkozások fejlesztéseiről, innovációiról és a gazdasági élet legfontosabb történéseiről. Amennyiben cégetek, vállalkozásotok szívesen szerepel a műsorban, jelezzétek azt e-mailben az info@forrasradio.hu címen. További kellemes rádiózást kívánok!

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 6 óra, jó estét kívánok. Ha nem sikerül megállapodni a MOL-lal, Szerbia is ajánlatot tehet a Nice-re. Túl zsúfoltak a börtönök Európában, Cristiano Ronaldo a 6. VB-re készülhet. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Amennyiben nem sikerül megállapodni a MOL-lal, a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NISZ orosz tulajdon részének átvételéről, Szerbia is ajánlatot tehet a részesedés megvásárlására, közölte Zorana Mihajlović volt energiaügyi miniszter. Hozzátette, Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy kész megvásárolni az orosz tulajdon részt a NISZ-ben. Alvó utast hoztattak ki a dorogi állomáson. A dorogi rendőrök egy kamerán rögzített férfit szeretnének azonosítani, ezért a lakosság segítségét kérik az ügyben. A kifosztás tehát Dorogon, a vasútállomás várótermében történt, a sértett egy alvó férfi volt. Tovább súlyosodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is. Derült ki a 47 tagországot tömörítő strasbourgi székhelyű Európa Tanács kedden közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A statisztika szerint Magyarországon is romlott a helyzet. A jelentés szerint Magyarországon egy év alatt jelentősen 5,3%-kal nőtt a fogvatartási ráta. A magyar börtönnépesség aránya jelenleg 206 fogvatartott 100 ezer lakosra vetítve, ami az 5. legmagasabb érték Európában Törökország, Azerbajdzsán, Moldova és Georgia után. És végezetül sport, a várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az 5-szörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. Ha a 41 éves Ronaldo pályára lép a tengeren túlon, az argentin Lionel Messihez hasonlóan rekorder lehet a 6 VB szereplésével. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
0: Időjárás.
1: A hét közepén is marad a változékony kora nyárias idő, napsütéses időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben többnyire 20-25 fok körüli maximumok várhatóak, reggelente pedig hűvösebb 8-13 fokos idő lehet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, kedvan jönnek az amerikai kedvencek, a Visszatek rovat és persze Sam Fender Olivia Dean-nel. A Rain Me In kezd, már 20-én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

8. héten Sam Fender és Olivia Dean kollabja Rain Man. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, ma is jön a visszatekintő rovat. Itt lesz a következő órában a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. Sőt, találkoztok DJ Yellow-val is a Light Session 2 órájában. Előtte itt lesz veletek Blake Lively és Justin Baldoni. Jön Justin Bieber is, aki visszatért. No, és találkoztatok Dojcsival, a Mócsári hercegnővel. Addig pedig hozom legjobbjainkat K. Kevin és BSV közösét, no meg Dave és Tams a Rain Dance-el. Nyitja a blokkot most a 19. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

Lady Gaga és Dolce, persze, hogy az Ördög Prádát visel második részében. Ez volt a Runway. Jó, hogy hányadik, azt nem mondtam. 18. Apropó Dolce, képzeljétek el, ellopta a showt az idei Met Gálán, ahol egy brutálisan dögös, borvörös Marc Jacobs szedben jelent meg. De mi a legnagyobb dobása? Kapaszkodj, mezítláb vonult végig a vörös szőnyegen. Azt mondta egyébként a riportereknek, hogy így akar leföldelt maradni, és mellesleg a henna festés a lábfején sokkal menőbb, mint bármilyen tűsarkú. Hát ezt a művészet, nem? Egyébként Dolce szerint, ha már az iménti dalt is belehozzuk ebbe a történetbe, Lady Gaga egy abszolút angyal, és már több közös projektet is belengedtek. Úgyhogy kerekperec mondom, várjuk, sőt várjuk Zala Larsont is, ő érkezik a Midnight Sun itt az amerikai listán.

Styles a 14. helyen, ez volt az American Girls. Te a chartert hallgatod, ez az amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Egészen 8 óráig tartott velem. Jön mindjárt Justin Bieber. Idén áprilisban a Coachella egyik legnagyobb durranása volt az úr. Bár volt, aki szerint kicsit rozsdás volt a show, a látvány mindent vitt. Justin egy laptop és gyerekkori videói kíséretében tolta végig a koncertet, ami egyszerre volt nosztalgikus és szuper modern. No persze, nem maradhatunk pletykák nélkül. A fesztivál előtt mindenki azon pörgött, hogy vajon bírni fogja a strapát, és a csapata állítólag feszülten figyelte minden lépését. No de úgy néz ki, a srác végül megcsinálta, és bebizonyította, hogy ő a pop királya. Na jó, azért Jackie-vel ne hasonlítgassuk már. Nicki Minaj áll mellette, Beauty and the Beat, így ad a

13. héten Justin Bieber és Nicki Minaj, a Beauty and the Beat volt a tiétek. Kedd amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Ez a Forrás Charter Zomb dalával, a Home Record érkezik az új.

dolgoknak rangsora lenne, ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 7 óra, üdvözlöm Önöket. A nyilvánosságra hozott iratokból kiderült, Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, kezdődik a vadvízi világbajnokság. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumnál lévő kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderült, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 48 ügy volt. K. Endre kérvényét az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. A közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak a hétfő reggel kezdődött általános sztrájkhoz Olaszországban, amelyet a szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelve hirdettek meg. A sztrájk nem érinti a légi közlekedést. A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este 9 óráig tart, biztosítottak a nagysebességű járatok, valamint a repülőtereket a városokkal összekötő gyorsvonatok. A tömegközlekedés minden városban más és más idősávban áll le. Rómában a reggeli és az esti órákban garantált a buszok, villamosok és metrók közlekedése. A sztrájkhoz csatlakoztak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az Erzsébet Parkban. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják. Az esemény ingyenes. És végezetül sport, szerdától szombatig a boszniai bánya Luka ad otthont a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség a vadvízi világbajnokságának, amelyen 4 magyar, Seprenyi Sára, Szijjártó Szabó Sára, Birkás Balázs és Weber Barna vesz részt. A versenyeket az Orbász folyó rendezik. A VB szerdán a hosszú távú versenyekkel veszi kezdetét, majd pénteken és szombaton a sprint szám kerül fókuszba.
0: Időjárás.
1: A hét közepén is marad a változékony kora nyárias idő, napsütéses időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben többnyire 20-25 fok körüli maximumok várhatóak, reggelente pedig hűvösebb 8-13 fokos idő lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik a héten Taylor Swift és az Opelite. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert. Kedvan, itt vannak az amerikai kedvencek, és jön a visszatek rovat is a Maroon 5-val. A Makes Me Wonder lesz a tiétek. DJ Yellow-t is fel kell, hogy emlegessem, hiszen ő érkezik majd a Light Session 2 órájában 8 és 10 között. Előtte Blake Lively és Justin Baldoni. No, végre megegyeztek. Mesélem. Addig pedig hozom legjobbjainkat, Taylor Swift-et mindjárt, elsőként pedig Réa blogban. A Where is my husband érkezik, no persze, hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 8. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, a 7. pedig a Tame Impala és Jenny Colla, Dracula. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika. Ez van ma a szerda hazai legjobbak, csütörtök internet péntek dance chart, és ha már emlegettem az amerikai listát, 2006 legyen a dátum. Abban az évben ezen a héten a Maroon 5 dala volt az első, innen itt a Makes Me Wonder.

A negyedik helyen a K-pop Demon Huntersből a Golden-t pörgettem nektek. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. Az amerikai lista egészen 8-ig a tiétek. Mindjárt Alex Warren. Előtt azonban megtörtént az, kérem, amire senki sem számított. Blake Lively és Justin Baldoni peren kívül megállapodott, így aztán nem kerül sor a május közepén esedékes Velünk véget ér perre. A két fél ügyvédei amúgy közös nyilatkozatot adtak ki. Idézem, a végtermék, ami ugye a Velünk véget ér című film, mindannyiunknak büszkeség, akik azon dolgoztak, hogy életre hívják, az érzékenyítés és hogy komoly hatást gyakoroljunk a családon belüli erőszak áldozatainak életére, minden áldozat életére, egy olyan cél, amelyet mind szem előtt tartunk. Elfogadjuk, hogy ez a procedúra tartogatott kihívásokat, és beismerjük, hogy a Miss Lovely által felhozott panaszok nyilvánosságot érdemeltek. Jaj, de édesek, figyelj, mit megegyeznek-e peren kívül? Aztá! No, Alex Warrennek ilyen problémája nincsen, ő csak énekel, nem is akár hogyan. Itt az Ordinary az amerikai listán a harmadik helyen.

második Bruno Mars, az I Just Died volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, robogunk ám, nem is akármivel, Olivia Dinnel, mert hogy a mai number one, a Man I Need.

0: az első ezen a héten, az Olivia Dean-féle Man I Need. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, mit lesznek majd a hazai kedvencek. No meg a Blackpink egyszerre vettek részt a Met Gálán. Holnap hozom a történetet. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben. Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást! A Light Session az pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! A szakmaválasztásban segít a kamara, folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok az M1-es autópályán. Története 18. bajnoki címét szerezte meg az esztergomi vitézek férfi felnőtt rögbi csapata. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 19-én kedden. Folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok az M1-es autópályán. Fontos, hogy mielőtt útnak indulnak, mindenképpen tájékozódjanak arról, hogy mely részeken lehet számítani fennakadásokra. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: A munkálatok folyamatosak, az MKIF honlapján ezeket nyomon lehet követni, a Facebook oldalukon is folyamatosan beszámolnak az aktualitásokról, de még mindig azt tapasztaljuk a közlekedési ellenőrzések során, hogy sokan nem tájékozódnak, mielőtt útba indulnak. Váratlanul éri a közlekedőket, hogy felújítási munkálatokba futnak bele, rutinból közlekednek, nem figyelik a jelzőtáblákat, az előjelzéseket, hogy mire kell számítani. Nagyon sokszor elmondtam már, de most is megteszem, hogy az autópályán a nagysebesség miatt nagyobb a balesetek bekövetkezésének a kockázata, illetve hogyha baleset történik, akkor a sérülés foka is súlyosabb lehet éppen a nagysebesség miatt. Ezért nagyon fontos, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket a vezetésről, ne használjunk mobiltelefont, a rádiót ne állítsuk menet közben, hiszen egy nagy sebességnél, hogyha befékez előttünk a kocsisor, későn veszi valaki észre, hogy sávelhúzás van, vagy sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, akkor, hogyha nem figyelünk oda, akkor egy utoléréses baleset nagyon könnyen bekövetkezhet.
1: Újabb lépést tett Tokod nagyközség önkormányzata a település zöldítése és környezetének szépítése érdekében. A napokban összesen 30 gömbszivarfát ültettek el Tokod faluban és Tokod üveggyárban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a facsemetéket az Agrárminisztérium által koordinált településfásítási program keretében nyerték el. A faültetésben az üveggyári óvodába járó gyermekek is részt vettek, a bátrabbak pedig a Tokod önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak segítségével meg is öntözték a Hunyadi utcában elültetett fákat. Az önkormányzat köszönetet mondott Resser Kristófnak az előkészítő munkálatokért, valamint a Tokod önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak és az önkormányzat karbantartó csapatának a segítségért. A közleményből az is kiderült, hogy a közeljövőben Tokod Epszőgy bánya település részen a játszótér környezetében is folytatódik a faültetés, közölte a dorogimedence.hu. Vármegyénk 6-os és 7-es tanulóinak harmadik alkalommal hirdetett a pályaválasztás segítésére szakma ismereti versenyt a Komárom-Esztergom vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A megmérettetésre 38 csapat nevezett a vármegye minden járásából, a dobogós helyekért végül 7 iskola mérkőzhetett. A rendezvényről dr. Szerencsés László, a KEMKIK elnöke elmondta, a KEMKIK egyik legfontosabb feladata, hogy a pályaválasztásban segítse az iskolát elvégzőket. Már maga a választék is elbizonytalaníthatja a továbbtanulás előtt állókat, hiszen szűkebb hazánkban, vármegyénkben 23 ágazatban 65 alapszakmát oktatnak szakképző iskoláink és technikumaink. A rendezvényt Rabócki Jánosné, a KEMKIK alelnöke nyitotta meg, hangsúlyozva, az élmény alapú versenyek segítik a diákokat, hogy a jövőjüket meghatározó pályaválasztási döntés meghozatala ne csak találgatás legyen, hanem valódi tapasztalatokon alapuljon. A döntőben a következő településekről jutottak be a csapatok: Almásfűzítő, Baj, Kecskéd, Mocsa, Sárisáp és Vértes Somló. A döntő gyakorlati feladatainak összeállítását és lebonyolítását a vármegyénkben működő cégek, vállalkozások, intézmények vállalták. A díjazásban is aktív szerepet vállaltak a partnerek, az első helyezett csapat jutalmát az EON ajánlotta fel, míg a második és harmadik helyezett díjazását az OTP biztosította. Emellett minden résztvevő partner a saját szakterületéhez kapcsolódóan külön díjjal jutalmazta az adott területen legjobban teljesítő csapatot. Az egészségügyi állomáson a Szent Borbála Kórház védőnőinek jóvoltából a csecsemő gondozás területén gyűjthettek tapasztalatokat, a babák helyes fogását és ápolását sajátították el a fiatalok. A gasztronómia világa egy népszerű tatai vendéglátóhely segítségével elevenedett meg, ahol a diákok számára a helyes tálalás és a vendéglátás protokollja már nem csak elmélet volt, hanem kézzel fogható gyakorlat, írja közleményében a KEMKIK. Gőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában, több mint 20 ezer virágültetése történik meg a napokban Komárom több pontján is. Az ültetést a Városgazda Kft. Munkatársai és önkéntes komáromiak végzik. Sok éves hagyományt folytatva a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár idén is meghirdette a Madarak és Fák Napja alkalmából életre hívott szavaló versenyét. Az alsó tagozatos diákoknak szóló megmérettetésre ezúttal olyan verset vagy vers részletet hozhattak a gyerekek, amelyekben erdei állatok szerepelnek. A Tatai térség általános iskoláiból összesen mintegy 67 alsó tagozatos diák jelentkezett, az első helyezettek Jánoska Adél és Baranyi Lia. Hosszú méltósággal viselt betegség után életének 75. évében elhunyt Kaszál József. Kaszál József több mint két évtizedig volt a Tatai Kuni Domokos Múzeum grafikusa, emellett 1999 és 2014 között Tataváros önkormányzat képviselő testületének, 2014 és 24 között pedig a Humán és Ügyrendi Bizottságnak a tagja. Életében kiemelkedő szerepet játszott a kultúra támogatása, a helyi értékek őrzése, aktívan részt vett a Fellner Jakab Kulturális Egyesület támogatásában, számos kiállítást, megemlékezéseket, közösségi programokat szervezett, tagja volt a Tatai Mecénás Közalapítvány kuratóriumának és a Közgyűjteményi Tanácsadó Testületnek is, közölte a tata.hu. A múzeumi világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órakor várják, a program ingyenes. És végezetül sport, története 18. bajnoki címét szerezte meg az esztergomi vitézek férfi felnőtt rögbi csapata, miután a Magyar Rögbi Extraliga döntőjében 25-21-re legyőzte a Vienna Celtic együttesét szombaton. A rekordbajnok esztergomi veretlen alapszakasz után készülhettek a budapesti fináléra. A vitézek sorozatban 7. bajnoki döntőjét játszotta, és bár sérülések is nehezítették a csapat helyzetét, végül ismét sikerült felérniük a csúcsra, számolt be a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 19-én kedden. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

okozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

este is. Legyen tánc! Ez a Live Session. Este 8-tól 10-ig. A lemezjátszóknál.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
2: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Illetve még egy faktor van, amivel nem tudok mit kezdeni, az autós közlekedés. Pláne mi ott az M1-es csinálják. Tehát, hogy...
2: Lehet, nem ott kéne jönni, Ádi? Tehát, hogy ennyi a megoldás, hogy nem az M1-esen jössz.
1: Hallod?
2: Figyelj, nem.
1: Ez kicsit olyan, mint a Szigeten a zsidó rabbi 10 forintért tanácsot ad, hogy a Kitti is oszthatna ilyen 10 forintos tanácsokat itt a rádióban.
2: Azért, Ádi, mert mindenre van megoldás.
3: Külön műsort fogunk csinálni szerintem.
1: Kitti megoldja.
3: Tehát, egy 0690-es telefonszámmal, hogy azért meg is érje.
2: Egyébként igen.
1: Kell egy műsor, ahol elmondjuk, miért vagy hülye?
3: Hívd Kittit, és megtudod.
2: Azért nem állja meg, amit az Ádi mond, mert akkor gyakorlatilag mindenki, aki eddig az M1-esen meg, nem tudom, tehát, hogy mások is változtattak a szokásaikon az elmúlt időszakban, hogy akkor nem arra jönnek, mert ott elkésnének. A gyerekkel nem érnének be az iskolába. Érted, Ádi? Most figyelj, milyen zavartan néz más felé, hogy ne.
1: Próbálok a oldalra tekinteni. Jó, értem, amit mondasz.
2: De
1: szerintem...
3: De leszállom.
2: Amúgy igen, de mindig van egy...
1: Hát a másik meg az, hogy az Ádi nem késik, hanem megérkezik. Tehát mondod, mint a varázsló a gyűrűk urába. Ezt az egyet megtanultam belőle.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

Cél is merre, hogy találkozunk-e valamikor még valamerre. Hogy megvan írva minden, és ezt hívjuk a sorsnak. Az élet egy űrhajó, mi a fénynél is gyorsan. Így talál meg minket az öröm vagy a hiány. Hogy száguldunk előre, de nem

0: fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

a Forrás Rádió. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak slágerek.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, lementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: amikor a szurkat ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át, sokat gondolom.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.

Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs